Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmataszerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófi birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A középkortól a rakpartok és a töltés kiépítéséig több mint 50 nagy árvizet jegyeztek fel a mai főváros területén. A szabályozatlan folyó zátonyai, szűkebb részei akadályozták a jég levonulását, a nagyobb táblák megakadtak és visszaduzzasztották a Dunát, a jeges ár így betört a városba. Az 1775-ös pesti árvíz több mint 600 házat tett tönkre. Ez volt az az esztendő, amikortól megkezdődött a még korszerűbb árvízi védekezés a folyó Pest-Budai szakaszán, azaz töltést emeltek. A legnagyobb árvízre 1838 márciusában került sor, a ma is ismert rakpartok megépítésére csak a 19. század második felében került sor.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első állandó, Duna felett átívelő híd létrejöttét Buda és Pest városa között gróf Széchenyi István nagyszabású víziójának köszönhetjük. A legnagyobb magyar erős elhatározása és akarata, illetve az azt övező nemzeti lelkesedés segítségével épülhetett meg a Lánchíd. A nemes férfiút már 1828-ban foglalkoztatta az átkelő ötlete, mivel a tökéletlen hajóhidak akadályozták a folyón a gőzhajózást is, illetve nem bírták el az egyre növekvő forgalmat. 4 évvel a gondolat megfogalmazódása után megalakult a hídegylet. Ennek az égisze alatt fogott hozzá a gróf a híd építésének, technikai és pénzügyi lebonyolításához.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csak nem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormány műrögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf-Golf variant Tiguan Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvint. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében, Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára. Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadas kertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Bár a szőke jelzőt manapság inkább a Tisza folyóhoz kapcsoljuk, a Duna szőkeségét már 1604-ben megénekelte egy dunántúli várkapitány, Vadai Ferenc. A 18.-19. századi költészetben még kizárólag a szőke jelzővel találkozunk, ha a Dunáról esik szó. Miután Johann Strauss Beck Károly versét

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. 1787-ben II. József állította fel Budán az első királyi zálogházat. Néhány évvel később Pestre helyezték a Szerb utcába, a volt Klarissa kolostor helyére, majd megépült a Lónyai és a Kinizsi utca sarkán az új központja modern raktárral és árverési termekkel. Általában 10-12%-os kamattal dolgoztak. A zálogház használata nem az értékek elkótyavetyélését jelentette, hanem pénzügyi gyors segélyt. Az intézmény üzletfelei között a legmélyebb nyomor és a könnyelműség egyaránt tetten érhető volt. Helyét 1950-ben a Bizományi Áruház vállalat vette át. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bethlen Gábor tér Budapest 7. kerületében, az Erzsébet városban található. A tér mai arculata csak az 1920-as évek végén alakult ki. Ekkor épült fel a Zsidó Hitközség Siketnéma intézete és a 3-as szám alatti bérház, mely 7 emeletével és mintegy 100 lakásával a főváros legnagyobb háború előtt épült ilyen jellegű épülete. Tetején a II. Világháború alatt néhány férőhelyes betonbunkert építettek, ahonnan az egész környező várost tűz alatt tudták tartani. A bunker ma is megvan.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csaknem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csaknem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormány műrögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf-Golf variant Tiguan Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvint. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára. Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Kóskároly tér Budapest 19. kerületében található, egyben a Vekerletelep nevű városrész központja. Mai nevét 1987-ben kapta főtervezője Kóskároly erdélyi magyar építész után. Az építkezés 1908-ban kezdődött meg Vekerle Sándor akkori miniszterelnök kezdeményezésére, az angol munkástelepek mintájára. Noha az általános kialakításért Kós felelt, sem neki, sem más építésznek nem engedték meg, hogy kettőnél több épületet tervezzenek ide. Így Kós csak a második és harmadik számú épületet, valamint a keleti kapu építményt, a Kós kaput tervezhette meg. 2011-ben a téren található összes lakóépületet, valamint a katolikus munkás Szent József templomot is védett műemlékké nyilvánították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadság híd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pálya szerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csak nem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormánymű rögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf-Golf variant Tiguan Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvint. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében, Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára. Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Paradeplac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítésekor nem volt idő a láncok hagyományos állványról történő szerelésére, mint 1914-ben. Ezért megváltoztatták az építési sorrendet. Először úszódaruk segítségével elhelyezték a merevítő tartót, amit átmenetileg megerősítettek, hogy kibírja a láncok behelyezésével járó többletterhet. A tervezés egyik fő szempontja az volt, hogy a híd gyönyörű harmonikus vonalai megmaradjanak, de az átkelő kielégítse a közlekedési igényeket és megfeleljen az új terhelési előírásoknak is. Az elkészült, megújult, átformált építményt 1949. november 20-án az eredeti híd avatásának 100. évfordulóján adták át a forgalomnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyányteret Batthyány Lajos miniszterelnökről nevezték el, az ő szobra is megtalálható itt. A főváros egyik fontos tömegközlekedési csomópontja. A terület a török uralom után újraéledő budai víziváros központjává vált. Az ott tartott országos vásárokról a Felső Vásár tér nevet kapta. Az országút, a vásár és a kikötő fontos helyét tette. Nem véletlenül került oda a Bécs és Buda közötti gyorskocsik állomása sem. Ezek emlékét őrzi ma is a szomszédos Gyorskocsi utca neve. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hidak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi Bécsi kaputér 7-es számú házán különleges domborműveket láthatunk. A homlokzaton megtaláljuk Vergilius, Cicero, Szókratész, Quintilianus, valamint Seneca alakját is. A ház 1807 környékén épült, Grigel József a latin nyelv és az irodalom professzora számára. Híres vendégként megfordult itt az 1930-as években Thomas Mann is. A német irodalom egyik legjelentősebb alkotóját az akkori tulajdonos Hatvani Lajos báró hívta meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csak nem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormány műrögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvint. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében, Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára. Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek. Később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a turáni egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnoch von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor hídépítési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A csepelművekben a két világháború között megkezdődtek az ikonikus kerékpárok és motorkerékpárok gyártási munkái. A második világháborúban pedig harckocsikat és repülőgépmotorokat is gyártottak itt. A gyár területén 150 óvóhely épült 1944-re. A világégést követően a gyár a szovjet katonai parancsnokság, 1946-ban pedig az állam irányítása alá került. A rendszerváltást követően a gyárat privatizálták. Mára csak nagyjából 5000-en dolgoznak a területen. Az olyan ismert kerékpárgyártók, mint a Neiser vagy a Gepida még ma is itt működnek. Az egykori Vöröscseppel területén jelenleg 400-nál több cég üzemel.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-re haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, másnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére ismét lezárták a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katini Mártirok parkja között, a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártirok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, illetve terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti szakaszon. Vasárnap üzem kezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd, Pesti híd főénél, a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávban lehet a Soroksári útra kihajtani. Hétvégén mossák az Árpád hidat, naponta 6 óra 30 és délután fél 2 között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, szombaton Pest felé, vasárnap pedig a Budára vezető oldalon. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Következik Wolfgang Amadeus Mozart Figaro házassága, nyitány. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar Ferencsik János vezényletével.

0: Jó reggelt kívánok, Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy októberben megnyílhat a Budapest-Belgrád vasútvonal. Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata, és szó lesz arról is, hogy megnyílt az idei WordPress fotókiállítás.
1: Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene a hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok.
2: Októberben megnyílhat a Budapest-Belgrád vasútvonal, jelentette be Alekszandár Vučić szerb elnök. A magyarországi szakasz teljes terheléses tesztje október 3-án és 4-én lehet, ezt követően pedig 2-3 héten belül elindulhat a személyforgalom. Ez alapján október 2. felében vagy a hónap végén indulhat meg a közlekedés a teljes Budapest-Belgrád vonalon. A dátum nem tekinthető véglegesnek, korábban Vitézy Dávid közlekedési miniszter közölte, hogy a magyar szakaszon október 3-án és 4-én teljes terheléses próbát tartanak, a szerelvények utasok nélkül 160 km-es óránkénti sebességgel közlekednek majd, a végleges személyszállítási indulásról csak a teszt és az eredmények értékelése után születhet döntés. A magyar szakaszon korábban a biztosító és vonat befolyásoló rendszerrel is akadtak problémák. Folytatódik az előre tervezett karbantartás az M2-es metró vonalán. Szeptember 27-én vasárnap hajnaltól délig az M2-es metró csak a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik. Az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár. A karbantartást a legkisebb utasforgalmú vasárnap délelőtti időszakra tervezték. Délig az M2-es metró rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között közlekedik szeptember 27-én vasárnap hajnaltól 12 óráig. Az Ősvezértere és a Deák Ferenc tér között M2-es jelzéssel pótlóbusz jár, amely a Deák Ferenc térnél a 9-es autóbusz Kőbánya irányú megállóhelyéről indul. Az Ősvezérterénél a kőbányai oldali végállomásról indul, és megáll a Kerepesi útra kanyarodás után. Az Ősvezértere zuglói végállomására érkezőknek itt célszerű átszállni. A belváros felé utazók az 1-es és a 3-as villamosról a Tököli úton közlekedő 7-es, 7E, 8E, 110-es, 112-es és 133E autóbuszokra szállhatnak át. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Astoria M megálló helyét a Calvin tér felé áthelyezik a közútra, a csomópont túloldalán lévő 914-es és 950-es éjszakai buszok megállójába. Az utazás megtervezéséhez érdemes a Budapest Go alkalmazást használni, amely többek között valós idejű járatinformációk alapján számolja ki az optimális útvonalat az úti cél eléréséhez, sőt jegyét és bérletét is megvásárolhatja az applikáció segítségével minden tömegközlekedő.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban hétvégén a 17-es villamos a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártirok parkja között, a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamos a Katinyi Mártirok parkja és a Bécsi út, Vörösvári út között nem jár, illetve terelve a Krisztina körúton át közlekedik, nem érinti a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér közötti szakaszon. A H6-os év hétvégén rövidített útvonalon közlekedik, nem érinti a Közvágóhíd állomást karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Közvágóhíd és Pesterzsébet felső között. Hétvégén mossák az Árpád-itat, naponta fél hét és délután fél kettő között szakaszos sávlezárásra kell számítani, szombaton Pest felé, vasárnap pedig a Budára vezető oldalon. Vasárnap üzem kezdettől délig az M2-es metró helyett az Ősvezértér és a Deák Ferenc tér között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Egy betelefonáló gyerek miatt nem szállhatott fel kedden a Wizz Air Budapest-Bilbao járata, közölte a rendőrség a Telexel. Kérdésre azt írták, szeptember 22-én délután telefonon érkezett bejelentés az egyik Budapestről induló repülőgép elleni fenyegetésről. Az érintett gépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasok leszállását követően átvizsgálták. Korábban több portál is beszámolt arról, hogy biztonsági figyelmeztetés miatt visszafordult a futópályáról, és megszakította útját a Wizz Air Budapestről Bilbaóba induló járata kedd délután, erősítette meg a légitársaság. Az airportal.hu közösségi oldalán közzétett beszámoló szerint a repülőgép a kettes futópálya felé gurult, azonban egy a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania az útját, és a pálya egyik várakozó öblében állt meg. A kettes futópályát az eset miatt lezárták, a forgalmat a másik pályára terelték át. A Wizz Air a repülés szakmai portál megkeresésére közölte, hogy a járat személyzete a repülőtéri hatóságoktól és a társszervektől kapott információk alapján a hatóságokkal együttműködve döntött a visszafordulás mellett. Megrázó és szembesítő képekkel érkezett az idei World Press fotókiállítás a Biodomba. Idén már a 69. nemzetközi sajtófotómustrát rendezik, amit november 8-áig láthat a közönség. Az idei World Press fotókiállításon 42 díjazott fotós közel 150 képe lesz látható. Ezek 141 országból benevezett több mint 57 ezer pályamű közül lettek a legjobbak. A Biodomban másfél hónapon át látható kiállítás minden nap nyitva tart majd. A World Press fotónak idén is, akárcsak a korábbi években lesznek kísérő kiállításai. A Fel is út, le is út című a 2026-os parlamenti választás legemlékezetesebb pillanatairól a 24.hu fotóriporterei által készített képek közül válogat. A Sortűz 1956 címet kapott tárlat az október 23-ai forradalomba repít vissza bennünket, a fotóriporter legenda Bojár Sándor 70 évvel ezelőtti fotói a forradalom alatt készültek.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentes és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű, Zuglóban lehet átszállni a Tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent

0: Tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton lenn a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézi Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
1: Budapesti híreket hallottak.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utájára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára, a telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze októberben Budapesten. Kiderült, merre vándorolnak a magyarok, és hamarosan arról is szó lesz, hogy érkezik a legelső csíz Budapest.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtszélszakasztól induló kétnapos program a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 ezeren neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suliváltó. Az egy kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a fővárost, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maraton staféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futó ünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményik Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajt mustra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajt mustra 2026. évi sajtját.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter főtanácsadója, Nagy Levente lett a Budapest Airport igazgatóságának új elnöke, írja az Airportál a cég információs adatbázisban megjelent adatok alapján. A testületbe két új tag is érkezett, Sirály Katalina, közlekedési és beruházási minisztérium közigazgatási államtitkára, valamint Somogyi Tóth Gábor, aki több évtizedes repülőtér üzemeltetési tapasztalattal rendelkezik. Nagy Levente korábban a fővárosi és az országos közlekedésben is, illetve a turizmusban dolgozott, tanácsadói és vezető pozíció. Tanácsadói és vezetői pozíciókban. 2024. októberétől 2026. júniusáig a Hungarokontrol vezérigazgatói tanácsadójaként stratégiai szervezet átalakítási projektet vezetett. Június óta a szakember Vitézi Dávid főtanácsadója. Sirály Katalin korábban ügyvédként dolgozott, pályája során infrastrukturális beruházásokkal és uniós finanszírozású projektekkel is foglalkozott. Somogyi Tóth pedig 1979-ben kezdett dolgozni Ferihegyen, a légiforgalmi és repülőtéri igazgatóságnál több vezetői tisztséget betöltött, 1999 és 2001 között megbízott vezérigazgató volt. A Budapest Airport megalakulása után 2010-ig forgalmi igazgatóként dolgozott, a Marév megszűnéséig a légitársaság vezérigazgatói tanácsadója volt. 2015-től a Ferihegyi Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ ügyvezetője. A vezetőváltással megszűnt az előző kormány által delegált Lóga Máté, Guller Zoltán és Parrag László igazgatósági tagsága. Lóga a Nemzetgazdasági Minisztérium volt államtitkára 2024 óta vezette a testületet, Guller korábban a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója, Parrag pedig a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke volt. A testület tagja maradt Kárpáti Péter György közbeszerzési tanácsadó, aki 2025. októberében Antal Ferenc helyettes államtitkárt váltotta. Egyébként a magyar állam 2024. júniusában szerzett 80%-os tulajdonrészt a Budapest Airportban, míg a fennmaradó 20%-ot a francia Vinci Airports vásárolta meg, amely az üzemeltetési jogokat is megkapta. A tranzakció vételára 3,1 milliárd euró volt, a visszavásárlást követően az igazgatóság teljes összetételét lecserélték.
0: Budapesti híreket hallottak.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kiderült, merre vándorolnak a magyarok. Több mint 226 ezer ember költözött el lakhelyéről állandó jelleggel az országon belül 2025-ben. Ez elmarad a 2024-es 242 ezer feletti számtól. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ennél alacsonyabb csak egyszer 2023-ban volt a belső vándorlás 2015 óta. A Covidot követő csúcson 2021-ben több mint 300 ezer állandó költözést regisztrált a KSH. Szakértők szerint a csökkenő belső vándorlás részben az Otthon Start program eredménye lehet, a kedvezményes hitelnek köszönhetően ugyanis sokan akár drágább lakóhelyükön is megtalálhatták számításokat, emellett általában a nagyvárosokon kívüli vidéki piac is látványosan élénkült, a kínálat pedig bővült. A legtöbben Pest megyébe költöztek, több mint 41 ezeren, míg Budapestre 25.500 költözőt regisztráltak. A belső vándorlás nagyjából felét a megyén belüli költözés adta tavaly is, ha ezt levonjuk a teljes belső vándorlásból, akkor 115 ezeren költöztek az országon belül másik megyébe. A legtöbben, 26 ezeren Pest megyét választották új lakóhelyüknek, de alig maradt el tőle Budapest, ahová 25.500-an költöztek az ország más részeiből. A teljes belső vándorlás bő negyede a főváros és közvetlen környezete felé irányult, ha pedig nem számolunk a megyén belüli költözéssel, akkor majdnem minden második magyar a központi régióba költözött. A fővárost és Pest megyét

0: Leszámítva, Fejér megyébe költöztek újonnan a legtöbben, több mint 6000-en, utána Györmoson-Sopron megye áll 4700 beköltözővel, majd Bács-Kiskun megye következik 4500 fővel. Még teljesebb képet kapunk, ha a beköltözést és elköltözést a megyék népességének arányában vizsgáljuk. Ez szerint Pest megyébe a népesség 2%-a költözött be kívülről, Budapest esetében ez az arány 1,5% volt, a dobogó harmadik helyére pedig Fejér megye került 1,4%-kal. A megyén kívüli elköltözésben a főváros volt a legaktívabb 1,8%-kal, Pest megye esetében ez 1,5%-ot tett ki, a harmadik helyre pedig Heves, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok megye került holt versenyben 1,3%-kal. A legkisebb arányú Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár megyék esetében volt a beköltözés, mindkét esetben a népesség 0,6%-át tette ki, míg a harmadik helyen Baranyai és Csongrád-Csanád megyék állnak 0,7%-kal. A megyén kívülre költözés aránya a legalacsonyabb Györmoson-Sopron megyében volt, ahonnan a lakosság 0,7%-a költözött el, Vas, Baranya és Csongrád-Csanád megyék esetében pedig 0,8% volt ez az arány. A KSH által közölt statisztikából egy részletes kerettáblát is össze lehet rakni, hogy az egyes megyékből hányan költöztek az ország más területeire. Ebben is vannak érdekességek, Budapestre például a beköltözők 38%-a Pest megyéből érkezett, de a folyamat az ellenkező irányba is jelentős volt, mivel Pest megyébe költözők 63%-a a fővárosból tette át lakóhelyét. A nagyobb országot átölelő vándorlásra sokkal kisebb az esély, alig költöztek például a Dunántúli megyékből Nógrád vagy Heves megyékbe. A Balaton vonzerejét mutatja viszont, hogy mind Veszprém, mind Somogy megyébe a tavaly beköltözők negyede a fővárosból érkezett. Ugyanakkor a legolcsóbb Nógrád megyébe is 29%-ban budapesti lakosok érkeztek újonnan. Elemzők szerint tehát még mindig erős a főváros és környéke vonzereje, a munkalehetőségek és az elérhető jövedelmek elsősorban az ország szegényebb megyéiből csábítják a beköltözőket.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Merák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer Orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer Orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a Merák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: Az NTI híreit hallották.
5: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL Bubi rendszerébe. Augusztusban élénkült a lakáspiaci kereslet, és beszámolok arról is, hogy Budapest is a jobbak közé került a Greenpeace tömegközlekedési listáján.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Klasszik Rádió 92.1.
1: Hölgyeim és uraim, legyen emlékezetes ez az este, legyen igazán vidám. Táncoljanak felszabadultan, bátran, rajta fiatal ember, ön is kisasszony.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Jó hír azoknak, akik két keréken fedeznék fel Budapestet. Szeptember 15-én több mint 400 új mobipont kapcsolódott be a MOL-Bubi rendszerébe. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban még több helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat. Ráadásul sok területen az eddiginél jóval sűrűbbé vált a hálózat. A fejlesztés különösen érdekes lehet a Budapestre látogató turistáknak, hiszen a MOL-Bubi egyre kényelmesebb alternatívát jelenthet a rövidebb városi utakhoz. Egy múzeum, egy étterem, egy látnivaló vagy akár egy dunaparti sétahely között sokszor egyszerűbb lehet bringával közlekedni, mint autóval vagy tömegközlekedéssel. A változás egyik legnagyobb előnye a sűrűbb állomáshálózat. Korábban jellemzően 300-400 métert kellett megtenni két MOL-Bubi pont között, most viszont számos helyen akár 100-150 méterenként is találhatunk olyan állomást, ahol közbringát vehetünk fel vagy adhatunk le. Turistaként ez különösen praktikus, nem feltétlenül kell hosszabb kerülőt tennünk azért, hogy találjunk egy hivatalos bubi állomást. A Budapesti Közlekedési Központ tervei szerint a bővítésnek ezzel még nincs vége. 2027 elejére több mint 1100 helyszínen lehet majd MOL-Bubi kerékpárt felvenni és leadni Budapesten. Egyébként a közbringa könnyen kombinálható Budapest tömegközlekedésével, a Budapesti Közlekedési Központ a megszokott mikromobilitási szolgáltatásokat kifejezetten olyan közlekedési lehetőségként mutatja be, amelyekkel akár egy közösségi közlekedési megállóig is eljuthatunk.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ismét megrendezik a Budapest Fa Fesztivált. Október 15-e és 17-e között a szervezők már második alkalommal hívják a körülöttünk lévő fák felfedezésére a főváros lakóit. A háromnapos rendezvény során a látogatókat számos vezetett séta, előadás, kiállítás és egyéb izgalmas esemény várja, amelyek középpontjában a környezetünkben élő fák lesznek. Az első napon, október 15-én különböző önkéntes akciók lesznek, ahol a résztvevők tanulhatnak is arról, hogy az év mely szakaszaiban hogyan érdemes kezelni a városi zöldet, miközben munkájukkal környezetüket is szebbé tehetik. A nap este egy kiállítás megnyitóval, szakmai beszélgetéssel és inspiráló előadó művészeti programmal folytatódik, ami egyben a Budapest Fa Fesztivál nyitó eseménye is lesz. Október 16-án és 17-én Budapest utcái és fái válnak a fesztivál főszereplőivé. Önkéntes szakértők városi séták során különböző városrészekben ökológiai, várostörténeti, faápolói, kulturális nézőpontból viszik közelebb a résztvevőket a fák titkaihoz. A fesztivál programjai ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Budapest a 15. helyen áll a sportvárosok rangsorában a New York-i székhelyű Burzon Global PR kommunikációs cég értékelése alapján. A magyar főváros előtt Chicago, mögötte Tokió található. Az elmúlt két évben harmadik New York leszorította az érről az utóbbi három évben első Párizst. A következő olimpia házigazdája Los Angeles harmadik a friss rangsorban, a legjobb 15 közé 5 város került az Egyesült Államokból, egy Ázsiából, további 9 pedig Európából, Budapest a tavalyi 42. helyről lépett előre. Az elemzésben figyelembe vették a sportvezetők, a sportmédia képviselőinek, iparági szakértőinek véleményét, valamint a hagyományos és közösségi médiában való megjelenést. 4 fő szempont alapján osztályozták a városokat, nagy világversenyek, multisportesemények vagy népszerű sportágak világbajnokságának megrendezése, erős láthatóság és befolyás, utóbbi a sportpolitikai jelenlétre utal, és jellemzően a nemzetközi szervezetek irányító testületek székhelyeit jellemzi. Továbbá szempont volt az is, hogy milyen lehetőségeket biztosítanak a női sportnak és a kisebb, sokszor újszerű, de dinamikusan fejlődő sportágaknak, illetve folyamatos jelenlétüknek köszönhetően mennyire tartják folyamatosan a kapcsolatot a világ sportközösségeivel. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ért. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok Önöknek. Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetések a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 27-i adása, amely a legfrissebb hírek után már is indul. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának első órájában Záborszky Kálmánnal a Szent István Filharmonikusok Brahms és Strauss műveiből összeállított ünnepi évadnyitójáról beszélgetünk, majd Horváth László mecénással és Szabó Tiborral, a Vörös Sándor Színház igazgatójával arról beszélgetek, hogyan vált a gyógyszerszállítók valós történeteiből önálló kortárs színház előadás a szombathelyi Vörös Sándor Színházban. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Állam Kincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Állam Kincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars filmtörténeti hatásáról. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 27-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorának első órájában Záborszky Kálmánnal a Szent István Filharmonikusok Brahms és Strauss műveiből összeállított ünnepi évadnyitójáról beszélgetünk, majd Horváth László mecénással és Szabó Tiborral, a Vörös Sándor Színház igazgatójával arról beszélgetek, hogyan vált a gyógyszerszállítók valós történeteiből önálló kortárs színházi előadás a szombathelyi Vörös Sándor Színházban. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk! Néhány percen belül pedig érkezik az a hangverseny, amelyre meghívjuk a hallgatókat. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja közönségét a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. A Brahms és Strauss variációk Magyaros zenére című koncerten a zenekart Záborszky Kálmán vezényli, a műsor pedig a Monarchia sokszínű kulturális világát, a magyaros zenei hagyományok erejét és a bécsi muzsika eleganciáját idézi meg.
0: Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene, a hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Záborszky Kálmánt, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit.
1: Brahms és Strauss magyaros dallamai nyitják a Szent István Filharmonikusok új évadát. A Szent István Filharmonikusok 2026. október 3-án ünnepi évadnyitó hangversennyel várja a közönséget a Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében. Az évadnyitó koncert címe Brahms és Strauss variációk magyaros zenére. Én azt gondolom, hogy már maga a cím is felvet egy izgalmas kérdést, hogy mit is nevezünk magyarosnak egy zenében.
2: Tulajdonképpen egyszerű. A Brahms-tál ugye van egy negyedik tétel, ami nagyon magyaros szárótétel. Ez tulajdonképpen egy bővített változat a magyar táncoknak. Tehát ez, és a második részben javasol szigánbáróban részletek, és ez tulajdonképpen az egyetlen olyan operett, ami már Bécsbe készült, de ez magyar indítatása. Jókai Mor volt a szerzője ennek a darabnak, és Johann Strauss, amikor olvast ezt a könyvet, akkor eljött Jókaihoz is, meg is beszélték a dolgot, és Jókait írta tulajdonképpen az egésznek a forgatókönyvét.
1: Ön ennek az estnek a karmestere is, és én biztos vagyok benne, hogy mindig izgalmas ilyenkor felkészülni erre, de az is nagyon izgalmas, hogy ugye Brahms G-moll zongora négyese, Arnold Schönberg 1937-es nagy zenekari hangszerelésében szólal igen. meg. Ez a mű, ez hol helyezkedik el egyébként Brahmsnak az életművében?
2: Tudjuk, Brahms életében van gyökere ennek a dolognak, szellemi gyökere méghoz az, hogy Joachim József elvitte Brahmsot Schumannhoz azért, hogy megmutassa a brahmsi darabokat, és Schumann megismertesse őket egymással. Hát ez találkozott remekül sikerült, mert Schumann nagyon sokra értékelte Brahmsnak az adottságait és a darabjait. És egy érdekes dolog történt akkor, Schumannnak a felesége Klára Schumann volt, egy híres zongoraművész. Nála 14 évvel idősebb volt Brahmsnál, de egy kipattott egy plátói szerelem. Ez olyan mértékben erős volt, de közben az történt még, hogy Schumann megbolondult és öngyilkos lett, de ez nem sikerült, meg kihalázták a Rajnából, de utána elmegyógyint időben került, és aztán nem sokkal később következőben meg is halt. Igen ám, de akkor egy érdekes dolog történt, mert Klára Schumann tartotta az egész családot, 7 gyerek volt Schumanntól, és ő kereste a mindennapi falatokra összezongorázta, nagyon jó zongorista volt. Olyannyira jó, hogy Liszt Ferenc is a legmagasabb szintről beszélt róla. Ez hallotta Liszt Ferenc Klára Schumann zongorázni, és el volt tagadható tőle. Na, lényeg az, hogy ez, ugye ő tartotta el a családot, de el kellett menni zongorázni, hogy megélnek. És akkor Brahms oda költözött Schumann családhoz, és ő volt szinte a babysitter. Igen, egész érdekes dolog ez is, és ugye közben aztán az a fajta szerelmi kapcsolat az elmélyült olyan mértékben, hogy hát tulajdonképpen év alatt Brahms Joachim Józsefnek írt egy pár gondolatot, hogy nem tudom jobban csodálni, szeretem őt, tehát ez Klára Schumannra vonatkozott, egyszerűen megbaborázott. Gyakran vissza kell fognom magam, nehogy csöndbe megöleljem. Soha többé nem fogok hajlandó lányt szeretni, vagy legalábbis jelenleg egyáltalán nem is gondolok rájuk. Ők csak ígérgetik a mennyországot, még Klára személyébe megtestesíti azt. Most ez egy fantasztikus valomás, és ez a kölcsönös rajtai szerelem halálokig tartott, de ugye közben ugye Brahms mindenféle dolgokat komponál. Na most itt van ez a zongora négyes. Itt már az első három tétel az szinte Klára Schumann és a Brahms közötti kapcsolatról szól. A negyedik tétel, azt említettem, az egy magyar felekezik és magyar tánc, és illetve cigányzene, mert ugye a Brahms ezeket a nótás könyveket kapta meg Magyarországtól, ami megjelent, és ebből csinálta a magyar táncokat, és többek között ezt is. De rengeteg fantáziával van. Na most lényeg az, hogy az első három tétel, tehát ez a kész kapcsolatról szól, nagyon szenvedélyes, szomorú, néha vidám, de rapszodikus anyag. A másik tétel az egy olyan érdekes dolog, hogy a dallamot mindig két hangszer játsza, és ez szinte adódik, hogy egyik a Klára Schumann, a másik a Brahms saját maga. És itt is az első részben a második tétel, intermezzozott tétel címe, hogy első részben nagyon szomorú, fájdalmas, bánatos dolgok vannak, a trióban pedig egy rendkívül boldog, felszabadult zené van. Aztán visszatér megint az első rész is, és elég szomorúan fejeződik be pillanat alatt. A harmadik tétel szerintem a mű csúcspontja, ez egy szerelmi valomás. ilyen gyönyörű zenét, és ez a teljes tisztelt és érzem gazdag valami, és itt is az van, hogy a végén összeomlik. Szóval tulajdonképpen a Beethoven nem létrejövő szerelmi kapcsolat, ennek a bánata, szomorúsága is benne volt. Brahmsról többször olvastam arról, hogy nagyon magába zárkózottan élt. Teljesen véletlenül vezényelt a Mürzsuslágban, ez Bécstől 100 km-re van délre, és ő Brahms ott lakott. És azt láttam, hogy érdették is, hogy Brahms vég, tehát egy ilyen sétaút, Brahms többször járt egy útvonalon végig, és akkor szerintem az a kikapcsolódása, és ott élt elég magányosan, és elég morcos ember a hírében állt, tehát ez természetesen nem volt egy ilyen vidám valaki. Egyetlen egy dolog volt az, ami, akivel ő nagyon jobban volt, Johann Strauss. Nagyon sokra tartott, hogy Johann Strauss-nak a dallamáit, a fantáziáját, és mindig azt mondja, hogy bármi tudok ilyen dallamokat komponálni, nagyon sokra tartotta. Ritka dolog, hogy egyik zenszerző a másikat ilyen nagyra tartsa. De minden szerző teljesen érthető, a saját maga gondolatvilágában él, és a másikat az nem sokkal becsül, sokszor. De hát az alkotók azok ilyenek, de ez nem baj.
1: Így van. Ugye a koncert október 3-án lesz, az ünnepi évadnyitó hangverseny. Igen. A Műpában, és hát Johann Strauss neve ismét előkerül, hiszen a műsor második felében. Igen. Az ő zenéje és művei következik. Hát itt aztán meg szerintem így öröm volt válogatni, én azt gondolom, ugye?
2: Hát igen. Tulajdonképpen a Cigánybáró nyitánnyal kezdünk. Most egy jó dolog, ez nem egy vidám nyitány ez. Hogy aztán fergetik, és a vége az egy másik dolog. De benne van a szomorúság, sok bánatos dolog van benne, ezt aztán szeretszabadul nagyon. És akkor leszünk a Cigánybárból a Barinkai belépő, a szólista Pap Balázs lesz, egy fiatal tenorista, operáciázban és operában is egyre többet énekel, és lesz még egy szólista, a Gebefüggő Renáta, ő marosvásárhelyi életőségű, most is énekel a Figaróban, operaházban, lehet hallani, de ő egy hegedűvész volt, és a marosvásárhelyi zenekarban volt, azt koncertmester is volt, tehát egy elsőosztályi muzsikus. És aztán kiderült, hogy van hangja, de nem is akármilyen. Koloratúr szoprán, de rendkívül könnyen énekes. Nagyon-nagyon egyszer dolgoztunk vele, és nagyon sokat várok most egy koncertben. Énekli a kacagódat, énekli az óra duettet a Pap Balázsra, ez egy felkeltséges darab, egy 4-5 perces jelenet a Denevérből, és akkor az Adél belépőjét, a kacagódat, tehát ez lesz, és akkor van egy-két közben, bekezdett egy-egy polkát, azért, hogy át tudjon öltözni a művésznél. Ugye öltöző alatt van a napolka, akkor van a furiózó polka, akkor az egy fantasztikus jó polka. Szóval ilyeneket kiegészítésképpen, egy szórakoztató zene nagyon.
1: És hát ugye az egész koncert a monarchia sok nemzetiségű, egymásra ható zenei kultúrájába kalauzol el minket. Ön, ha erre az időszakra gondol, akkor mi jut eszébe?
2: Hát itt általánosabb ezek az arabok, mert ezek minden. Johann Strauss-nak a világa, azért gondoljuk bele, hogy bátor gyerek volt Johann Strauss, mert ugye nagyon szimpatizált a magyar fordalommal. Oly mértékben, hogy ilyen a magyarba belekomponált a Rákóczi indulót, amit ő hideglázás kapott mindig a Bécsi udvar. Tehát ez egy mély gyökerű valami volt. Ugye Liszt volt az első, aki koronázási mésébe magyar dallamokat csinált, és benne van a Rákóczi motivum, tehát a ta-ra-ra-ra-ra-ra, és Liszt is egy kicsit piszkált a Bécsi udvar nóziát, és hát a magájuk beleírta azt, amit gondolt.
1: Egy igazán jó hangulatú koncertre látogathatnak el tehát a hallgatók, amely ugye a Szent István Félharmonikusok október 3-ai ünnepi évadnyitó hangversenye lesz, mindez a MIPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Én kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert, és nagyon-nagyon sokan legyenek.
2: Nagyon szépen köszönöm. Jó kívánsokat, és szeretettel jövök mindenkit, aki ráér.
1: Az elmúlt percekben Záborszky Kálmánt hallhatták, Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmestert, érdemes és kiváló művészt.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en eljött az ideje annak, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló első részében. Átadták a Színi Kritikusok díját, a Katona Néma Csendje 3 kategóriában nyert. A Színházi Kritikusok céhe idén 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-26-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerte el. Idén 3 ország 13 színházában 11 előadás kapott elismerést. A rekorder a Katona József Színház, triplázott a Néma Csend, egy kategóriában pedig a Chicago nyert. Duplázott a Budaörsi Latinovic Színház is, Répa király című darabbal, Erdélybe 2, a Vajdaságba pedig 1 díj került. Egy-egy díj jutott az Örkény Színházba a legjobb női főszereplőért, a Radnóti Színházba a legjobb színházi zenéért, a Stúdió K Színházba a legjobb független színházi előadásért, a Szombathelyi Vörös Sándor Színházba a legjobb kőszínházi előadásért, míg a legjobb új magyar dráma színpadi szöveg bemutatója a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban volt. Megosztott második helyen végzett Rozsonics Ildikó a Liszt versenyen. Lezárult a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. A verseny második díját fejenként 18 000 euró pénzjutalommal két fiatal zongora művész nyerte el. Rozsonics Ildikó Magyarországról és Barbara Tatarádze Georgiából. A zsűri döntése alapján első díjat idén nem adtak ki. A harmadik díjat szintén egy magyar zongora művész Pellet Sebestyén kapta. A fődíjak mellett számos külön díj, valamint rangos hazai és nemzetközi fellépési lehetőség is gazdára talált. Az Olga Kern által felajánlott 500 eurós különdíjban és a Filharmónia Magyarország 500 eurós különdíjában Calvin Aptier részesült. És Vince Nándor nyerte el Leos Jenecsek nemzetközi zenei versenyt tuba kategóriában. Magyar győzelemmel zárult a szeptember 14-e és 20-a között megrendezett Brünói Leos Jenecsek nemzetközi zenei verseny tuba kategóriája. A rangos megmérettetésen Vince Nándor nyerte el az első díjat, a második helyen egy kínai, a harmadik helyen pedig egy cseh művész végzett. Az első helyezésért járó trófeó és elismerés mellett Vince Nándor megkapta a verseny partnere a Mirafon által felajánlott F-tubattokot, valamint egy prágai zenemű kiadó kotta csomagját. Gratulálunk! És több hazai előadó is szerepel a 2026-os Gramofon díjak jelöltjei között. A Gramofon Classical Music Awards díjait 1977 óta minden évben olyan kiemelkedő szólistáknak, együtteseknek és lemezkiadóknak ítélik oda, akik jelentősen szerepet játszanak a klasszikus zenei felvételkészítésben. A 2026-os Gramofon Classical Music Awards shortlistjén 11 kategóriában összesen 66 felvétel versenyez a díjakért. A jelöltek között több magyar vonatkozású album is szerepel, köztük Vashegyi György, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és Énekkar, az Operaház Zenekara, valamint a budapesti alapítású Takács Kvartett felvétele. A díjátadóra október 7-én kerül sor Londonban. És Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna közös alkotása is esélyes az International Opera Awards-ra. Kihirdették az Opera Világ Oscar díjának tekintett International Opera Awards 2026-os jelöltjeit. A döntősök mezőnyében idén magyar sikernek örülhetünk. Az új produkció kategóriában a világ legimpozánsabb előadásai közé jutott a bajrajti ünnepi játékok Rienzi előadása, amelynek látványvilágát és koncepcióját a Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna alkotópáros jegyzi. A nemzetközileg elismert rendező-tervező duó Richard Wagner korai remek művének színpadra állításával érdemelte ki az elismerést, díszleteikkel és jelmezeikkel a műfaj legszűkebb elitjébe juttatva a produkciót. A győztesek kilétére november 21-én szombaton derül fény a bécsi Musiktheater an der Wien falai között, amely első alkalommal ad otthont a rangos eseménynek. Itt a Papagéno Klasszik műsorában hamarosan egy interjú érkezik. A vendégem Horváth László lesz, a Szombathelyi Pharmatrans Kft. Ügyvezetője, aki ötletgazdaként és mecénásként is jelen van. Illetve Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója. Ugyanis valós történetekből önálló kortárs dráma született, az Útra való című könyvtől a Vörös Sándor Színház színpadáig. Ez a Kockázatok és mellékhatások című előadás. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Horváth Lászlót, a PharmaTrans Kft. Ügyvezetőjét. Üdvözlöm!
2: Üdvözlöm!
1: Illetve Szabó Tibort, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját. Üdvözlöm!
3: Kezdjük csokkalom, szép jó napot kívánok!
1: Talán ebből a hallgatóink már most sejthetik, hogy hova fogjuk elhívni a hallgatókat, de hogy vajon miért pont önök ülnek itt velem szemben, az a következő jó néhány percből fog kiderülni. Valós történetekből önálló kortárs dráma, az útra való a Vörös Sándor Színház színpadáig. Vörös Sándor Színház október 3-án mutatja be a Kockázatok és mellékhatások Osztódás két részben című kortárs drámát, amelynek valós gyógyszerszállítói történetekből és tapasztalatokból indult el, de nem könyv adaptációként, hanem önálló színházi műként született meg. Szóval erről fogunk beszélgetni. Másfél évtizeden keresztül test közelből látta a gyógyszerszállítás világát, aztán ugye megszületett az Útra való című könyv. És mikor fogalmazódott meg önben az, hogy ebből a személyes és szakmai életanyagból akár mondjuk egy könyv megjelenjen, és aztán egy színházi történet is születhessen?
2: Ehhez kapcsolódóan bennem ez a fajta igény, hogy tudnilik ezeket a történeteket, amik az elmúlt közel 15 év alatt velünk megtörténtek, pontosabban elsősorban, de nem kizárólag a gyógyszerszállító tevékenységet végző kollégáimmal. Az 2023. decemberében apám temetésén fogalmazódott meg, amikor szembesültem azzal, hogy ráhúzták a kriptára a fedelet, és ez így koppant egyet, és aztán így átfutott rajtam, hogy apámnak egyebek mellett volt egy olyan mondása, ha tetszik, javaslata, hogy fiam, ne mások lábnyomába lépdelj, hanem te hagyd magad után nyomot a hóba. Ez ma már jószerivel közhelyszerű, de ezt mindig mondogatta nekem az öreg, és akkor őszintén szóval ezt nem nagyon értettem. Valamiért ez ott beugrott. És akkor megfogalmazódott benne az, hogy úristen, hát ha ennyi az élet, akkor valójában abban a pillanatban, hogy megszülettünk, halálra vagyunk ítélve, és bármikor eltávozhatunk, és én nekem most hol hagytam én nyomot? Azon túl, hogy nyilván a családtagjaimban, a különböző életesemények által, kollégáim, stb. És akkor döntöttem úgy, hogy talán mindazokat a történeteket, amik velünk az elmúlt közel 15 év alatt lejátszódtak, aztán érdemes lenne egy ilyen optikán keresztül valamiféle rendszerbe foglalni. És akkor egy ilyen magazinszerű könyvet csináltam, amiben volt szakmai ismeret, benne voltak a kollégáim történetei, novellaszerűen leírva, megfogalmazva, ha tetszik, voltak esszék, meg voltak még az előző néhány évtizedből ilyen zsenge kezdeményezéseim, versek meg novellák formájában. És ennyi.
1: Nagyon érdekes, hogy minden szakmának megvan szerintem az az oldala, amely nem nagyon látható. Amely a hétköznapi emberek számára nem nagyon látható, de mégis ők kellenek ahhoz, hogy létrejöjjön valami. Akár mondjuk az önök cégében is, hogy vannak azok a sofőrök, akik elviszik A-ból B-be, hogy az emberek gyógyszerhez jussanak. Vagy a színházba, akik a háttérben dolgoznak, hogy létrejöjjön egy előadás. Rengeteg embernek a munkája kell. És ebben egy picit volt az is, és aztán a színház is itt bekapcsolódik, hogy láthatóak legyenek?
2: A személyes tapasztalatom az, hogy rengeteg olyan elsősorban, de nem kizárólag fizikai tevékenységet végző kékgalléros ember létezik körülöttünk a világban, akiknek a tevékenysége jószerivel valójában láthatatlan, de nélkülük nem működne az, amit mondjuk rendszernek nevezhetünk. Így például megítélésem szerint sokan el sem tudják képzelni azt, hogy micsoda háttérmunka van amögött, az esemény mögött, hogy én bemegyek a gyógyszertába, és azt mondom, hogy kedvcsokon kérek egy doboz valamilyen pirin származékot. És hát ezek az emberek, ezek rengeteg stresszfaktorral megküzdve nap mint nap, elsősorban nem létező közlekedési kultúránknak köszönhetően, illetve az időjárás viszontagságainak köszönhetően, a rendkívül rigid gyógyszerészeti szabályozásoknak, elvárásoknak köszönhetően rengeteg stresszfaktorral találkoznak. És ő nekik mindeközben, hogy mondjuk plusz 45 fok van, vagy mínusz 18, süvít a szél, szakad az eső, esik a hó, és a többi. Gyakorlatilag az adott időablakoknak megfelelően meg kell jelenni a kórházakban, a patikákban is. És baromi jó érzés volt nekem azzal szembesülni, hogy például a kokáért a COVID ideje alatt nagyon sok kollégán lehetett érezni, látni, a beszélgetéseik alapján megtapasztalni, hogy egyfajta küldetéstudattal végzik a munkájukat, mert hogy azt érezhették, hogy valami olyan dolognak a részesei, amikor az általuk leszállított gyógyszernek köszönhetően valakinek esélyt adhatnak a gyógyulásra. Miközben egyébként hát maszkba pakolgatni mondjuk egy-egy teherautónkba esetenként mondjuk 300 tétel, 300 gyógyszeres ládát fölpakolni, lepakolni, az nem piskóta. Na most ehhez képest valójában ők láthatatlanok, és szerettem volna a magam részéről ezzel a könyvvel tisztelegni az ő munkájuk előtt.
1: Az Útra való című könyvről beszélünk, amely igen, egyébként hangos könyv formájában a Pharmatransnak az oldalán egyébként meg is igen, hallgatható, igen, és aztán itt jön akkor képbe a színház. Megkapták ezt az anyagot, és mi volt a kiinduló pont? Ez a könyv, vagy ennek egy átdolgozott verziója, és akkor itt megint egy alkotói folyamatba csöppenünk bele.
3: Tulajdonképp egésznek a kezdete a mi kettőnk találkozása. Valamilyen indítatásból Horváth László egyszer számomra ismeretlenül felhív, hogy szeretne velem találkozni, és beszélgessünk a színházról, meg egyáltalán, hogy színház hogyan létezik, milyen kapcsolatban van, vagy tud-e lenni az üzleti szférával. Uh-huh. Amikor Laci eljött hozzám, akkor hozta magával ezt a könyvet, az Útra való, és akkor elmondta azt, amit most a részéről elhangzott itt a minti percekben, és nyilván, ha már így beavatott ebbe, akkor megígértem, hogy el is fogom olvasni. Minden egyéb hátsó gondolat nélkül, illetve hát persze, amikor tudjuk, hogy az előadó művészet mennyire van finanszírozva a Kies hazánkban, az ember mindig keresi a lehetőséget, ahonnan valamit is remél. Tehát volt némi hánsót szándék, aztán ezt most vallom be először Lacinak. Abban, hogy a kapcsolatunkat ezt tovább fejleszem, vagy vigyem. És olvasva a könyvet, nyilván, hogy különösen a szakmai részt illetően, hát teljesen ismeretlen terep volt a számomra is. Maguk a történetek azok már közelebbről hozták, és némi képet kaptam arról is, hogy mi minden van amögött, amíg én gyógyszerfogyasztó eljutok ahhoz, amit kényszerülök bevenni néha. Olvasva a könyvet, a gyógyszerszállító sofőröknek a kalandjait, és azon túl pedig a személyes vonatkozású részeket, amit Laci megírt saját magával és a családjával, a szüleivel kapcsolatban, elindított bennem egy gondolatot, és a következő beszélgetésünk alkalmával egyszer csak úgy megfogalmazódott, hogy mi lenne, ha ebből egy színpadi mű születne. Mert maga a forma, a szerkesztése a könyvnek nem feltétlenül predesztinálta arra, hogy ebből egy színpadi mű legyen. Viszont ha már van gondolat, akkor nyilván valakit meg kell keresni, aki ebből színpadi könyvet csinál. És mondtam Lacinak, hogy ez egy hosszas folyamat. Nyilván, hogy akkor el kell indítani a gondolatot, meg kell ismertetni emberekkel ennek a szövegnek, a könyvnek a tartalmát, anyagát, és akkor remélve azt, hogy egyszer csak valakiben kigyul a pilács, hogy ebből tudnak írni valamit és színpadra tenni. Na ez történt másfél év után. Jutottunk el oda, hogy Farkas Ádám kolléga, aki színészként kezdte még valamikor Szombathelyen, Jordán Tamás keze alatt stúdiósaként, aztán elkerült a Kecskeméter és elkezdett rendezni. És én hallottam róla, hogy voltak már rendezőként sikeres munkái. És örültem, hogy ő erre rábólintott, hogy tud ezzel az anyaggal mit kezdeni, Zsigó Anna dramaturggal. Ők elkészítettek egy színpadi változatot, amit elolvastunk, Laci és én is, és a Színház Művészeti Tanácsnak tagjai, két rendező. Javasoltunk módosításokat, és azt hiszem, hogy a harmadik változatból aztán került nyomtatásra a szövegkönyv, és indult el maga az olvasó próbával ez a folyamat, aminek a vége. Október 2-a rendes, és október 3-án díszbemutató, ami hát színháztörténeti pillanat a Vörös Andor Színház életében. Ilyen még nem volt, hogy díszbemutató.
1: Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth László ötletgazda és mecénás, illetve Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Andor Színház igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Valós történetekből önálló kortárs dráma, az Útravaló című könyvtől a Vörös Sándor Színház színpadáig. Erről beszélgetünk a két vendégemmel, Horváth Lászlóval, ötletgazdával és mecénással, illetve Szabó Tiborral, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatójával. Egy könyv, amely eredetileg a háttérben dolgozó sofőrök történeteinek akart nyomot hagyni, később egy színházi alkotó folyamat egyik kiinduló pontjává vált. A szombathelyi Vörös Sándor Színház október 2-án a díszelőadás október 3-án lesz, ekkor mutatja be a Kockázatok és mellékhatások, Osztódás két részben című kortárs drámát, amely valós gyógyszerszállítói történetekből és tapasztalatokból indult, de nem könyv adaptációként, hanem önálló színházi műként született meg. A kulturális támogatások világában megszokott modell, hogy egy vállalat, egy üzletember vagy már létező produkció mellé áll. A Kockázatok és mellékhatások esetében azonban fordított folyamat zajlott. Horváth László saját gyógyszeripari szakmai közegének történeteit és tapasztalatait írta meg az Útravaló című könyvében, majd évekkel később színházi alkotó folyamat révén ez alapján született meg a szombathelyi Vörös Sándor Színház új előadása. A darabot Horváth László ötlete nyomán Zsigó Anna és Farkas Ádám írta, a rendezője pedig Farkas Ádám. A vendégek tehát Szabó Tibor, a szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatója, és Horváth László ötletgazda és mecénás. Folytassuk a beszélgetést. A színház ugye 2008-ban alakult, és most már azért egy stabilan működő társulattal működik, 20 fő színész társulattal dolgozik, és nagyon sok létű és sokféle műfajban van jelen. A színháza a zenés daraboktól, a vígjátékokon át, a klasszikusokon át, a kortárs drámái színházi nevelésig sok minden megmutatkozik. Itt. Ez a darab hogyan illeszkedik ide bele, és közben itt egy fél mondatot beleszúrnék azt, hogy említette, hogy ugye van egy gazdasági helyzet, és hogy a színházok hogy vannak. A vidéki színházak, budapesti színházak kicsit más ugye azért a működésük, de hogy sosem könnyű, és akkor itt viszont Horváth László nevéhez hozzá kell majd még mondanom, hogy ugye mecénásként is megjelenik, és nem csak úgy, mint a Pharmatrans Kft. Ügyvezetője és az Útravaló című könyvnek az írója. Szóval hova helyezkedik bele ez a darab, és milyen stílusú?
2: Nyilván a vidéki színház lévén sokfajta nézői igénynek kell megfelelnünk. És a magunk módján tesszük is, mert rákényszerünk, mert úgy van bérletvásárlás, úgy van bevétel, úgy jegyvásárlás, úgy jönnek a nézők. Ebben a darabban, aminek Kockázatok és mellékhatások, ha már gyógyszerekről van szó, a címe, egy olyan kettősség van, hogy egy évad indító darab, ami azért jó, hogyha széles közönségnek tetszik, amit létrehozunk a színpadon, mert az jól indítja el az évadot, és akkor kedvet teremt a nézők számára, hogy utána is jöjjenek a színházba, és ne vegyük el tőlük a kedvet. A másik dolog pedig, jócskán van benne kockázat, egyrészt a témája miatt, másrészt pedig az, hogy egy teljesen új darab, ami megjelenik a piacon általunk, ősbemutatóként, hiszen számunkra íródik, mi mutatjuk be, és mi indítjuk el az útjára, reméljük, hogy van hosszú útja is, tetszést arat, sikert arat, és mások is majd lecsapnak erre a témára. És nyilván, ahogy beszélgettünk, találkozgattunk, akkor Raciban felmerült a gondolat, hogy addig is, amíg valami ebből konkretizálódik, ő szívesen belépne a színház támogatói közé. Uh-huh. Személyesen is, meg a cég által is, ami nekünk persze, hogy nagyon jól jött, hiszen az apanás olyan, amilyen, és valamelyik korábbi miniszter arra próbált minket rávenni, hogy a mecenatúrát szélesítsük, aminek hát kiveszett a hagyománya szép hazánkban, valamikor még működött a két nagy háború között, és ennek most nincsen gyakorlata. Kaptunk ilyen köröket, hogy finanszírozásból, hogy mekkora réteg az önkormányzati, mekkora a kormányzati, és a mecenatúra egy kicsi vékony csík, egy 1%-nyi körülbelül, amit kimutatható. Na hát, mi elindultunk ezen az úton, amikor a mecenatúrának a sávját szélesítjük, és akkor illépett be Laci is ebbe a körbe.
1: Miért?
3: Nem tisztem minősíteni, de ez egy látszólag nem komplex kérdés. Valójában számomra nagyon az. De több oka is volt ennek, hogy ebbe beléptem. Egyrészt miután igazgatóval több alkalommal beszélgettünk erről, hogy mi lenne, hogyha ez a könyv valamilyen módon felmászhatna a színpadra, akkor úgy éreztem, hogy lehet, hogy meg tudnánk úgy oldani ezt a feladatot, meg tudnánk úgy ugrani, hogy számomra azon túl, hogy nyilvánvalóan egy nagyon izgalmas intellektuális kalandot jelent ez az egész, hogy így kvázi a háttérből figyelhetem az alkotásnak a folyamatát, egy színpadi műnek a megszületését. Az én egyik krédóm az, hogy leheljünk lelket a vállalkozásba, és nekem van egy olyan fixa ideám, hogy az, ami megteremti az anyagi keretrendszert, ha tetszik, a feltételeket egy színpadi mű megszületéséhez kapcsolódóan, vagy egyáltalán a létezésünkhöz kapcsolódóan, az egy nagyon fontos, elengedhetetlen része az életünknek, de attól lesz igazán élő, hogyha van lelke. Számomra a színház ezt jelenti, hogy amikor egy színmű megkezdésekor képletesen felgördül a függöny, az olyan, mintha felbomlana egy szövet, és egy másik világba kerülnék bele. És legalább néhány percre, vagy ha tetszik néhány órára, a fantáziám segítségével olyan élményekhez juthatok, amihez egyébként az Excel táblákból nem. Uh-huh. Tehát nekem ez egyfajta ilyen adalék vagy pótlék volt, uh-huh. függetlenül attól, hogy egyébként az egész életemet végig kísérte egyfajta humán beállítottságokán az irodalom, meg a képzőművészetek iránti érzékenység. És amikor azt éreztem, hogy na elértem arra a szintre, hogy különösebb életvezetési nehézséget nem jelent

0: És akkor két jelenet megvalósításába engedtek betekintést, de ez szűk egy óra volt, azt hiszem, az egész rendelkezés álló idő, és minden poén ült. És olyan felszabadultan nevettek néhányan, volt előttem két sorral egy hölgy, aki szinte visított, és a előtte mögötte lévő két sorba azon nevettek az emberek, hogy ő hogyan nevet. Szóval tényleg élményszerű jelenetekbe kaphattam bepillantást, és baromi jó érzés volt, hogy érzést sikerült generálni emberekbe, részbe az én közreműködésemnek köszönhetően, és akkor még egy pillanatra, ha megengedi, bocsánat, hogy ilyen csapongó vagyok. Csak.
1: Túl sok mondani való.
0: Meg annyi minden van, igen, hogy azt beszélgettük egy ebek mellett igazgatóra, hogy ugye nagyon sok olyan gazdasági társaság, vállalat létezik a világban, akik valamiért szívügyüknek érzik a kultúra támogatását, de nagyon sokszor ez egy kicsit személytelen, mert azt mondják, hogy van egy nagy kalap, oké, akkor a lehetőségeinkhez bírtam, beleöntünk ebbe a kalapba valamekkora pénztömeget, és úgy használjátok fel, ahogyan szeretnétek. Na most ebben az esetben nem erről volt szó, hanem célzott lövést adtunk le, és azt mondtuk, hogy itt van, tényleg azt lehet mondani, hogy az állandó költségek feletti részt azt megpróbáltuk biztosítani, tehát a változó költségeket, hogy színpadra lehessen állítani ezt a művet, és ez az egyik jó barátom szerint nagyon nem jellemző ma a kultúra finanszírozásban, hogy azt mondják, hogy oké, akkor itt van egy felülről nyitott büdzsé, és akkor amennyi kell, azt rátöltjük. Csak legyen ebből egy vállalható, értelmezhető valami. Azon túl, hogy természetesen kifejezetten törekedtünk arra, hogy olyan élethelyzeteket, olyan párbeszédek révén próbáljunk megjeleníteni, ami relatív könnyen befogadhatóvá teszi a darabot, és ez azért volt nagyon fontos, hogy sokan magukra ismerjenek az élethelyzetekből fakadó párbeszédek által a nézők közül. Mert akkor jobban tudnak azonosulni ezzel az egész dologgal, jobban el tudja vinni magukkal. Azon túl, hogy mondjuk művészi szempontból van egy kifejezetten érdekes kettősség benne, hogy egyszerre próbáljuk megjeleníteni a kint és bentet. Tehát ami kint lezajlik, az a szervezetben mondjuk sejtszinten mit generál. Igen. És ez egy nagyon izgalmas kísérlet. Aztán, hogy a megvalósítás eredményeként a közönség hogy reagál?
1: Ezt megtudhatják, ha ellátogatnak. Szerintem ez egy nagyon jó kis egyébként kirándulás is lehet, ha elmennek Szombathelyre. Viszont nem kategorizáltuk még be, bár nem tudom, kell-e. Milyen műfajú ez a darab?
2: Tulajdonképpen kortárs dráma, és én azért kicsit szorongok, hogy ne, hogy csak annyi humor legyen benne, amennyit a nyílt próbákon látott Laci barátom és a nézők, akiket beengedtem, mert azért egy ugye maga műfaj, hogy dráma, tehát súlyos kérdéseket taglal. Életkezdési, életút elején lévő fiatal pár és az életút végén betegségek küszködő idősebb pár, plusz még ugye, a többi mellékszereplőnek a maga kicsi drámája. És azért az jó, hogyha a néző fogékony erre a fajta humorra, mert inkább fekete humornak nevezném, mint a tércsapkodós műfajra jellemző, hogy de mondom, nyitó darab mindenképpen ott van az emberben a szorongás, hogy hogyan indít az évadot, és még egy pillanatra visszatérnék a harmadik, a díszbemutatóra, mi mondtam, hogy ez egy
1: van, ez
2: nem szokványos a mi színház életünkben. Erre úgy kerül sor, hogy Horváth László Laci barátom kerek születésnapot ünnepel aznap, és akkor azt mondtuk, hogy ez a kapcsolat, ez a barátság tart ott, hogy akkor ennek adjunk egy kiemelt eseményt. Hát, hogyha más vállalkozók is úgy kedvet kapnak, hogyha máskor nem, akkor a kerek évfordulójukon megrendeljenek tőlünk egy ilyen szolgáltatást.
1: Ami eszembe jutott még, hogy ugye itt nagyon két különböző világ találkozott. A színház és ugye a gyógyszer logisztikai vállalkozás is a folyamatban. Volt-e olyan, amit most így, ha visszagondolnak, egymástól mondjuk tanultak, vagy abból a világból aztán átültettek a saját világukba?
2: A színházvezetés is egyfajta menedzseri munka, amiben én azért belecsöppentem színészként, és menet közben tanulom. Élemedett korom ellenére is igyekszem erre törekedni, és ezt a részét figyelve Lacinak a működését, mint üzletember, mint cégvezető, egy pragmatikus ember hozzám képest. Én néha úgy, hogy kinézek itt az ablakon, felhőket látok, de néha azonkül is járok, bár igyekszem a realitás talaján maradni.
1: Igen, ez
2: egy nagyon-nagyon komoly tanulási lehetőség az, hogy látva őt, hogyan működik, akár a közös munkával kapcsolatban, hogyan gondolkodik ő, hogyan lép, mit lép ő, és hogy mennyire tudom én ezt követni, vagy azonosulni vele. Nagy tanulság.
0: Én mindig nagyon szerettem játszani. Lehet, hogy furcsán hangzik, de én erre az egész helyzetre egyfajta, azon túl, hogy amint jeleztem, azt intellektuális kalandként tekintek, de valójában számomra ez egy nagyon izgalmas játék. Ha tetszik, társas játék.

0: játék, ami rengeteg pozitív érzést ad, és megerősítette bennem azt, hogy tényleg jó értelembe véve elég önzőnek kell lennünk ahhoz saját magunkkal szembe, hogy meg tudjuk élni az életet, és adjunk teret és időt magunknak arra, hogy jól érezhessük magunkat a bőrünkbe. És miután egy kerek évfordulót igen töltök be, például ezen a napon, én már eljutottam oda, hogy én nem akarok minden áron megfelelni. Lehet, hogy egy kicsit későn, de hát ezt majd az előttem álló 20-30-40-50-100 év eldönti, hogy későn volt-e ez a váltás, vagy ez a felismerés. Minden esetre ez egy nagyon szimbolikus dolog, hogy azzal, hogy belépek az idősödő korba, egy új életkezdési esélyt adok magamnak, és ezzel a színdarabbal együtt kellene több?
1: Nem. Tehát Kockázatok és mellékhatások, osztódás két részben című előadást a Vörös Sándor Színházban láthatják Szombathelyen, október 2-án és október 3-án pedig születésnappal összekötött díszbemutató, és innentől pedig a Vörös Sándor Színháznak a weboldalán, a www.ss.hu oldalon megtalálnak minden információt, és én remélem, hogy legközelebb majd arról számolhatok be, hogy esetleg utazni is fog ez az előadás, és mondjuk Budapesten is látható lesz, és teltház előtt legyen minden előadás. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük mi is.
1: Az elmúlt percekben Horváth Lászlót hallhatták, a Pharmatrans Kft. Ügyvezetőjét, aki ebben a történetben ötletgazda és mecénás is volt, illetve Szabó Tibort, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház igazgatóját. A Klasszik Rádió 92 egyet hallgatják, és abban is a Papagino Klasszik műsorát, de hamarosan friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy az első órának a végére értünk. De a következő órában is várom Önöket. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Sejemmajmot találtak a rendőrök egy tiszafüredi férfi autójában. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Itthon a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezhesse ennek sikerét. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigriskölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. szeptember 27-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A második órában Kovács Eszterrel, a Pagony kiadó főszerkesztőjével és egyik alapítójával ünnepeljük a Pagony 25. születésnapját, és bemutatjuk a jubileumra készült különleges mesekötetet is. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló második részébe. Udvaros Dorottya életéről írt könyvet Nyári Krisztián. November elején jelenik meg Nyári Krisztián új kötete Vetkőzés, Udvaros Dorottya élete címmel, amelyben a szerző egyes szám első személyben szólal meg, és meséli el a színésznő életét. A szerző a könyv megírásához több mint egy évig folytatott kutató és interjú munkát, családfakutatást, valamint régi kritikákat és titkos iratokat is feltárt. Nyári Krisztián a kötetben nem külső szemlélőként mutatja be a színésznő életét, hanem Udvaros Dorottya nézőpontjában. Ez az elbeszélésmód lehetőséget nyújt arra, hogy az olvasó a színésznő pályáját ne csupán a színházi sikereken, művészi mérföldköveken, hanem személyes élményeken, élethelyzeteken, kudarcokon keresztül ismerhesse meg. A kötet október 27-én jelenik meg a Corvina kiadó gondozásában. És átadták a Junior Prima díjakat színházi film és táncművészet kategóriájában. 2026-ban 18. alkalommal adták át a Junior Prima díjat színház film és táncművészet kategóriában. Az idei jutalmazottakkal együtt immár 129 fiatal magyar tehetségnek ítélték oda az elismerést. A díjjal azokat a legfeljebb 30 éves művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjaik között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Devics Botond, díszlet- és látványtervező, Gyulai Zékány István színész, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Jurák Bettina táncművész, koreográfus, Kenéz Ágoston színész, rendező, író, a drámaíró Kovács Ikrek, Kovács Dominik és Kovács Viktor, valamint Podlovics Laura színész, bábszínész, író és rendező, a Budapesti Bábszínház tagja kapott Junior Prima díjat. Gratulálunk nekik! És rangos lengyel állami kitüntetést kapott Kurták György. Ezzel folytatjuk. Kurták György a Glória Artis kulturális érdemérem aranyfokozatát vehette át szeptember 21-én Lengyelország kulturális és nemzeti örökségért felelős miniszterétől. A rangos elismerést a zeneszerző Budapesten a Budapest Music Centerben kapta meg. A Glória Artis kulturális érdemérem a lengyel kulturális miniszter által odaítélhető állami kitüntetés, amelyet olyan személyeknek és szervezeteknek ítélnek oda, akik jelentősen gazdagítják vagy védelmezik a lengyel kultúrát. A díjat jelenlegi formájában 2005 óta adják át bronz, ezüst és arany fokozatban. Az arany fokozat további kitüntetettjei között olyan világhírű művészek szerepelnek, mint például Arvo Pärt, Placido Domingo vagy Martin Scorsese. És Madaras Gergely vezényelheti a 2027-es montreali nemzetközi zenei verseny döntőjét, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. Rangos felkérés kapott Madaras Gergely karmester, ő vezényli majd a montreali szimfonikus zenekart a montreali nemzetközi verseny döntőjében 2027. május 4-én és 5-én. A világ egyik legjelentősebb zenei megmérettetésén fiatal zongora művészek lépnek majd színpadra a Maison Symphonic hangversenytermében, ahol a verseny hivatalos együttesét Kanadában és nemzetközileg is elismert Orchestra Symphonique de Montréal zenekart Madaras Gergely vezényli majd. Madaras Gergely jelenleg szabadúszó, 2019 és 2025 között a Liège-i Királyi Filharmonikus Zenekar zeneigazgatójaként dolgozott, ahol kiemelkedő és sikeres munkássága elismeréseként a város díszpolgárává is választották. És új fesztivált alapít Daniel Barenboim Berlinben. Új fesztivált alapított Daniel Barenboim, a West Easter Divan Fesztivál novemberben 10 koncerttel várja a közönséget Berlinben, a fellépők között többek között Lang Lang és Emmanuel Pahudis szerepel. A fesztivál célja, hogy nemzetközi zenészeket hozzon össze a német fővárosban. A közönséget november 11-e és 18-a között összesen 11 koncert várja a berlini Philharmoniában, valamint két másik helyszínen is. Most itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsorában. Kovács Eszter lesz hamarosan a vendégem, a Pagony kiadó főszerkesztője és egyik alapítója. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a Magyar Gyermekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel másfél ezer könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. Erről fogunk beszélgetni.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Esztert, a Pagony Kiadó főszerkesztőjét és az egyik alapítóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
1: 25 éves a Pagony. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává vált, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyé is a Pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel másfél ezer könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemléletet is kialakítottak, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A 25 év alatt a Pagony tehát nem egyszerűen kiadó lett, hanem egy egész gyermekirodalmi világ épült köré. Ha most visszanézel erre a negyed századra, elképesztő kimondani, mi az, amiben szerinted a legnagyobbat változott a Pagony, és mi az, amihez a kezdetek óta ugyanúgy ragaszkodtok?
2: Igen, köszönöm szépen, nagyon jól esett hallgatni ezeket a szavakat, de hát mi is így gondoljuk, hogy ezek így vannak. Talán nem is a Pagony változott nagyot, hanem azt hiszem, hogy az egész gyerekirodalom változott nagyot. Kicsit az egész világban, de Magyarországon feltétlenül, mert azt mondanám, hogy külföldön egy picit hamarabb elindult ez a gyerekirodalom nagykorúsítása. De hát azért nálunk sem volt ez gyökértelen, mert igazából a Móra Kiadó a szocializmus évei alatt egy nagyon magas szintű magyar gyerekirodalmat hozott létre, csak ez tulajdonképpen az egyetlen, amit mondhatunk rá, hogy nem volt annyira sokszínű, mint a mai, nyilvánvalóan, mert hogy ma nagyon sok gyerekkönyvkiadó van, hála Istennek, és hogy sokkal-sokkal nagyobb a könyvszám. Tehát amikor mi elkezdtük a Pagonyt 25 évvel ezelőtt, akkor az aránya a gyerekkönyveknek 5% volt a teljes egészében a könyvek között, és ez ilyen 25-30%-ra ment föl. Ez sok mindennek köszönhető, elég nagy részben a Harry Potternek is egyébként eleinte, de azért kicsit néha azt gondolom, hogy azért, hogy a Pagonynak is, meg igazából annak, ami így a Pagony kapcsán és mellett, hogy kialakult ez a pezsgés a gyerekirodalom körül. Tehát, hogy nagyon sok gyerekkönyvkiadó jött létre, gyerekkönyvesboltok jöttek létre, nem csak mi, hanem mások is, és hogy másképp állunk az egészhez, és hogy egy olyan szülői réteg nőtt föl tulajdonképpen, akik fontosnak tartják azt, hogy mit olvasnak a gyereküknek, meg hogy olvassanak a gyereküknek.
1: Így van, tehát változott ugye a piac, és egészen más méretű lett, és sokkal sokszínűbb. Viszont főszerkesztőként mit jelent ma megtalálni azt a könyvet, amelyről azt érzitek, ennek tényleg helye van a Pagony világában, olyan pagonyos lesz?
2: Igen, ezt mi is pontosan így mondjuk, hogy olyan pagonyos.
1: Igen,
2: és hogy egyébként eltelt több mint 10 év, amíg ezt így nem verbalizáltuk, hanem mi is csak azt mondtuk, hogy ez pagonyos, és bizonyos kéziratokat úgy utasítottunk vissza, hogy igazából minden jó vele, és nem tudjuk megfogalmazni, hogy miért, de valahogy mégsem pagonyos. És néha még most is egyébként nehéz szavakba önteni, hogy mit jelent ez a pagonyosság. Én azt gondolom, hogy ez a nagyra tartjuk a kicsiket szlogenünk, ami viszont az elejétől kezdve az, ami ez nagyon fontos. Tehát, hogy ez a partnerség a gyerekekkel, és hogy partnernek és egyenrangúnak tekintjük a gyerekeket, és hát a könyvekben is ezt keressük. Tehát, hogy nem szeretjük azt, amikor a felnőtt az autoriter módon viselkedik, vagy jelenik meg akár a gyerekirodalomban, hanem azt gondoljuk, hogy a gyerek az egy önálló lény, aki nem alsóbrendű, és mindenről lehet vele beszélni, mert nem hülye, csak tulajdonképpen a kérdés az, hogy hogyan beszélünk vele bármilyen témáról. Úgyhogy röviden szerintem ez a Pagony hitvallása, amiben egyébként mi a holland gyerekirodalomban találtunk erre egy nagyon szép előképet és fogódzót. Ők nagyon így gondolkodnak, természetesen egyébként a skandináv irodalmak is, meg német irodalom is, de valahogy mi megtaláltuk ezt a hollandot, és nagyon sok holland gyerekkönyvünk van. Noha a Pagony egyébként, és ezt lehet mondani, a 25 év alatt elsősorban a kortárs magyar gyerekirodalom kiadójává vált, tehát a könyveinknek a 2/3, hanem több, az kortárs magyar gyerekirodalom, de a külföldiek, a maradék külföldiek közül, főleg az elején nekünk egy nagy löketet adott a holland gyerekirodalom.
1: Elmúlt 25 évben olyan szerzők és sorozatok váltak meghatározóvá a Pagony gondozásában, mint a Boribon, a Bogyó és Babóca, a Rumini, a Kuflik vagy a Maszat, de egy-egy ilyen karakter az idővel túlmutat a könyveken, és szinte ilyen kulturális szereplővé válnak, és nagyon sok minden kapcsolódik hozzám. Érzed azt egy új sorozatnál vagy figuránál, hogy ebbe már nem egyszerűen egy jó könyv lesz, hanem mondjuk egy hosszú távon építhető világ lehetősége? Vagy ez titeket is meglep nagyon sokszor, hogy mi az, amit így nagyon felkapnak?
2: nem lett meg annyira, szóval titkon mi pontosan ezt keressük ezekben a karakterekben. Tehát a Pagonyon belül legendásá vált, hogy amikor a Bartos Erika behozta a Pagonyba a Bogyó és Babócát, akkor még ilyen spirálkötéssel, mint tervet, akkor az egyik tulajdonostársunk azt mondta, hogy ő abban a pillanatban látta maga előtt, ahogy óvodás csoportokat neveznek el Bogyóról és Babócáról. Szóval, hogy ez benne volt ez a lehetőség. A Kuflik az inkább meglepő szerintem. A Kufliknak ez az egész popkulturális sikere, mert azért az egy nagyon összetett dolog, és igazából mi azt gondoltuk, amikor nekiálltunk a Kuflikat kiadni, hogy azt gondoltuk, hogy ennél rétegebb könyv lesz. De hát hál' Isten, hogy nem, és hogy ma már játszótér is van Kufliból, szóval ez tényleg csodálatos. A Rumini az is egy érdekes dolog, mert a Rumini az úgy kezdődött, hogy azt mondtuk mi a Juditnak elsőre, hogy nagyon tetszik a Rumini, de hogy ennek a könyvnek, tehát hogy mi nem adunk ki olyan könyveket, ami ilyen nagyoknak szól, mi kicsi gyerekeknek adunk ki könyveket, tehát ez a legelején volt, és ezért született meg egyébként először például a Panka és Csiribi sorozat, és csak utána jött a Rumini, és mégis a Rumini robbant rögtön legnagyobbat, pedig jóval nagyobbaknak szól, ami nagyon érdekes, hogy már akkor és elejétől kezdve nagyon kicsiknek fölolvas. Tehát, hogy akár 5 éves gyerekeknek felolvassák a Ruminit, miközben ez a kiadó fejében és a szerző fejében is egy önállóan olvasó, 10 év körüli gyerekeknek szóló kalandregényként íródott. És ez a mai napig egyébként megvan, hogy így 2 korosztálya van, mert van egy felolvasós korosztály, és van egy önállóan olvasós korosztály. Szerintem egyébként a Ruminik nagyon összetettek és nehezek, és egyre nehezebbek, tehát csodálom, hogy ezt a kicsi gyerekeknek felolvassák, de emlékszem, hogy én is felolvastam az akkor 5 éves fiamnak, szóval, hogy működik úgy is. De hogy ez egy érdekes dolog, de a Rumini épp ezért, tehát kevésbé látom például azt, hogy külföldön nagy siker legyen, bár mindig próbálkozunk vele, mert nagyon hosszú, nagyon sok a szövege.
1: De mindeközben pedig már a Rumininek is van egy történelme, 20 év, és ugye most annak is megjelent egy kötete, és lesz egy kiállítás is, de erről meg már a Klasszik Rádióban beszélgettünk, meg hát a Pagonynak az oldalát érdemes felkeresni. Én azt gondolom, egyébként mindenkinek megvan a kedvenc sorozata, én azt nagyon szeretem, amikor festőművészeket ismerhetünk meg, nekem ez az egyik kedvenc sorozatom, úgyhogy mindig várom, hogy mikor lesz az újabb megjelenés, és ott kivel ismerkedhetünk meg, úgyhogy ezt is mindenképpen szerintem keressék. És aztán beszélgessünk most a jubileumi kötetről. A Gondolj egy számra, mondok egy mesét című jubileumi kötet egyik legizgalmasabb ötlete, hogy a szerzőket és az illusztrátorokat nem a megszokott alkotópárosok szerint kapcsoltátok össze, hanem véletlenszerűen sorsoltátok őket. Miért volt fontos számotokra, hogy éppen a véletlen kerüljön az alkotói folyamat középpontjába?
2: Igen, erre én is nagyon büszke vagyok, hogy szerintem ez egy jó ötlet. Tehát valahogy azt gondoltuk, hogy az egész Pagonyt 25 éve nagyon jellemez minket az, hogy játékosak vagyunk, hogy nagyon keressük az újat, hogy nem szeretünk belesüppedni abba, amit régóta, tehát hogy mindig keressük az új lehetőségeket és az új utakat. És hát itt az biztos volt, hogy a 25. évfordulóra szeretnénk egy kötetet összeállítani. Tulajdonképpen azt is elég hamar kitaláltuk, mert úgy adja magát, hogy nyilván 25. évfordulóra 25 mesét, tehát hogy legyen 25 szerző és 25 illusztrátor. Ez első körben azért nehéz, mert ennél több portás magyar írónk és illusztrátorunk volt. Tehát, hogy ez így is nehéz, hogy valakiket ki kellett hagynunk, de igyekeztünk azokat, akik tényleg a nagyon régóta a Pagonnyal vannak, és nem egy könyves szerzőink. De hát, hogy igazából fogunk tudni szerintem a 35 évesre is antológiát csinálni. Tehát az első kör ez volt, hogy kiválasztottuk a 25 szerzőt és a 25 illusztrátort, és akkor valahogy akkor jött az ötlet, hogy de hát, hogy az már idézőjelben olyan unalmas, hogy a Kis Judit Ágnest mindig az Egri Mónika illusztrálja, hogy a Berg Juditot mindig vagy a Pásztori Panka, vagy az Agócsi Visz, hogy a Vadati Adrián. Nem unalmas természetesen, meg a saját brendjeiknél, tehát ezek a brendek, és ezek összetartoznak. De hogy egyszer csak jött egy ötlet, hogy ezt robbantsuk szét, legalább egy könyv erejéig robbantsuk szét ezt az egészet, és nézzük meg, hogy mi történik akkor, hogyha tényleg bedobjuk a véletlent ebbe, és ezért az történt, hogy a szerzők, minden szerző húzott egy számot, 1-től 25-ig, amit húzott, azzal a számmal kellett neki mesét írnia. Tehát valamilyen módon az volt a feladat, hogy az a szám szerepeljen a meséjében 1-től 25-ig. Nem maga a szám legyen megtestesítve, és ő legyen a főszereplő, de hogy itt szabad kezet hagytunk, hogy bármi, csak szerepeljen a szám, elkészültek a mesék, és utána az illusztrátorok szintén húztak, és akkor így tényleg teljesen véletlenszerűen lettek összepárosítva szerzők és illusztrátorok, úgyhogy így például Berg Juditot Baranyai B. András illusztrálta, ilyen még nem volt, akkor Kis Judit Ágnes Pásztói Panka, ilyen sem volt, akkor Gimesi Dórát Molnár Zsaklin, csodálatos szerintem, soha nem kerültek ők még eddig össze, szerintem fantasztikus, Kertész Erzsit Kálmán Anna, Weber Anikót, Színvai Dániel, tehát olyan párosítások jöttek létre, amit így elsőre azt mondtuk, hogy ez nagyon érdekes. Ez tényleg, tehát ez egy kísérlet. És annyira jó lett a végeredmény. Annyira klassz lett. Mert ez egy tényleg egy nehéz feladat eleve, hogy nem lesz egy óriás nagy katyvasz az egész, egy olyan könyv, amiben 25 féle rajz van és 25 féle szöveg, de van egy nagyon szigorú vizualitása az egésznek, tehát hogy van egy erős koncepciója, ami egységessé teszi az egészet, és hát szerintem egy írtó izgalmas megközelítése. Szóval tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez egy ilyen album is, ami megmutatja, és mint egy katalógus, hogy ez a Pagony, ezek az íróink, ezek az illusztrátoraink, de közben azt is megmutatja, és szerintem ez is a Pagony része, hogy nem a megszokott utakon járunk, hanem újat keresünk, tehát tehettük volna azt is, hogy ebbe a 25-ös kötetbe a 25 év legnagyobb brendjeiből teszünk egy-egy mesét, és benne van egy Babaróka mese, meg egy Panka és Csilibi, meg egy Cipelő Cicák, és az is egy teljesen valid megközelítés lett volna, de mi most direkt nem azt csináltuk, hanem csináltunk egy mindenestül teljesen más dolgot. Szóval ez egy kísérlet, de szerintem tényleg nagyon-nagyon izgalmas, és hát azt is gondolom, hogy pagonyos.
1: Ez az ünnepi kötet, a Gondolj egy számra, mondok egy mesét, 25 mese a 25 éves Pagonytól. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Kovács Eszter, a Pagony kiadó főszerkesztője és az egyik alapítója.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: 25 éves a pagony, a történet egy ünnepi kötetben. 25 éve egyetlen pozsonyi úti gyermekkönyvesbolttal indult, mára pedig a magyar gyerekirodalom egyik meghatározó kiadójává, könyvesbolt hálózatává és kulturális műhelyévé vált a pagony. Az elmúlt negyed század alatt nem csak közel 1500 könyv jelent meg a gondozásukban, hanem egy sajátos szemlélet is kialakult, hogy a gyerek nem kisebb olvasó, a gyerekirodalom pedig nem kisebb irodalom. A pagony most a 25. születésnapját ünnepli, többek között a Gondolj egy számra, mondok egy Mesét című különleges kötettel, amelyben 25 szerzőt és 25 illusztrátort véletlenszerűen párosítottak össze, de természetesen készülnek a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra is, amely most a Hung Expo-n lesz október 1-e és 4-e között. Folytassuk a beszélgetést. A vendégem Kovács Eszter, a Pagony főszerkesztője és egyik alapítója. Akinek a kezébe került már ez a különleges kötet, szerintem nagyon boldog, én pedig izgatottan várom, hogy én is lássam majd, és természetesen ezt meg is tehetjük egyébként, hogyha ellátogatunk majd a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra, amely ugye október 1-e és 4-e között lesz a Hung Expo-n, ahol a Pagony kiállítóként és persze dedikálásokkal is jelen lesz. Hogy készültök erre az eseményre?
2: Nagyon sok mindennel készülünk erre az eseményre, mert hogy ráadásul Németország a díszvendégország Nemzetközi Könyvfesztiválon, és nekünk azért, noha nem annyi, mint Holland, de azért elég sok német könyvünk is van, és több német, illetve osztrák szerzőt is vendégül látunk, tehát ez az egyik fele a könyvfesztiválnak, ami nagyon izgalmas lesz, de hát nagyon sok új könyvünk jön ki a könyvfesztiválra, többek között a már emlegetett Rumini és a Hét Penge, ami egy nagy, hatalmas és nagyon-nagyon izgalmas Rumini részlet, egy új Maszat, amelyben Maszat olvas, egy új babaróka feladata, ahol egy kicsit aprókán van megint a hangsúly, aki szerintem ez majd sok családnak az életét fogja segíteni, hogy apróka, a kistestvér az egy picit autisztikus, és ezzel küzd meg aztán az egész család. Egy új pantera jön, a 7. része immár a panterának, az otthon hidege. Vészics Andreának jön új könyve. Vészics Andrea, aki egyébként az Időfutár egyik szerzőjeként tűnt föl, annó mára a Pagony egyik fontosabb szerzőjévé nőtte ki magát, kiskamasz korosztályban. Tavaly megnyerte a Hábi díjat, mind a diák zsíri, mind a szakmai zsíri díját, az Ábrés és az Azur kékpatkány, és most jön a Valentin és az Eltűnt csoki ugyanennek a korosztálynak, és ugyanolyan nagyon érzékeny, nagyon finom, nagyon jó könyv. Pásztói Pankának kijön az új Pitypangja, ami már egy karácsonyi cím. Hát lesz egy nagyon különleges könyvünk Révé Szemesével és Herz Lászlóval, Ganda és Babita utazása, ami egy gyönyörű képeskönyv, de nem kicsi, hanem mondjuk 6 éven felülieknek, vagy talán 8 éven felülieknek, nem is tudom végül mit írtunk rá, és ez a Dürer rinocérosz képének a története, meg az elképzelt története, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas, mind vizuálisan, mind szövegileg egy egészen különleges kötet, ami ráadásul nagyon extra nyomdatechnikával, úgynevezett rizográfiai nyomdatechnikával készült, plusz van egy melléklete, ami magas nyomással készült, úgy, ahogy annó a Dürer képei, szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas műhely munka volt. Most jelent meg, amit nagyon sokan vártak, a Graffalo Nagyi, Julia Donaldsontól, ami most teljesen szinkronban az egész világon az angol megjelenéssel egyben mindenhol most szeptember 10-én jelenhetett meg, úgyhogy ez is egy nagyon fontos újdonságunk. És hát ez körülbelül most tényleg a könyveinknek a fele volt, amit felsoroltam, úgyhogy ezekkel mind várjuk Hung Expo-ra látogatókat. Kicsit messzebb lesz most a könyvfesztivál, mint eddig, ellenben nagyon tágas és nagyon kényelmes, szóval szerintem érdemes lesz kijönni és sok időt eltölteni. Lesznek programjaink nekünk is, tehát lesz a Pagonynak mese délelőttje, szombaton is, vasárnap is, lesz könyvbemutató a nagyobbaknak szóló könyvekből, így külön teremben a Kertész Erzsi, Vészics Andrea és Huth Wagner Éva, a három könyvet mutatunk be, lesznek külön programok a német szerzőkkel, Stefanie Höffler, aki az Adél szerint című könyvet írta, vele lesz egy beszélgetés, illetőleg Elisabeth Steinkellner és Michael Roher, ők egy alkotópáros, és az Új Nagyi című könyvük jelent meg most a Pagonynál, ami pedig az időskori demenciával foglalkozik, gyerekeknek szól, és nagyon helyesen és kedvesen. Szóval ez is egy olyan igazi példája annak a könyvnek, amikor arról beszélünk, hogy mindenről lehet a gyerekekkel beszélni, csak meg kell találni a módját, hogy hogyan.
1: Így van.
2: Szóval, hogy nagyon-nagyon gazdag kínálatunk van, mind programban, mind könyvben, az elkövetkezendő időkben, úgyhogy mi szeretettel várunk mindenkit.
1: A Pagony egyik fontos alapelve, amelyről ugye már beszélgettünk, hogy 25 év után is az, hogy a gyerek nem kisebb olvasó. De 25 év után egy születésnap valójában ugye nem csak visszatekintés, hanem előretekintés is. Ha most kellene megfogalmazni,

0: hangokra, a fiatalokra. Tehát, hogy soha nincs egy olyan pillanat, hogy azt mondjuk, hogy most ez így már jó, hanem nagyon rugalmas. Tehát, hogy ezt a rugalmasságot megőrizni, csak hogy nyilván az ember már 50 évesen lehet, hogy nehezebben rugalmas, mint 30 évesen, és hogy muszáj fiatalokkal körbevenni magunkat, mert egyfelől ez nekünk is nagyon furcsa, hogy mi tulajdonosok, akik így tényleg együtt nőttünk a pagonnyal, és hogy minden pagony rendezvényen egyidősek voltunk az anyukákkal. És most pedig most már érezzük meg, most már rádöbbentünk, hogy most már egy, tehát a fő közönségünk, a kisgyerekes szülők, azok már nem mi vagyunk, és nem szabad ők elveszíteni a kapcsot. Szóval szerintem ez egy nagy kihívás, és egy nagyon-nagyon fontos feladat, hogy mi se öregedjünk meg lélekben, de hogy tényleg nyitni minden szinten a fiatalok felé, fiatal munkatársak, akikkel sok, de hogy ez direkt, meg hogy fontos, hogy tehát, hogy mi ne egy ilyen régi nagy név legyünk majd, hanem maradjunk a fiatal, friss és kísérletező pagony.
1: Én kívánom, hogy ez így legyen, és nagyon sok fantasztikus munkatársat kívánok, hiszen nélkülük ez nem működhetne,
0: Igen, de a munkatársak és a szerzők és illusztrátorok nélkül azért olyan a pagony, amilyen, igen.
1: Pagony.hu, keressék fel ezt az oldalt, és látogassanak el majd a könyvfesztiválra, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk újra.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Kovács Esztert hallhatták, a Pagony kiadó főszerkesztőjét és egyik alapítóját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Klasszik Rádió 92.1-en a Papagéno Klasszik műsora most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig visszahallgathatóak a Papagéno podcast oldalán. Én pedig a Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Sejemmajmot találtak a rendőrök egy tiszafüredi férfi autójában. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Itthon a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló, közösség élvezhesse ennek sikerét. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigriskölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását. Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: Az MTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Bár már az 1800-as évek végén is felvehettek volna nőket a budapesti orvostudományi karra, igazi változást az első világháború hozott, amikor a hallgatók és a tanárok nagy része bevonult katonának. A háború után az orvoskart már nemzetközileg is elismerték, és a tanulmányi idő 6 évre emelkedett. A második világháborúban a kart megpróbálták evakuálni Németországba, de az orvosok ellenállása folytán ez csak részben sikerült. Budapest ostroma alatt a felszerelések jelentős része elpusztult, az épületekben keletkezett károk hatalmasak voltak. Az 50-es évek elején több kórházat is az egyetemhez csatoltak, klinikákká alakítva át őket. Ekkor alakult meg az önálló Budapesti Orvostudományi Egyetem, mely az orvoskar alapításának 200. évfordulóján felvette Semmelweis Ignác nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úszómesterek először a 19. század elején jelennek meg, ekkor ugyanis a Dunára épített uszodák működnek Márpesten. A budapesti gyógyfürdők növekvő népszerűsége miatt az 1930-as években megkezdődött a fürdősök képzése is. Az első tanfolyam 150 hallgatóval indult. Kiadták a fürdősök kézikönyvét, mely tartalmaz orvosi ismereteket, masszázsra, bőrápolásra vonatkozó részeket, az első segélynyújtás szabályait, sőt, külön kitér a fürdősök öltözködésére is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kálvin teret a Boráros térrel összekötő utca Budapest egyik turisztikai központja. Nevét az 1713-ban született Rádai Gedeonról kapta, aki amellett, hogy politikus, költő és műfordító volt, híres műgyűjtőként is tevékenykedett, előkészítve a magyarországi felvilágosodást. Irodalom iránti szeretetéből fakadóan hihetetlenül változatos könyvgyűjteményt halmozott fel, amelynek darabjait szívesen adta kölcsön az érdeklődőknek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Ma debütál a Víg Színházban ifja Vidnyánszky Attila új rendezése. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket, ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók. Hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ifja Vidnyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargi alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült, egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek. Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
0: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarországon a 19. század végén jöttek létre az első bentlakásos intézetek a látássérültek ellátására. 1899-ben alapították meg Zsófia Habsburg főhercegasszony védnökségével a Vakok Országos Nevelő és Tanintézetét. Az intézet épülete 1904-re épült fel a Hermina úton, a Városliget közvetlen szomszédságában. Különös hangsúlyt kapott a tervezés során, hogy a vak gyermekek számára elkészítették a homlokzat részletes makettjét, minden díszítés kitapogathatóságával. Az intézmény az udvarra telepített műhelyében munkát is kínált a látássérülteknek, kosár és gyékényfonásra, illetve kefekötésre nyílt mód a bentlakók számára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az FTC címerét egykori játékosa Manno Miltiades tervezte 1928-ban, és abban már szerepelt a torulmadár. A sas csak a későbbiekben lett a klub kabala állata. A görög származású Miltiades karikaturistaként, festőként és szobrászként is dolgozott, jó nevet szerezve a szakmában. Futballistaként 1901-ben 17 gólt lőtt 6 mérkőzésen, ami azóta is rekord. Nyert még bajnokságot futásban, kerékpárban, gyorskorcsolyában, evezősként pedig részt vett a stockholmi olimpián. Az első világháborúba honvéd huszárként vonult be, többször megsebesült. Hazatérve felépült, de visszavonult a versenyzéstől. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 13. kerület egyik városrészét lőportárdűlőnek nevezik, hiszen a 20. század elejéig kizárólag katonai célokra használták. Ennek több utcanévtábla is őrzi az emlékét, például Csata utca, Üteg utca, Tüzér utca és Lőportár utca. A hadászati múlt visszaköszön a Kartács utca nevében is. A kartács egy elavult tüzérségi lövedékfajta, amely vékony dobozba vagy zsákba csomagolt golyókból állt. Hatása hasonló a repeszgránátéhoz, mivel kilövéskor a csomag kirepett, és a töltények szétrepültek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Tisztújító kongresszus tart a Mi Hazánk mozgalom. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerjen. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Hárman meghaltak, ketten megsérültek egy ukrán dróntámadásban Oroszország déli részén. Ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be a repülőszerkezetek éjszaka a Krasznodári területen. A környéken tűz ütött ki, a lángokat azóta eloltották. Négyen meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek két ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta. Újra nyílt ma a római Kolosseum. Olaszország egyik leghíresebb turista látványosságát egy ott dolgozó villanyszerelő halálos balesete miatt zárták be szerdára virradó éjszaka. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat. Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

klasszikusok könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene, a hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1848-49-es szabadságharc után eleinte a nemesség körében terjedtek el a spiritizmus tanai, hiszen a főrendek gyakrabban érintkeztek a külfölddel, és színházba is ők jártak sűrűbben. Így például a saját szemükkel láthatták Louis Berger német színész spiritista bemutatóját a Pesti Német Színházban. Az 50-es évek közepén már megjelentek a tiltó rendelkezések. Pest megye több területén is betiltották az asztaltáncoltatás művelését, a gyermekek idegeinek károsodása miatt, sőt, a tanítókat is eltiltották attól, hogy az iskolákban részt vegyenek ilyen gyanús manipulációkban. Nem sokkal később a Pesti Napló pedig beszámolt arról, hogy egy kislány érintése nyomán a Lánchíd egyik kőoroszlánja megmozdult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A szennyvíz és a csapadék elvezetésére Pesten már a reformkorban is léteztek fedett csatornák, elsősorban a főbb belvárosi utak mentén. Ezek azonban minden tervszerűség és rendszer nélkül épültek, tartalmuk pedig közvetlenül a Dunába ömlött. Ám oda is csak akkor, ha elég alacsony volt a vízállás. Amikor magas volt a folyó, a szennyvíz visszatorlódott a kanálisba, és el kellett tömíteni azok torkolatát. Ahol nem volt csatorna, például az igen sűrűn lakott és forgalmas Király utcában, a szennyvíz a nyílt kövezeten folydogált. Az összefüggő csatornahálózat első tervei a városegyesítés idején születtek. A tervezés és az előkészítés azonban annyira elhúzódott, hogy csak 1891-1906 között épült ki a belső területeket lefedő hálózat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Duna híd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa-bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt, a beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. 4 meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek 2 ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta. Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad, késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Adiliget a második kerületben található. Területe a 17. századtól a Vattai család birtoka volt, tőlük örökölte a benősült Teleki, majd Tisza család. Az 1920-as években kezdődött a családi házas telep kialakítása, amit Tisza Istvánról neveztek el. Ezt a részt egykor tölgyerdő borította, ezekből a fákból sok megmaradt a kertekben, illetve az utcák mentén. A legenda szerint a területet azért nevezték el végül Ady Endréről, mert a költő szeretett a közeli, hűvösvölgyi Balázs vendéglőben étkezni. Bronz portrészobra a Kis István alkotása, a városrész központjában áll. Adiliget 1950-ig Nagykovácsihoz tartozott, ezután csatolták a fővároshoz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Alagút Clark Ádám tér felüli végén található a Lánchíd hídmesterének szolgálati lakása. Az alagút déli oldalán járda fut végig, ennek használata azonban a gyalogosoknak nem ajánlott az autók keltette zaj és a levegő szennyezettsége miatt. Erre az ott kifüggesztett tábla is felhívja a figyelmet. Az alagút keleti kijáratának tetején szintén tábla figyelmeztette az embereket arra, hogy a kapuzat tetején korábban felállított drótkerítésen kívülre kimászni tilos. 2013-ban felújították az alagút kapuzatának tetejét, és új korlátot is építettek a halálos balesetek megakadályozására, mely városképileg is illeszkedik a környezetbe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-je. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt, a beruházást azonban leállította. Az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Ismét több civil halt meg az orosz és az ukrán légi csapásokban. Az orosz erők támadásaiban Zaporizsjában megsemmisült egy családi ház. Két nő a romok alatt vesztette életét. Szumiban két ember halt meg, Kijevben lakóépületeket, irodákat és egy raktárt ért találat. Hatan megsebesültek. Közben ukrán dróntámadásban hárman meghaltak, ketten megsérültek Oroszország déli részén. A krasznodári területen ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be ukrán repülő szerkezetek. Hat ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és négy amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani, késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz, éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár, habilitált egyetemi docens, az ELTE Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatója, a Műgond Hermeneutikai Kör társalapítója és vezetője. Mindezek mellett a Szónok Születik Retorika Iskola egyik alapítója és vezetője. A műsorvezető Békési Lili Veronika. Hoványi Márton, szeretettel köszöntelek a műsorban.
2: Köszönöm szépen a meghívást, Lili, örülök, hogy itt lehetek.
1: Nagyon izgalmas és nagyon széles körű az a fajta munka, amit te csinálsz, és alapvetően az nekem egy nagyon izgalmas történetkezdet, hogy irodalmár és teológus is vagy. Ez számodra hogyan ér össze, vagy melyik indítatás volt előbb?
2: A szent és a profán két oldal tulajdonképpen, de az első indítatás az talán inkább a teológiáé. Sokáig készültem arra, hogy szerzetesnek álljak, és aztán végül is ebből, ami megmaradt, ez a katolikus teológus kutatói pozíció, vagy ez az elfoglaltság, vagy hivatása tetszik. És emellett meg az adottságok, meg a háttér a családból az elsősorban inkább az irodalom felé húzott. És tulajdonképpen én nagyon be akartam lépni 18 éves koromban a Sarutlan Kármelita rendbe, és akkor ott egy előjáró azt javasolta, hogy ne siessek, hanem előbb végezzek el valamilyen szakot, és utána jöjjek vissza. Én pedig az engedelmesség jegyében egyszer csak úgy döntöttem, hogy akkor ami leginkább érdekel ezen kívül, az kifejezetten az irodalom, és abban így úgy tűnt, hogy tudok is valamit csinálni, úgyhogy ezért kezdtem el tulajdonképpen ilyen felesleges mellékzöngeként a magyar szakot csinálni. Magyar latin szakra iratkoztam először, és akkor utána ebből nőtte ki magát a másik oldal. Szóval előbb volt a teológia, aztán az irodalom, hát ez a kettő így egyszerre fontos nekem most, vagy ugyanannyira lényeges most.
1: A vallásosság és az irodalomnak a kapcsolata is egy gyakorlatilag kimeríthetetlen téma az irodalom történeti kutatásokban. Téged ebből a szempontból mi fogott meg?
2: Engem tisztán a teológia önmagában érdekelt, és tisztán az irodalomtudomány önmagában. Amikor tínédzser koromban gondolkodtam azon, milyen hivatástisztázó időszak volt, jó 10 éven keresztül, hogy mi lesz ezzel az egész szeretességgel, és ennek az örvén hát sok önismereti munkát is el kellett végezni, így tudnám a legegyszerűbben mondani. Leggyakorlatok is voltak, meg volt benne spiritualitás is, de leginkább ez önismeretről szólt. És a legnagyobb kihívás számomra az volt, hogy ezt hogyan tudom valami életcélszerűségé formálni, és nyilván 15 éves koromban végtelen érett személyiség voltam már. Minden esetre amit így nagyjából kitűztem magam felé, hogy ami engem így érdekel, és meg is van ez a rajz, még így vizuálisan előttem is van, hogy az életem célját, hogy meg kell fölrajzolni, az oda vezető utat, hogy mi az, ami elsegíthet, és akkor az egyik irány, ami az érdeklődésemet így összegezte, az a szép, a másik pedig az igazság. És mind a kettő mögött az akkori fejemben én úgy gondoltam, hogy a szépség mögött is valahol ott lehet a teremtett szépség mögött akár Isten, de hogy ettől függetlenül önmagában a szépség is érdekel. Az igazság mögé raktam magamtól pedig hát a filozófiát, a teológiát végső soron, és akkor hogy középen pedig az ábrában az ember volt, szóval az emberrel hogyan lehet foglalkozni, hogyan lehet az emberekhez kapcsolódni, őket szolgálni valamilyen módon, és tulajdonképpen ebből fogalmaztam meg a saját életemnek az akkor kijelölt célját, de hogy ez a mai napig szerintem így fontos nekem, hogy az igazság és a szépség akkor még szétválasztva, ma már azt mondanám, hogy inkább egymás mellett hogyan tud reagálni egymásra, még ha ma már talán mást is mondanék szépnek, és más is mondanék igaznak.
1: Ha az irodalmi alkotásoknál maradunk, amik kifejezetten még most is közel állnak a szívedhez, elgondolkodtatnak nap, mint nap, akkor mondjuk akár a széphez, akár az igazhoz, vagy az igazsághoz mit kötnél, ha lehet ilyet kérdezni?
2: Igen, a leglényegesebb számomra igazából az az, tehát ugye az esztétikai befogadás az a szép művészettel, a zenével, az irodalommal foglalkozván mindig eleve adott. Vagy hát nem mindig, de olyankor érdemes témát váltani, hogyha nem adott. Viszont a kérdés az, hogy ebben van-e valamilyen sajátos feltárulás az igazságnak. Engem sosem az érdekelt, hogy mondjuk a vallásos költészet, vagy Pilinszkivel például soha nem foglalkoztam, vagy Ady Endrének a vallásos versei nem annyira ragadtak meg. Engem mindig az érdekelt, amikor érdekes módon valami bújtatott, vagy éppen averzió jelenik meg a teológiával, azzal a tradícióval, amit a kereszténység vagy zsidó-keresztény vallások képviselnek egyáltalán. Szóval hogy van az, amikor a szenttel gyűrkőzik a művészet? Mert szerintem, vagy számomra az didaktikus, inkább így fogalmaznám, amikor nagyon egyértelmű, hogy valaki ír mondjuk a keresztrefeszítésről egy verset, vagy nem tudom én, ír egy regényt arról, hogy milyen szentek vannak, vagy nem tudom. Szóval ez olyan nagyon triviálisak. Mindig az érdekel, amikor ezek ilyen repedésekben ott vannak, szóval valaki akár tagadja, és nem foglalkozik az a műalkotás a szentel hivatalosan, láthatóan, mégis egyszerűen muszáj át eresztenie magán ezt a tradíciót.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár.

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Én azon gondolkodtam, hogy számodra a zene az hogyan fűződött bele valahogy ebbe az egész történetbe. Teológia, irodalomtudomány, de te abszolút nyitott vagy a más művészeti ágakra is, festészetre például, hogyha jól tudom, és a zenére is, ugye ezt a Műgondban nagyon-nagyon szépen ki is fejtitek.
1: Valóban, és ez abból fakad, hogy ugye magyar latin szakon kezdtem el tanulni, de aztán a harmadében végül is azt a döntést hoztam meg, hogy a latin szakon az én időmben legalábbis túlnyomó rész nyelvészettel foglalkoztak, és kevésbé az irodalommal, én pedig amire vágytam, az pont az irodalom volt, illetve hát a középkori latin filológia programon ott még lehetett valamit tanulni abból, ami a teológia felől volt nekem izgalmas. És akkor azt a döntést meghoztam, hogy cserébe volt egy nagyon-nagyon szuper szak abban az időben, összehasonlító irodalom és kultúratudomány szaknak hívták, van egy örököse mai napig is. Ez egy nagyon kis létszámú, csoportokkal dolgozó, igazán elvetemült embereket magához hívó képzés volt, ahol mindenki az irodalmárokon belül is irodalommal akar csak foglalkozni. Sokkal több világirodalmat lehetett tanulni, itt lehetett társművészetekkel, filmmel, fotográfiával, színházzal, zenével, operával, festészettel foglalkozni úgy, hogy az irodalomtól teszünk kirándulásokat, és mindig oda térünk vissza. És itt sokkal több elméleti óránk is volt, vagyis eleve a filozófia felé nyitottabb képzésben volt részünk. Tehát itt fürödtem ebben a képzésben. Az utolsó voltam, akit fölvettek, mert utána beszántották azt a képzési formát, amit még lehetett a mi időnkben elvégezni, és nagyon magasrangú professzoraink voltak, az, aki a későbbi témavezetőm lett, Szegedi Maszák Mihály professzor, nemzetközi hírű szaktudósa volt pont ennek, hogy hogyan lehet a festészetet és az irodalmat, a zenét és az irodalmat, illetve egyáltalán a zenetudományt, mint olyat művelni. Ugye mindig szerénkedett, hogy ő bot csinálta a zenetudományi szakember, de hát valójában ott volt a zenetudományi doktoriskolában, nem csak opponált, hanem törstag is volt talán, rengeteg zenetudományi cikke jelent meg, és hát számomra megdöbbentő utólag, most éppen nem olyan rég, egy hónapja vettem elő, valamit a kezembe került egy tematika, hogy miket adott föl a bevezetés az összehasonlító irodalomtudományba kurzusnak a kétkerétes első nulladik lépéseként, és hát olyan szakszövegeket kellett volna akkor elolvasnunk például a zene és irodalom témakörében, mint például Rosennek a klasszikusát, amit hát nulla zenei képzettsége szerintem senki nem tud elolvasni, azt ő így elvárta, hogy így az első fél év végére azt így mindenki el sajátítsa, és ugyanígy Kró Györgynek olyan szaktanulmányait kellett volna Wagner kapcsán megemésztenünk, ami azt gondolom, hogy talán még a muzikológusoknak is egy jóféle bevezetést tud lenni. Na, szóval volt egy ilyen karakter, és akkor hát az volt legmegdöbbentőbb, hogy ez a figura fogta magát, és amikor én már 4 vagy 5 éves voltam, tanított irodalomelméletre, tanított világirodalomra, tanított ilyen típusú összehasonlítós témákra, ez csak fogta magát és meghirdetett egy opera és irodalom című kurzus, talán az irodalom benne se volt, hanem csak az operák voltak benne, ráadásul angolul. És én nem is értettem, hogy ez hogy van. Tehát azt hittem, hogy a festészethez ért, meg az irodalomhoz jó, valamennyire nyilván minden művészettel foglalkozik, de hogy tisztán az operákról, és egy fél éven keresztül tartott egy angol nyelvű kurzust a magyar szakosoknak is, de főleg az összehasonlítósoknak, amelyen gyakorlatilag azt megmondta, hogy melyik karmester, melyik évben, milyen felvételen, milyen teljesítménnyel vezényelte jobban mondjuk a Siegfriedet. Na most, tehát ez számomra elképzelhetett, vagy ott ültem, és hétről hétre azt éreztem, hogy ez elképzelhetetlen. Na, hosszú az út, amíg eljutok oda, hogy mi az én utam, de ez számomra egy botrány volt, hogy tud valaki ennyire művelt lenni. Nyilván egy arisztokrata családból származik, neki volt zenei képzettsége, szóval tudok valamit fölírni mentségére, de még akkor sem fér a fejembe, hogy tud valaki ennyire tájékozott és művelt lenni. És hát anélkül, hogy én a nyomába akarnék lépni ennek a nagyformátumú embernek, az biztos, hogy nagyon inspiráló volt számomra az, hogy társművészetek és irodalom kapcsolata hogy is van. És amikor a Műgondot megalapítottuk dr. Nagy Fruzsinával közösen, akkor az egy elhatározás volt, hogy pont az érdekel bennünket, ami mostanában az összehasonlító irodalomtudományban háttérben van, jelesül ez, hogy hogyan lehet különböző művészeti ágakat összehasonlítani. Ennek Amerikában és Európa nyugati felében is elég nagy hagyománya van, és még mindig űzik, nem annyira, mint mondjuk 20 éve, de azért van. Inner Arts Studies, az angol elnevezése ennek. Magyarországon főleg mással foglalkoznak ebben a stúdiumban. És itt pedig megkerülhetetlen volt az, hogy nem lehet csak a festészetre és az irodalomra fókuszálni, vagy a filmre, ami még egy könnyebben befogadható történet. Nem elég a vizualitásra foglalkozni, hanem egyszerűen a füleket is ki kell nyitni. És tulajdonképpen ez apránként vezetett el oda, hogy hát egyre több és több dolgot kellett a zenével kapcsolatban megismernem. Azt nem mondom, hogy teljesen autodidakta módon, de azért, hát amit lehetett a saját egyetemi képzésemen túl, azt megpróbáltam így megtapasztalni, meg hozzáilleszteni. De, és akkor, tehát hogy hova fajul aztán a végén, mert nyilván nem lehet megállni sosem. Tehát most az előző fél évben például masszív szolfés kurzuson jártam heti rendszerességgel, ahol a formatanig tudtunk eljutni nagyjából, szóval nem mondom, hogy sok mindenre végeztünk, de ugye nekem eleve elméleti az érdeklődésem, illetve járok zeneakadémián egy olyan énektanárhoz, akivel kifejezetten zenéket hallgatunk, illetve éneket hallgatunk, és azt próbálom én megérteni, hogy a különböző ének stílusok között mi lehet a különbség, szóval próbálom egy kicsit jobban képezni a fülemet, illetve be szoktam lógni egy zeneakadémiás órára, és most már 2,5 éve járok. Szabó Ferenc Jánosnak van az opera ének stílusról egy remek sorozata, és akkor ott próbálok az opera énekesekkel együtt white fülekre szert tenni. Az opera volt igazából az átlépésem nekem a zene világában, mert az az a pont, ahol fura módon elsőre az a legtávolabbi, szerintem legtöbb embernek, hogyha valamit, akkor operát, az biztos, hogy nem fog hallgatni soha. Én is így voltam vele. Sokkal hamarabb értékeltem az instrumentális zenét, tehát azt már kamaszkoromban sokkal hamarabb be tudtam fogadni, viszont az opera az pont egy olyan tér, ahol ugye eleve összművészeti koncepció, és az egy komparatistának tökéletes terep arra, hogy körbe járja a librettótól a színház élményen keresztül az éneket és a zenét, úgyhogy ahogy kaptam felkéréseket arra, hogy operákhoz tartsak ilyen bevezetőket, akkor szép lassan így megérkezett ez is, hogy ezzel is érdemes lenne foglalkozni. Nagyjából ez az út.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio.
2: A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár.

0: Folytatjuk a kapriccsót. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Az opera maga az egy rendkívül komplex műfaj, és talán, hogyha mondhatjuk ezt, akkor egy olyan luxus műfaj, ami egy elképesztő költségvetést igényel, viszont egy elképesztő stáb is áll az alkotói közösség mögött, illetve maguk az alkotók is csoportban kell, hogy dolgozzanak folyamatosan. Számomra ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas vonulat volt, főleg, hogyha az operáról beszélünk, hogy nagyon sokféle szempontból meg lehet közelíteni akár egy-egy előadást, akár egy-egy kompozíciót. Ti most Wagnernek a Ring ciklusával kapcsolatban pontosan ezt teszitek. Nagyon kíváncsi lennék, hogy hogy alakult ez az előadás sorozat, ugyanis ez már nem az első.
1: A MIPA-val ez egy fontos koprodukciónk. Van egy hasonló, ami a Magyar Állami Operaházzal megy, de a MIPA-val kifejezetten a Wagner napokhoz készítettünk egy ilyen kurzus sorozatot, és valóban, ahogy mondod, ez a harmadik évad most már, amelynek nemrég volt az első előadása, és tulajdonképpen a koncepció felvetése az egy augusztusi napon indult, ezek szerint akkor 4 évvel, amikor írtam a MIPA komoly zenei főmunkatársának egy ötletet, hogy mivel van ez a konstelláció, hogy én az ELTE-n főállásban oktató vagyok, illetve itt van ez a kulturális vállalkozás Műgon névem, amelynek éppen az a portfóliója, hogy mindazt, amit az egyetemén én oktatok, azt a piacon is bizonyos értelemben megmutatja, csak az egyetemi keretektől függetlenül, mondjuk úgy, hogy itt azzal foglalkozom, amivel szeretnék, és nem kell alkalmazkodni ahhoz, hogy embereket fölkészítsük a nulláról egészen az utolsó szintekig, hanem hogy bármi felé lehet indulni, amire nyilván érdeklődik a közönség. Na most emiatt én azt az ajánlatot tettem nekik, hogy itt van ez az előadás sorozat, és én azt tudnám felajánlani nekik, hogy az ELTE-ről én meghirdetek egy kurzust, amelyet fölvehetnek rétértékben a hallgatók bármely karról, szerintem erre fognak jelentkezni, ez így is van, tehát mindig 30-40 ember szokott a bölcsészkartól kezdve, a tanító és óvóképző karon keresztül, a jogi karig, sőt a természettudományi karon, matematikusunk is volt, társadalomtudományi karra is szoktak jönni, szóval van érdeklődés. És szerintem azért az nagy szó, amikor a MIPA-ba Wagner operák miatt el lehet vinni 30-40 embert, úgyhogy erre igazán büszke vagyok, hogy ez sikerült is megvalósítani, és amikor ez így szép lassan részeként, komponenseként megjelenik ebben az ajánlatban, akkor mellé van téve az, hogy a Műgondnak eleve olyan a profilja, a legelejétől kezdve, hogy próbálunk olyan szakértőkkel együtt megközelíteni műveket, akik nagyon váratlan nézőpontokból tulajdonképpen 360 fokossá tesznek egy-egy ilyen műértelmezés, hiszen a Műgondnak is ez a célja, hogy bevezesse az embereket abba, hogy értői legyenek a művészetnek, értő befogadói legyenek. Korábban, amikor már Dante-nek az Isteni színjátékát olvastuk, akkor is volt például egy nagyon kiváló, azóta akadémikussá választott természettudós, Imre Sándor professzor, aki azt hiszte meg, az Isteni színjátékban milyen természettudományos elemek találhatóak.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Senki nem szokott szerintem az Isteni színjátékot ilyen oldalról olvasni, és ami nagyon izgalmas, hogy talált is valamit, nem akarom a publikáció előtt előni ezt a gondolatot, ami konkrétan Dante valamit úgy számolt ki, hogy az összes kommentár fölnek a röppájája kapcsán, vagy a keringése kapcsán egy olyan megállapítást tett, amire minden kommentár azt mondta, hogy ez nem jó, mert így és így el van számolva. Ez elterjedt, és hosszú évtizedeken, sőt szerintem évszázadokon keresztül nem volt föltárva. Imre Sándor pedig utána ment, hogy valóban van az a megközelítés, onnan nem, de és aztán én nem tudom már pontosan rekonstruálni, van egy másik megközelítés, hogyha a csillagászatot is bevonod, ahonnan viszont pontos a számítás. Tehát nagyon izgalmas az, hogy egy természettudós hogyan talált valamit, ami egyébként egész odáig teljesen ki volt takarva az irodalmárok elől. Ugyanígy ekkor volt az első beszélgetésem a Capriccioi korábbi vendégével, Mona Dániellel. Dani azóta hűségesen velünk tart, és minden egyes regényünknél, bolond vállalkozásunknál szinte kivétel nélkül ott van velünk, és ő pedig zene oldalról figyelte azt, hogy mit is csináltunk éppen a Dantinek a fő mivel. Na, szóval van ez az adottság, és akkor ez volt a másik komponens, amit ajánlottam a MIPA-nak, akik nagyon nyitottak voltak arra, hiszen a Covid után nekik is újra kellett gondolni azt, hogy tulajdonképpen hogyan tudják mozgósítani az embereket, hogyan tudják újból népszerűvé tenni, főleg a fiatalok előtt ezt az egész történetet, úgyhogy nagyon nyitottak voltak. A legjobbkor érkeztünk, ez egy gondviselésszerű pillanat volt, és akkor ez hozta létre tulajdonképpen azt, hogy Wagner kincse címre hallgató kurzusunk ugyanezt a metodológiát használva, nem csak az egyetemistákat, hanem mindenki mást, aki szeretné megszólít, és vagy élőben, vagy pedig online lehet ezt követni, utólag vissza lehet e-learningként is nézni az összes évadot, tehát semmi sem vész el. És nagyon lényeges pont az is, hogy itt is megőrizvén tehát az, hogy egyszerre beszél a zenetudós, ugye Kovács Sándor professzor az, aki megtisztel minket a saját hozzáadott értékeivel, ugye ők rótanítványként azért egy nagyon közeli forrása itt a Wagner szakértelemnek, de ugyanígy foglalkoztunk azzal, hogy például az építészet szempontjából Bayreuthnak milyen sajátosságai vannak, milyen az akusztikája, hogy épül föl, Wagnernek abban milyen beleszólása volt, hogyan van egyáltalán az összművészeti koncepcióban az építészetnek helye, most a rendezés van a fókuszban, de foglalkozunk a teológiai részekkel is, nyilván a mitológiával. Izlandon például csak egy apróság, ugye a populáció sajátossága ebben a kezdeti korszakban lehetővé tette, hogy legálisan mondjuk a testvérházasságok azok egyszerűen létrejöjjenek. Na most ennek azért van köze ahhoz, hogy hány és hány testvérházasság van, ugye például a Ringnek az ógermán mitológiájában, és ezeknek a kultúrtörténeti mitológiai szálaknak a kiegészítéseként foglalkoztunk sokat azzal, hogy Wagnernek a zeneesztétikája, az elméleti gondolatai milyenek, és persze a librettóknak is az értelmezésére vállalkozunk. A legfőbb attrakció pedig az, hogy Fischer Ádám is, mint a Wagner napoknak a művészeti vezetője, felbuzdult ezen a kurzuson, és velünk tart. Szóval minden egyes kurzusnak az a megkoronázása, hogy vele van egy beszélgetés mindig különböző témáról, és akkor ezeknek a témáknak az átbeszélés után van lehetőség arra, hogy ki akár kérdéseket intézzen a maestrohoz, és tudjunk arról beszélni, hogy ők hogyan látják ezt a másik oldalról. És akkor az utolsó sajátosság, ami szerintem egyedi, és így tetszik talán a műpának is, ez az, hogy a magas kultúra közvetítése unalmas és szürke és elefántcsonttoronyba való témákat tartalmaz. Legalábbis a közvélekedésben ez van. És ezt le kell bontani. Na most ehhez eleve már olyan marketing videókat gyártunk, amelyek megfelelő mértékben oldják ezt a feszültséget, de ezen túl játékosítással foglalkozó szakemberek is, két kiváló pszichológus az, aki azon dolgozik kizárólag, hogy azok, akik beneveznek ezekre a kurzusokra, legyen az Wagner kurzus vagy bármely más kurzusunk, azt érezzék, hogy érdemes tovább menni, és ezek a játékok, ezek az eredmények, ezek a fordulópontok pont úgy legyenek elhelyezve, hogy az élményszerűséget kinyissák, elmélyítsék az olvasás vagy a zenehallgatás élményét, bevigyék a hétköznapokba is.
0: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár,

0: Újra itt a Kapricsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Hogy látod a mostani közép- és felső vezetői réteg Magyarországon, akik abszolút újak, de nyitottak a kultúra befogadására és mélyebb értelmezésére, nekik mi okozza a legnagyobb kihívást kultúra befogadása terén, vagy melyik művészeti ág akár?
1: A zene az mindig nehéz, én azt látom, de általában a vizualitással szemben minden más nehéz, akár még az olvasás is. Egyébként felsővezetők ugye azért jó, mert tehát, hogy ők valamiben, ezek az emberek azért vannak a toppon, mert nagyon jók a szakmájukban, vagy abban nagyon jók, hogy jó embereket találjanak, akiknek tudják delegálni a feladatokat, és nyilván van mellett még egy család élet, magánélet, de a szakma plusz magánélet kettősén kívül arról, hogy még a saját művelődésükkel is, hogy mondjam, időt töltsenek, erre nincs lehetőségük. Ez két élet, egy élet alatt. És nekik ezt a harmadik életet kéne integrálni, ami még a művelődés is lenne. Csak hogy az van, hogy mire odaérsz, hogy felsővezető vagy, és már egy német vezérigazgatóval kell beszélgetned, akkor már nagyon nehéz leülni a Derridához, meg akkor már nagyon nehéz azt elképzelni, vizionálni, hogy amúgy Caspar David Friedrich idén évfordulós festészetét, ha nem ismered, akkor ott egy alapvető dolgot nem ismersz. Ugyanúgy, hogy a Goethének a nevét, amint csak a madárként ismered, akkor nem fog tudni működni ez a történet. Szóval az van, hogy, és ezt a példát szoktam még idézni ebből a szempontból, hogy valójában úgy van ám, hogy mikor a másik vatikáni zsinaton 20. század közepén 62-től 65-ig tartották ezt az egyetemes zsinatot a katolikus egyházban, minden püspök, amikor felszólal, akkor latinul beszélt, hosszú idő volt, mire megértettem, hogy ez hogy is van, vagy hogy is alakul ki. Nem tudom, hogy mindenki elég jó latinul, ebből is voltak egyébként a problémák, de hogy latinul mikor kell megtanulni, nem akkor, amikor püspök leszel 60 évesen vagy 70 évesen, tehát akkor már nem fogsz elkezdeni szótárazni, hanem azért kell a szemináriumban megtanulnod 18-tól 25 éves korodig úgy latinul, hogy tudjál rajta érteni és értekezni, hogyha esetleg 40 éves korodban vagy 50 éves korodban kinevezte püspökké, akkor ezt tud használni. Szóval hogy hamarabb kell elkezd ezzel a dologgal foglalkozni, mint hogy igazából éles legyen, és csak hogy ezt a zsinati példát befejezzem, ugye az van, hogy nagyon sokan nem tudtak eddig jól latinul. Néhány püspök volt, aki egészen kiváló volt, páran voltak, akik jók voltak, de ezért kellett szakértőket, teológus szakértőket bevonni, hogy egyáltalán fordítsák, megfogalmazzák, összerakják, stb. A történetet. Na most képzeld el, hogy szavazolta a világegyház legfontosabb ügyeiről, ha amúgy valakinek tolmáccsal fordítania kell, és tehát úgy nagyjából értett, hogy miről van szó a szövegben. No way! Na most ez egy nagyon látványos példája annak, hogy aminek nincs meg a big picture erről a világról, az hogy hoz gazdasági döntéseket. Tehát aki nem látja egyben a folyamatokat, nem látja egyben a történetiséget, nem látja egyben, már amennyire lehet össze nagy vonalakban, az valójában a jelenben nem tud jól cselekedni. Nem fog jó befektetést, nem, vagy tesz jó befektetéseket, csak nem biztos a legjobbakat. És azt gondolja, hogy ebből lesz pénz, de az még kevés. Még beleteszi ezt a zöld programot, beletesz egy kis gondoskodását, stb. De nem ez számít. Hát gondolja Medicsikre. 300 éven keresztül ez a család Európában mindent vitt. Ez azt jelenti, hogy gazdaságilag ők voltak a numero uno, a legjobb kapcsolatrendszere ennek a családnak volt mindenhol, ugye pápa is lett még a Medicsikből, de mindenféle politikai potentát is, ugye Firenzében tőle kerül ki, gazdaságilag, politikailag, kereskedelemben és kultúrában ők vezették az egész kontinenst. És nem azért, mert jó házasodgattak, hanem mert kiképezték magukat. Meg vasárnap délutánként az Il Magnifico, tehát a nagy, nagyszerű Lorenzo Medici, az ott ült Marsilio Ficinóval, a filozófusával, és Platonról beszélgettek. Ott ült mellette a költő, ott ült mellette a zenész. Ha Lorenzo Medici nincs, vagy a Medici család nincs, akkor nincsen Raffaellónak az a festménye, amelyet ma a Szépművészeti Múzeum állandó kiállításai közül a régi képtárban meg lehet találni, Eszterházi Madonna címen. Az Eszterházi Madonna azért Eszterházi Madonna, mert az eszteráziak fölismerték, hogy ezt a képet meg kell szerezni, valójában semmi közük a patronáláshoz, ők csak megvették, és aztán odaadták a szépműnek. De előtte ezt Raffaello egy olyan sorozatban festett, amit a Mediciek patronáltak. Tehát azért tudok ma megnézni egy festményt egy konkrét termében Budapesten a szépműnek, mert a Mediciek akkor azt mondták Raffaellónak, hogy te elég jó vagy. De ez mi kellett? Nem csak az, hogy pénze legyen, hanem azt tudja mondani, hogy ez az ember ezt tud festeni, méghozzá olyat fest, ami világszínvonalú, tehát tehetségkutató is volt, de hogy tenni ezt meg, ha nem érti a képzészetet? És ugyanez igaz, hogyha ők nem pártfogolják azt a figurát, aki a zongorának, a modern zongorának az ősét megteremti, akkor ma nem lenne zongoránk. Tehát se Chopint nem tudnánk hallgatni, se Debussyt nem tudnánk hallgatni, egy csomó minden nem lenne, ha a Mediciek hétről hétre nem törődtek volna a kultúrával, nem ültek volna össze ezekkel az emberekkel, és nem lettek volna párbeszédképesek a kultúrával. Tehát az impact az nem abból lesz, hogy nekem sok pénzem van. Dagobert bácsiból rengeteg van. Az egy megszerezhető dolog, nagy dolog, elismerésem mindenkinek, aki ezt megcsinálja, de az impact nem ebből lesz. Ezért van Amerikában nagyon nagy hagyománya annak, hogy adományozzunk alumnusként a saját egyetemünknek legalább egy padot, vagy valamit, ami egy termet, vagy valamit, amit rólam neveznek el, tudom is én, ugyanígy, tehát fogom magamat, szuper, hogy van egy szép magángyűjteményem, nem tudom milyen festményekből, de ha egyet sem adok oda a közgyűjteményekbe, akkor igazából nem marad fönn a nevem. És ez nem csak arról szól, hogy reprezentatíven én híres leszek-e vagy nem, hanem arról, hogy én végső soron hozzátettem ez a kultúrához, vagy nem. Azzal, hogy sok pénzem lett, azzal nem tettem hozzá a kultúrához. Ez azt jelenti, hogy én voltam a mágnes, és körém jött a vaspor. De az még nem az, hogy utána ebből lesz egy épület.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó. A mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégem dr. Hoványi Márton, teológus és irodalmár. Ezek nagyon magvas gondolatok abból a szempontból, hogy én nagyon remélem, hogy nagyon sokakhoz eljut ez a fajta mentalitás, és remélem, hogy nagyon sokan megfontolják majd ezeket a szavakat, amiket mondtál, különösen ugye a műgond kultúrcoaching részével kapcsolatban is. Viszont kanyarodjunk egy picit el még arra, hogy a diplomata képzésben te hogyan látod, hogy milyen különbségek vannak mondjuk akár a felső vezetőkhöz képest. Én eléggé biztos vagyok abban, hogy kulturális szakemberek, hogyha diplomatákkal elkezdenek kooperálni, együttműködni, és egy picit más szemmel próbálják meg láthatni a művészetet, és ezt valahogy úgy tudják a kultúrdiplomáciába integrálni, akkor ez egy olyan másfajta hozzáállás, mint amit mondjuk a felső vezetők, középvezetők felé kommunikálnál. Mi az a legfontosabb különbség, amit mondjuk a felső vezetők és a diplomatáknak a képzésében meg tudnál fogalmazni?
1: Mindenki nyilván egyedi és differenciált képzést értelmel, a metódus az mindenkinek más, de azért nem annyira szakmas specifikus ez a történet. Ezt a retorikai iskolán tudom a legjobban alátámasztani, szóval azt, hogy mi retorikát tanítunk kamionsofőrnek, elméleti matematikusnak, politikusnak és mondjuk felsővezetőnek, ez végtelen sokfélének tűnik, de valójában arról van szó, hogy egy becsületes bölcsész az képes arra, hogy alkalmazkodjon, és azt, ami tudásaként megvan, azt transformálja. Ennyi kell. Na most innentől kezdve szinte mindegy, hogy milyen foglalkozáshoz az ember, halkan mondom csak, mert úgy is fog tudni működni az, hogy hogyan állj ki, hogyan győzz le a lámpalázadat, hogyan hassál emberekre. A kultúrával is hasonló a helyzet, hogy tulajdonképpen a kultúra azért zseniális, mert az én termékem az Mozartnak a Figaro házasság. Na most ez egy hibátlan termék. Itt nincs olyan, hogy nem tudom, elrepett a sarka, vagy nem tudom, hiányzik a füle, vagy akármi, nem. Ez egy tökéletes darab. Nekem ezzel nincs teendőm. Tökéletes terméket viszek. A kérdés az az, hogy hogyan fogom tudni ezt például a diplomatának úgy átadni, hogy azt meglássa benne, amitől neki ez esszenciális. Tehát nekem meg kell értenem a diplomatát, hogy ő hol és hogyan dolgozik. Ha megértem, vagyis empátia van meg bele, érzőképességen túl, gondolatiság, ismerem azt a szakmát, van annyi kultúrám, hogy tudom, mivel foglalkozik egy diplomata, akkor ez lesz az alapja annak, hogy valójában tudjak neki olyat kínálni, ami még hiányzik. De amúgy meglepődnél, hogy mennyire hasonlók a kérdéseik, ugyanott vannak az elakadások, és ugyanott vannak a lehetőségek is. Nem olyan régóta zajlik ez az együttműködés a diplomata képzés kapcsán, de tapasztalatom az, ezek az emberek ugyanazt kérik és igénylik, mint amit adott esetben egy középvezető kérne. Tehát ebben radikális különbség nincs. Viszont ami nagyon fontos, hogy tehát megint az, hogy le tudod fordítani azt, ami történik. Én összehasonlító irodalmárként tulajdonképpen egy diplomata vagyok, mert mit csinálok? Azt mondom, hogy a festészet világát megismertetem az irodalommal, az irodalmat pedig a zenével, és így körbejárunk. Szóval én nagykövet vagyok, hol az irodalom országában, hol pedig a zene ország. Ennyi.
0: Nagyon izgalmas maga a kommunikáció, és hogy hogyan lehet összekapcsolni a különböző művészeti ágakkal, hogy hogyan lehet ezeket a mindennapjainkba beleinvolválni gyakorlatilag. Beszéltünk arról, hogy a középvezetőknek, felsővezetőknek, diplomatáknak mi lehet a legnagyobb kihívás a művészet befogadásával kapcsolatban, viszont neked mi volt az a festmény, irodalmi alkotás, zenemű, ami a mai napig elgondolkodtat, és mi az, ami számodra a legnagyobb kihívás újraértelmezni akár?
1: Én Dosztojevszkijről írtam egy könyvet, viszonylag fiatalon, ez egy nagyon vékony kis könyv, Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című munkájáról, és ez volt az, ami számomra így a legeslegjobb műnek, hát ilyen koronaként így megjelent a képe így bennem, szóval, hogy egyet kéne mondom, biztos szerzőként Dosztojevszkij, ez nem kérdés, és talán még mindig a Karamazov testvéreket, szóval az olyan volt, hogy éveken keresztül, amíg azzal a regénnyel foglalkoztam, addig azt éreztem, hogy így abban a világban benne vagyok, és hogy közben az a világ így egyre jobban nyílik meg. Tehát egy jó műalkotás az mindig olyan, hogy nem egyféle bejárata van, hanem annyi bejárata, ahányszor csak akarsz bemenni rajta. És biztos vagyok benne, hogyha most megint rászánnám magamat és újraolvasnám, akkor új dolgok, hát nyilván a műveltség is talán gyarapszik valamennyit, kerülnének előtérbe. Szóval valószínűleg ez lenne az, ami nekem azért legmeghatározóbb, de azért mondjak ne csak külföldit, az Édes Anna és egy nagyon fontos és meghatározó regény a magyar irodalomból, és a már említett a beszélgetés elején előkerült József Attila költészete, valamint Vörös Marti. Az, hogy irodalmon belül kéne mondani ilyen nagyon-nagyon közel állókat, akkor valószínűleg velük kezdeném, és zárnám is a sort. Zenében pedig most éppen Mozart korszakon van, szóval nehéz elkalandozni attól az életműtől. De még Chopin volt az, aki nagyon, nagyon sokat mozgatott rajtam, az ő nocturnjei, illetve Glenn Gouldnak az a hozzáállás, és az már több is, ugye, mint tisztán művészet. Szóval Gould azt mondja, az interpretáció ugyanolyan értékű az zongoránál, az zongora művészetben, mint amilyen maga a műalkotás, az nagyon közel áll hozzám. Nyilván miért? Mert én magam nem vagyok költő, nem vagyok művész, és azért azt gondolom, hogy azért az is fontos, amit én csinálok. Tehát nagyon könnyű annak a kísértését elfogadni, hogy akkor biztos azért van ez, mert a Gould-féle koncepcióval maga az interpretáció,

0: Szerintem valójában ez a tömegkérdés, és nem pedig a művészi létnek a megértése.
1: A beszélgetésünk zárásaként kérlek, meséld majd el a hallgatóknak, hogy hol találkozhatnak veled, vagy hogy milyen platformokon érhetnek el téged.
0: Egyrészt az Eltérő, hogyha valaki beiratkozik, akkor ott szoktak kurzusaim lenni. Jellemzően összehasonlító irodalom és kultúratudomány címen szoktam keddesténként előadásokat tartani, de ha valaki úgy érzi, hogy ezt a luxus már nem engedheti meg magának, akkor két hely van, ahol kapcsolódhatunk. Az egyik az a retorika iskola, amelyben nyilvános beszédre vagy üzleti kommunikációra készítünk fel embereket, és itt is kifejezetten én a bonyolult helyzeteket szeretem, szóval, hogyha valaki nagyon el van akadva, vagy nagyon elül van a saját retorikai teljesítményében, akkor szoktam igazából lubickolni ezekben a képzésekben, de nyilván más típusokat is csinálok. A másik pedig a Műgondnak a sokat emlegetett közössége, amelynek művészet és gondolat.hu címen vannak elérhetőségei, ott megvannak az eddigi kurzusaink e-learning formájában, illetve ez a bizonyos vezetőknek szóló, egyre jobban bővülő portfólió is megtalálható.
1: Dr. Hoványi Márton, nagyon köszönöm, hogy a vendégünk voltál.
0: Köszönöm szépen, Lili, hogy itt láttam.
1: Köszönöm én is.
2: A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezető Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.
3: Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai médiaszolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene! A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Lezárták a főváros első kerületében a főutcát a Battyányi tér után rendezvény miatt ma este 8 óráig. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál csak a külső és a leálló sáv járható karbantartás miatt. Jelentősebb torlódás alakult ki, tudósít az Útinform. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont közelében, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton is mindkét irányban, s ugyanígy a Kóskároly sétányon, illetve a Széll Kálmán tér környékén továbbá a Budai alsó rakparton szakaszonként. A hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos, a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton átutazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem érinti. 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat hétvégi filmzenei összeállításunkban, amelynek szerkesztője Varga Ramona, a műsorvezetője H. Varga Marian. A Cine Music elején két olyan film soundtrack albumát vettük elő a fiókból, mely filmek főszerepeit az ír származású és főleg akciófilmekben az igazságosztó kemény fiú figuráját hozó Liam Neeson játszotta. Az első fél órában a Batman kezdődik című 2005-ös film aláfestése szól, melyet két nagy ágyúnak számító zeneszerző írt, Hans Zimmer és James Newton Howard. Majd az Oscar-díjra is jelölt színész tavalyi akciófilmje, az Oltalmazó kerül sorra. A zeneszerző a műsorunkban e filmzenével debütáló Sean Callery. A sorozatok blokkjában a nemrégen megtartott Emmy díjkiosztó gála nyerteseiről lesz szó. És végül a filmzene.net portál rovatában az Amelie csodálatos élete című filmről hallunk információkat, kulisszatitkokat. Tartsanak a Cine Musical ma is, a következő 120 percben, és ha tehetik, csatlakozzanak hozzánk a Facebookon található Cine Music oldalunkon keresztül is. Az imént hallott muzsika annyira jellegzetes, hogy valószínűleg sokaknak beugrott a kép, amint Gotham City komor utcáin végig suhan a rejtélyes Batmobil. A film rendezője Christopher Nolan, aki 1970-ben született Londonban. A direktor már 7 évesen kamerát ragadott a kezébe, hogy lefilmezze az akcióhősök játékfiguráit. Az író, producer és rendező nevéhez olyan filmek köthetők, mint a Sötét lovag, az Eredet, a Tenet, a Dunkirk, a Csillagok között, az Acélember vagy a Sötét lovag felemelkedés. 5 alkalommal jelölték Oscarra, az Eredet, mint a legjobb film és a legjobb eredeti forgatókönyv, a Memento szintén a forgatókönyv miatt, valamint a Dunkirk esetében szintén a legjobb rendezés, illetve a legjobb film kapcsán. A Batman kezdődik esetében Christopher Nolan az alapoknál kezdte a mítosz építést. A 90-es évek Batman filmjei ugyanis messze kalandoztak a képregények búskomor igazságosztójának legjellemzőbb tulajdonságaitól. Tim Burton Batmanjét sokan dicsérték a rendező sajátos képregény értelmezéséért, azonban Joel Schumacher mindörökké Batmanjét ugyan szórakoztatónak, de néhol unalmasnak értékelték a kritikusok. A Batman rajongók legnagyobb örömére Nolan nem próbálkozott az elődjei által felvázolt emlékek felelevenítésével, és egy minden eddiginél sötétebb Batman történet elmesélésébe kezdett. Az elvárásoknak megfelelően a filmben hitelesen ábrázolja azt a folyamatot, amelynek során Bruce Wayne Batmanné változik. A rendező nem csak a borongós hangulatú fejlődéstörténet felépítésében remekel, hanem a hatalmas díszletek előtt zajló akciójelenetek levezénylésében is. A filmben Christian Bale, Gary Oldman és Michael Caine mellett itt kivételesen negatív szerepben láthatjuk Liam Neeson-t.

A filmet 3 BAFTA és 1 Oscar díjra jelölték, leginkább a látvány, a hang és a vizuális megjelenést elismerve. A film zenei aláfestése Hans Zimmer és James Newton Howard munkája. Egyedülálló módon 2 nagyformátumú zeneszerző állt össze a Batman kezdődik filmhez. Később Hans Zimmer műhelyéből Ramin Djawadi és Mel Wesson is bekapcsolódott a zenei munkálatokba. A közös munka 3 hónapig tartott, majd ennek eredményét Londonban vették fel egy 90 tagú zenekar közreműködésével. A Cinemusicban most hallgassanak meg néhány zenei részletet egy nagyszerű együttműködés gyümölcséből. Következzen tehát a Batman kezdődik különleges zenei világa.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! Lezárták a főváros első kerületében a főutcát a Battyányi tér után rendezvény miatt ma este 8 óráig. Az M0-ás déli szakaszán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál csak a külső és a leálló sáv járható karbantartás miatt. Jelentősebb torlódás alakult ki, tudósít az Útinform. Erős a forgalom a Hungária körút Kerepesi út csomópont közelében, az Andrássy úton az Operától befelé, a Károly körúton az Asztória előtt, valamint a Rákóczi úton is mindkét irányban, s ugyanígy a Kóskároly sétányon, illetve a Széll Kálmán tér környékén továbbá a Budai alsó rakparton szakaszonként. A hétvégén nem jár a 17-es és a 41-es villamos, a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között, a 19-es villamos pedig a Clark Ádám tér és a Bécsi út, Vörösvári út között karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton átutazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem érinti, 19-es pótlóbusz jár a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk a Cine Musicot, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. Az előző fél órában a Batman kezdődik című film aláfestéséből hallottak részleteket, amelynek egyik igen fontos szerepét Liam Neeson játszotta. A most következő filmünk a színész egyik legutóbbi szerepéhez köthető, amelyben visszatért a jól bevált karakteréhez, amikor is valakinek a megmentésére szegődik el. Tavaly decemberben mutatták be a mozikban az Oltalmazó című akciófilmet, amelyben a veterán Jim Henson, a filmben Liam Neeson, Arizonában, a mexikói határ mentén él. A férfi nehéz időszakot tudhat maga mögött, nemrég hunyt el rákban imádott felesége. Jimet a gyászából két illegális bevándorló zökkenti ki. Az anya-fiú párosra véletlenül bukkanó ex-katona egy lövöldözésbe keveredik a mexikói kártel tagjaival, amelynek során egy eltévedt golyó végez az édesanyával. Jim így, ha vonakodva is, de szárnyai alá veszi a fiút, Miguelt, hogy elvigye őt Chicagóban élő rokonaihoz. Ám a kartel legelvetemültebb tagjai továbbra is ott vannak a nyomukban. Robert Lawrence filmje gyakorlatilag különösebb siker nélkül futott le a mozikban, bevételek tekintetében pedig éppen hogy csak hozta a forgatásra elköltött összeget. A kritikusok sem tartották sokra a filmet, és a rajongók közül is sokan feszegették azt a kérdést, hogy vajon miért kell az utóbbi években Liam Neesonnek ilyen gyenge filmekben szerepelnie. Pedig az ír származású színész egyik leghíresebb Oscar jelölt szerepét a Schindler listája című filmben nyújtotta. De játszott még olyan nagyszabású blockbusterekben is, mint a Star Wars 1, Bajós árnyak, a Narnia krónikái, vagy előző filmünk a Batman kezdődik. Liam Neeson kezdetben olyan tévésorozatokban is szerepelt, mint a Miami Vice, de feltűnt Clint Eastwood Piszkos Harry című filmjének 5. részében, a Holdbiztos Tipben is. A nagy áttörés 1990-ben következett be Neeson számára, amikor is Sam Raimi rendező Darkman című moziának főszerepét alakította, és az alkotás szakmai és közönség sikert is aratott. Ennek ellenére Neeson mégis inkább a színpadot választotta. A Broadway-n debütált Eugene O'Neill Anna Christie című darabjában. A másik nagy változás pályafutásában Steven Spielberg nevéhez fűződik, akinek felesége közbenjárásával megkapta Oscar Schindler szerepét a Schindler listája című 1993-as filmeposzban. Ezzel Liam Neeson egy csapásra sztár lett. Amikor 1999-ben Hollywoodban terjedni kezdtek a pletykák, hogy George Lucas szereplőket keres új Csillagok háborúja filmjéhez, Neeson azonnal jelentkezett, és erőfeszítéseit siker koronázta, hiszen ő kapta meg Keegan-Jean szerepét Ewan McGregor partnereként. További szerepei a teljesség igénye nélkül, A zsaru pánikban, az Elrabolva trilógia, az Ismeretlen férfi, az Atomcsapda, a Michael Collins, az Igazából szerelem, a Jeges pokol, a Némaság. 1999-ben Neeson a Brit Birodalom tisztje kitüntetést kapta a nemrég elhunyt II. Erzsébet királynőtől.

Az oltalmazó zenei aláfestését Sean Callery, négyszeres Primetime Emmy-díjas komponista szerezte. Sean Callery 1964-ben született Hartfordban, Connecticut államban. Pályája során elsősorban sorozatokhoz és videójátékokhoz írt zenei kíséretet. Legismertebb munkái a 24, a Jessica Jones, a Star Trek nemzedékek és a Dr. Chont című szériákban hallható. 2006-ban elnyerte az American Society of Composers, Authors and Publishers díját a Top TV Series kategóriában a médiumban végzett munkájáért. Filmes munkái közül megemlíthető a Halál két arca című 2000-ben bemutatott akciószriller, a 2014-es Small Time című amerikai komédia és a tavalyi oltalmazó. Ez utóbbiból következnek most zenei részletek Sean Callery tollából. 6 óra után pedig az Emmy díjkiosztó gála nyerteseivel térünk vissza itt a Cine Musicban. Maradjanak fel!

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány nem elsüllyedni látszik, hanem erősödik, kisebb-nagyobb botlásokkal, de halad előre. A kormányfő hozzátette, lehet, hogy fognak mosolyogni és táncolni, de mint fogalmazott, a hazát meglopni soha. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a

0: feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Szükséghelyzetet hirdettek Tájföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Tájföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros első kerületében rendezvény miatt lezárták a főutcát a Battyányi tér és a Halász utca között, várhatóan este 8 óráig, így a 19-es villamospótló autóbusz a Battyányi tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. A hétvégén a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út Vörösvári út között nem jár, a 14-es és a 41-es villamos pedig a Bécsi út, Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton átutazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem érinti. Este 8 óra után a 19-es pótlóbusszal ismét a Bécsi út, Vörösvári út és a Döbrentei tér között utazhatnak majd. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik pályakarbantartás miatt, a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg, hétfőtől pedig egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között. Varga Etele, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
3: 18 óra után folytatódik a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, a Cinemusic. Mai félórás összeállításunkban az idei év tévés Oscarjának is nevezett Emmy díjátadó nyerteseiről esik szó. Tartsanak velünk ma is! Idén Los Angelesben adták át immár 74. alkalommal az Emmy díjakat, amely elsősorban a nagy streaming csatornák összecsapásáról szólt. A díjátadót a 2003 óta a Saturday Night Live csapatát erősítő Kenan Thompson vezényelte le, humoros percekkel tarkítva. Mi magyarok is örülhettünk, hiszen Rév Marcell az Eufória című szériában bizonyított, kiemelkedő operatőri munkájáért kreatív Emmy szobrot vihetett haza. Az Eufória sorozat nem mellesleg idén 5 technikai Emmy díjjal gazdagodott. A már 2019 óta futó produkció a 3. évaddal tér vissza, és folytatja eddig töretlen diadalmenetét.

Az iménti zenei részlet az Eufória című szériából csendült fel, melyet Timothy Lee McKenzie színpadi nevén Labirintus komponált. De nem csak az Eufória sorozat csapatának markát ütötte díj, hanem a Fehér Lótusz csapatáit is, akik az idei gála abszolút győztesei lettek. A széria az HBO csatornán mutatkozott be 2019-ben, és rekordnézettsége miatt hamarosan a második évaddal folytatódik. A Fehér Lótusz az idei Emmy gálán összesen 10 kategóriában tudott győzedelmeskedni. A sorozatot sokan a 21. század vacakszállójaként emlegetik. A produkció tulajdonképpen egy szatíra, mely görbetükröt tart azon milliárdosok elé, akik képtelenek kilépni a mindennapi mókuskerékből és önfeledten felszabadultan nyaralni. Ugyanis a Fehér Lótusz szállodába érkezők mindegyike gazdag, ám magánéleti és egyéb problémáik miatt képtelenek a nyaralásukra koncentrálni, ami aztán feszültséghez, majd egy vendég halálához vezet. A fekete humorral gazdagon fűszerezett széria zeneszerzője, a két Emmy-díjjal jutalmazott chilei zeneszerző Cristóbal Tapia de Ver volt, akivel korábban olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint az Utópia vagy a nagy sikerű Fekete tükör. Lépjünk hát be a Fehér Lótusz szálloda hajába a most következő zenei összeállítás segítségével.

Az iménti percekben zenei részleteket hallhattak a Fehér Lótusz című sorozatból, amely idén díjak tekintetében felállhatott a dobogó első fokára. De nem szomorkodott a Netflix szuperprodukciója, a Nyerd meg az életet sem, hiszen 6 kategóriában nyert, és ezzel a díjverseny második helyezettje lett. A produkciót tavaly novemberben mutattuk be itt a Cine Music sorozatblokkjában. Második évada várhatóan a jövő év végén tér majd vissza a Netflix csatorna kínálatába. A sorozat megalkotója Han Dong-hyuk, aki idén szintén Emmy-díjjal gazdagodott, nemrégiben úgy nyilatkozott, hogy egyelőre még csak egy 3 oldalas jegyzete van arról, hogy mit is szeretne megvalósítani az új évadban. Azonban az biztos, hogy a folytatásban új játékokat ismerhetünk majd meg. A széria zeneszerzője a dél-koreai származású Chong Jae-il volt, akinek olyan filmek dallamait köszönhetjük, mint a 4 Oscar díja jutalmazott Élősködők és a szintén számos díja kitüntetett Okja. Nyerésre sarkalunk mi is mindenkit a most következő zenei összeállítással a Nyerd meg az életed!

Az iménti percekben a Nyerd meg az életet című sorozatból hallhattak egy rövid zenei összeállítást. Az idei Emmy Gála nagy nyertese lett az 5 kategóriában is kitüntetett Ted Lasso című sorozat, mely már a tavalyi díjátadón is diadalt aratott a maga 4 díjával. A 2020-ban az Apple TV Plus-on bemutatkozó produkcióban Jason Sudeikis alakította Lassót, aki egy amerikai futballcsapat edzőjeként érkezik meg a brit Premier Ligába, hogy átvegye egy küszködő csapat irányítását. De Ted semmit nem konyít az európai futball szabályairól, amely számos komikus helyzet alapja a sorozatban. A Ted Lasso idén a 2. évaddal folytatódik, melynek zenei anyagából következik egy válogatás. Az Emmy-díjra jelölt brit származású Marcus Mumford tollából.

Az előbbiekben a Ted Lasso című produkció dallamvilágából hallhattak ízelítőt, amely az idén elnyert 5 Emmy-díjával még az HBO egyik nagyságának számító, a 2018-ban indult Utódlást is megelőzte, amely egyébként idén 4 díjjal lett gazdagabb. A milliárdos Roy család életéről szóló produkció idén már a 3. évaddal jelentkezett, és a Roy család fejét alakító skót színészlegenda Brian Cox is versenyben volt idén a legjobb férfi főszereplő díjára, melyet végül a Nyerd meg az életet főszereplője Lee Jung-jae vihetett haza. Érdekes pillanata volt az idei Emmy gálának, amikor Jesse Armstrong, az Utódlás sorozat alkotója, az Emmy kitüntetéseket átvéve Károly hercegen élcelődött, mondván az ő sorozatukra sokkal többen szavaztak, mint az Egyesült Királyság új uralkodójára, Károly hercegre. Ennek ellenére bizonyos, hogy a már Golden Globe díjra is jelölt produkciónak a brit rajongói is megmaradnak. Mi viszont mára az Utódlás című sorozat zenei összeállításával zárjuk sorozatblokkunkat. A széria zenéjét a zongoristaként is elismert Nicholas Brittle zeneszerző komponálta, akit ezidáig 2 alkalommal jelöltek Oscar-díjra. A sorozatok jövő héten is várják Önöket, méghozzá az Odakin című szériával. Tartsanak velünk akkor is!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A főváros első kerületében rendezvény miatt lezárták a főutcát a Battyányi tér és a Halász utca között, várhatóan este 8 óráig, így a 19-es villamospótló autóbusz a Battyányi tér és a Döbrentei tér között nem közlekedik. A hétvégén a 19-es villamos a Clark Ádám tér és a Bécsi út Vörösvári út között nem jár, a 14-es és a 41-es villamos pedig a Bécsi út Vörösvári út és a Katinyi Mártírok parkja között nem közlekedik karbantartás miatt. A 41-es villamossal terelt útvonalon a Krisztina körúton átutazhatnak, a járat a Szent Lukás gyógyfürdő és a Rudas gyógyfürdő közötti megállókat sem érinti. Este 8 óra után a 19-es pótlóbusszal ismét a Bécsi út Vörösvári út és a Döbrentei tér között utazhatnak majd. Vasárnap éjjel a 6-os villamos helyett pótlóbusz közlekedik pályakarbantartás miatt, a járat a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Hétfőtől pedig egyirányúsítják a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várhatóan november végéig. A 4-es és a 6-os villamos nem közlekedik majd, 4-es 6-os villamos jár egész nap Újbuda központ és a Széll Kálmán tér között. Varga Edele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
2: A Cine Music mai adását a filmzene.net összeállítása zárja, amely az Amelie csodálatos élete zenéjéből készült. Az élénk fantáziájú Amelie a párizsi Montmartre-on éli békés, egyhangú életét, a leghétköznapibb dolgokban is örömét lelve. Egy napon rábukkan lakásában egy kis dobozra, benne az előző lakó gyerekkori emléktárgyaival. Úgy dönt, hogy eljuttatja a dobozt eredeti tulajdonosához, ennek hatására pedig rájön, hogy jó cselekedetekkel képes boldogabbá tenni környezetét. A naív, de jóindulatú lánynak már csak saját életét kell rendbe tennie, amire lehetősége is nyílik, amikor összefut egy hozzá hasonlóan magányos férfival. 2001 egyik nagy nemzetközi sikerévé vált az Amelie csodálatos élete, melyet hazánkban is rengetegen kedvelnek, optimista, életigenlő hangvétele, sárgászöld tónusú, megragadó, mesebeli látványvilága, és persze Audrey Tautou játéka miatt. A rendező Jean-Pierre Jeunet az akkoriban még nem túl ismert színésznő mellett döntött, akit az 1999-es Vénusz szépségszalon című alkotásban látott, és akivel olyannyira megtalálta a közös hangot, hogy a Hosszú jegyesség című háborús drámájának női főszerepére is őt kérte fel. Noha Tautou olyan ismert alkotásokban is szerepelt, mint a Lakótársat keresünk, vagy a Da Vinci kód, a legtöbb néző számára ő már valószínűleg mindig Amelie marad, főleg, hogy 2019 óta egy filmben sem szerepelt. Az Amelie csodálatos életének férfi főszereplője Mathieu Kassovitz lett, akit nem csak színészként, hanem rendezőként is ismerhetünk. Neki köszönhetjük a Gyűlölet című drámát, illetve egy thrillert, a Bíbor folyókat is. Az Amelie csodálatos életének megkerülhetetlen pontja a zene, melyhez a direktor eredetileg Michael Nyman-t, a zongoralecke komponistáját szerette volna felkérni, de nem járt sikerrel. Kapóra jött viszont számára, hogy a figyelmébe ajánlották honfitársa a számos hangszeren játszó Jan Tiersen egyik albumát. Jeunet-nek annyira tetszett, amit hallott, hogy a művész összes CD-jét megvásárolta. Végül filmjének aláfestéséhez is az ezeken szereplő dalokból válogatott, emellett pedig megkereste Tiersent, aki új szerzeményeket is készített. A filmzene albumra 20 felvétel került, ezeknek a fele új kompozíció volt, míg a maradék Tiersen 4 albumáról került ki. Noha, vibrafon, xilofon, mandolin, banjo, vonósok, zongora és akusztikus gitár is hallható az alkotásban, a fő hangszer a harmonika lett. A címszereplő áltatlanságát is jelképező jellegzetes megszólalása pedig az Emily csodálatos élete egyik védjegyévé vált. Bár a világhírnevet Thyssen kétségtelenül az itt felcsendülő melódiáknak köszönheti, ráadásul lehetősége nyílt új darabokkal is kiegészíteni ezeket, ma már másképp látja a múltat, amiről így beszélt egy interjúban. Én a post-punk és az ipari zenei közegből érkeztem. Ilyen muzsikákon nőttem fel, és ezek hatására akartam saját szerzeményeket készíteni. Akkoriban a stílusomat az egyszerű, visszafogott dallamok jellemezték. Mindig azt vallottam, az, hogy kiragadjanak valamit a kontextusából, ami nem erre való, majd beletegyék valamiféle párizsi, francia klisébe, nem fér össze ezzel. Semmi bajom az Emily csodálatos életével, bár nem igazán az én filmem, de ha újra elkészítenék, már nemet mondanék a zeneim felhasználására. Ez egyfajta zenei prostitúció volt, mondta a szerző nevetve, majd hozzátette. Amikor egyszerű dallamokat alkotok, akkor valami nagyon sötét húzódik meg mögöttük, esetleg egy csipetnyi humor. Erre hirtelen a film sikere következtében már mindenki úgy hallgatta őket, mint a romantikus vagy randi zenék lennének, holott mind valami más volt, valami sötétebb. Ugyan Thyssen nem lelkesedik az iránt, ha valamely szerzeményét kiemelik eredeti közegéből, érdekesség, hogy az Emily csodálatos életéhez komponált egyik motívumát felhasználták a Goodbye Lenin című német vígjátékhoz, amelynek egyébként ő komponálta az aláfestését. Szólópályája mellett a komponista több rövid, illetve egész estés filmzenéjét is jegyzi, de a legnagyobb sikere mindmáig Amelihez fűződik. Művéjét nem csak a közönség rajong, de elnyerte érte a francia Oscart, azaz a César díjat is. Most utazzunk el Párizsba, legalábbis a zene nyelvén, a következő összeállítás Amelie különleges világába fogja önöket elkalauzolni. A zenei részletek előtt elköszönünk hallgatóinktól, búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, a munkatársak Glock Melinda, technikus kollégánk, a filmzene.net csapata és a műsorvezető Hávarga Marian. Új műsorral várjuk önöket jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádió 92.1 Cine Music című műsorában.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bár

0: Hol bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Szükséghelyzetet hirdettek bankokban a két napja tartó esőzés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő Szolnokon, országjárásának újabb állomásán. Magyar Péter úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról azt mondta, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított. Akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Az MTI híreit hallották.

0: minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájtlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét érkezik egy dátum, 1791. szeptember 21-e, ekkor született Széchenyi István. Hány éve?
2: 235, kiszámoltam.
1: És ebbe próbálunk nem hibázni.
2: Igen, mindig belezavarodunk, és aztán ezeken szoktunk nevetni. Tehát igen, azt gondolom, hogy Széchenyi István minden magyar szívének kedves, naponta találkozunk vele, hiszen ha 5000-essel fizetünk, az ő arca köszön vissza. Aki itt jár a fővárosban, a Lánchíd ugye hivatalosan is az ő nevét viseli, de szerintem minden városban van egy Széchenyi tér, vagy Széchenyi utca, úgyhogy a legnagyobb magyar, azt gondolom, méltó helyen van a mi emlékezetünkben, de ha egy picit jobban megvizsgáljuk az életét, akkor talán még megtudhatunk róla újabb dolgokat is.
1: Igen, mert valahogy ő mindig akkor merül fel, hogyha valami újítás Magyarországra jött, abban az időben neki biztos, hogy köze volt hozzá.
2: Igen, mert ugye nagyon sokat utazott, bejárta Európát, ugye főleg nyugatot, Franciaországot, Angliát, Itáliát, de a Boszporuszon is hajózott, és így, mivel felement, nagyon sok mindent látott, és ő ezeket hozta haza. Ugye nagyon sokan elmentek, és ott valósítottak meg dolgokat. Széchenyi erénye, vagy Széchenyi érdeme szerintem abban rejlik, hogy ő hazahozta mindazt, amit látott, és itthon valósította meg. Úgyhogy a teljesség igénye nélkül, ha felsoroljunk csak néhány dolgot, tényleg a Lánchíd, a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kaszinó, az Óbudai Hajógyár, a lóverseny itthoni megvalósítása, a főváros gazdaságának, közlekedésének, arculatának kialakítása, mind-mind valamilyen formában Széchenyihez köthető. Ezekről különben külön-külön szinte mindegyikről beszéltünk
1: már.
2: Így van,
1: így van. Most egy picit összefoglaljuk.
2: Igen, tehát valóban az utazásai során minden újdonságot vívmányt feljegyzett, lerajzolt a naplóiban, és amikor látta, hogy a nyugathoz képest azért Magyarországon mennyire le voltunk maradva, akkor fogalmazódott meg benne, hogy mindezt itthon kéne megvalósítani. Veselényi Miklós volt az, akinek a hatására elkezdte csiszolni a magyar nyelvtudását, mert hogy Széchenyi nem beszélt jó a magyarul, ugye ő is a német nyelvet használta. Ezért volt meglepő, hogy az 1825-ös országgyűlésen magyarul szólalt fel, és ráadásul a magyar nyelv ápolása és a Magyar Tudományos Társaság, ugye az akadémia megalapítása mellett érvelt, akkor, amikor a beszédeket még csak latinul volt szokás megtartani, és ne felejtsük el, hogy a magyar nyelv csak 1844-ben lett hivatalos nyelv, tehát korát meghaladta ebben is.
1: Milyen volt Széchenyi?
2: Úgy olvashatunk róla, hogy ő egy heves és szenvedélyes ember volt. Ezt nagyon szépen bizonyítja, hogy itt az akadémia alapításakor egy évi jövedelmét ajánlotta fel az akadémia megalapítására, és ehhez aztán több közéleti szereplő, gyárosok és főurak is csatlakozott. Erről azt is érdemes tudni, hogy itt azért volt egy hátsó motiváció is, méghozzá a szerelem, és egy bizonyos hölgy kegyeinek az elnyerése is azért ott volt a motivációban. Ugyanis tudni kell Széchenyi Istvánról, hogy ismert nőcsábász volt. Feleségének, Szájlen Crescensnek 11 éven át udvarolt, akinek akkor még volt egy másik férje, Zicsi Károly, de hát ez Széchenyit nem zavarta a hölgy ostromlásában, és hát valójában már a Crescens is viszonozta az érzelmeit, de a férje halála után a gyászév leteléséig nem kezelődött el köztük a kapcsolat, és Crescens volt az, aki miatt Széchenyi rálépett a hazafiasság mezeire. Itt idéznék tőle: 24 szónál nem tudtam többet magyarul, azt is rosszul, de ellenzékinek léptem föl a mágnás táblán, és 60.000 forintot ajánlottam fel, hogy mire, azt igazából nem is tudom tisztán, de Magyar Nyelvészeti Akadémia lett belőle. Ez annyira tetszik nekem.
1: Azért örülünk, hogy heves és szenvedélyes volt.
2: Ugye ő alapította meg a Nemzeti Kaszinó Egyesületét is, hogy lehetőséget adjon az eszmecserének, illetve hogy a könnyed társalgás és a kultúra otthona legyen, de emellett az evező sportot is neki köszönhetjük, Veselényivel együtt ők sportásak voltak ebben. Széchenyi 1822-ben angliai útja során ismerkedett meg az evezéssel, és ezt hozta aztán haza, és 1827-ben két angol barátjával kevesebb mint 4 óra alatt Bécsből Pozsonyba evezett. Ez is egy kiváló teljesítmény volt.
1: Ezt most úgy kérdezem meg, hogy nagyjából tudom, de lehet, hogy mondasz újdonságokat, és mi minden őrzi Széchenyi emlékét Budapesten?
2: Megint a teljesség igénye nélkül a Széchenyi téren, a róla elnevezett téren, ugye Lánchíd Pesti hídfőjénél megtaláljuk a szobrát. Ott van a Magyar Tudományos Akadémia épületének az oldalán az a dombormű, ami azt a bizonyos 1825-ös pillanatot örökíti meg, amikor ő szenvedélyesen és hevesen felajánlotta ezt a nagyon szép összeget. Aztán a Lánchíd, amelyen sajnos ő már nem mehetett át, hiszen amikor a Lánchidat felavatták 1849-ben, Széchenyi már elmegyógyintézetben volt, tehát ezt nem érhette meg. De az ő emlékét őrzi a Széchenyi hegy, a Széchenyi kilátó, számos dombormű, illetve a Széchenyi fürdő is, tehát ezt ne felejtsük el a Városligetben. Viszont a Magyar Nemzeti Könyvtárat, az Országos Széchenyi Könyvtárat az édesapja alapította, és itt a névnek az írása is máshogy van, hiszen Széchenyi István egy évvel írja, és a második N már nincsen ékezet, míg az édesapja mind a kettő elbetűn ékezettel írta a nevét. Tehát ha itt ezt a kétféle írásmódot látjuk, akkor ez nem rossz helyes írás, hanem az apa és a fia máshogy írta a nevüket.
1: Köszönöm.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatjuk Budapest múzeumai sorozatunkat.
2: A régi pesti városfal.
3: Kisvárosfal múzeum. Visszamegyünk az 1400-as évekre, még a török kor előtti időkre, amikor ez a pesti városfal Mátyás uralkodása idején megépült.
2: Hol van pontosan ez a pesti
3: A régi pesti városfal tulajdonképpen a mai Kiskörút helyén volt. Tehát, hogyha végig sétálunk a Kiskörúton, a Vámház körúttól a Múzeum körúton, az Asztóriáig, akkor ez volt a régi pesti városfalnak a nyomvonala, és ugye, ahogy a város elkezdett épülni és nőni, abroncsként fogta körbe a várost ez a városfal, tehát ezért is kellett lebontani, és ezért épült helyére a Kiskörút, és aztán terjeszkedett a város tovább. Ez egy olyan nagyon szép és régmúltba visszarepítő része a városnak, én nagyon szeretem ezt a Kiskörút környéket, és tényleg annyi helyen fel lehet fedezni a régi pesti városfalnak a nyomait. Ahogy mész például a Múzeum körúton, és benézel, akár a Magyar utca, vagy a Ferenci István utcát be is lehet nézni, és néha egy-egy épület sarkánál is kibukkan egy-egy középkori városfal, de ami nagyon izgalmas az, hogy be lehet menni egyik-másik lakóházba a Múzeum körúton, és ha a lakók kedvesek és beengednek, akkor a belső udvarban is megvan egy-egy ilyen városfal részlet, tehát nagyon-nagyon különleges.
2: Nagyon érdekes az is, mert egy dátumot is hoztál ezzel kapcsolatosan, hogy ki írtak róla először.
3: Igen, volt egy tudományos gyűjtemény nevű folyóirat, amely az indulásának évében 1817 őszén adott először hírt erről. Ez különben nagyon nagy dolog volt, hogy a hazai közönség olvashatott különböző tudományos területekről cikkeket, és az volt nagyon különleges benne, hogy mindez Pesten jelent meg, és magyarul. Ugye erről beszéltünk, hogy a német volt a hivatalos nyelv.
2: Mi állt ebben a cikkben?
3: Igazából maga a megfogalmazás, és maga az, hogy beemelte a köztudatba a régi pesti városfalat, ami önmagában nem tűnik olyan nagy dolognak, hiszen akkoriban nem épült még ennyire be a város, tehát az emberek együtt éltek ezzel a városfallal, tehát ez ott volt. Ne felejtsük, hogy ott volt például a kecskeméti kapu, tehát több olyan kapu is volt, amit csak később bontottak el. Sokkal inkább benne volt a köztudatban, de mégis ez a tudományos értekezés azért ezt jobban beemelte és jobban rögzítette. Ez egyes szakaszai teljesen szabadon álltak, például a Kálvin tér környékén. Most már ugye sokkal nehezebb megtalálni, igazán tudnunk kell, hogy mit keresünk és hol keresünk. Akkoriban azért ez nem volt ennyire nehéz.
2: Most hol láthatjuk, illetve milyen keretek között, hogyha mi magunktól nem találjuk?
3: Hogyha elindulunk, például a Bástya utcán, a Veres Pálné utcai végén található játszótérre, hogyha ellátogatunk, akkor ott nagyon-nagyon szépen látszik. Be van építve a szomszédos falba a régi pesti városfal, és látszik a kőfal, látszanak még a lőrések is rajta, tehát ezt mindenképp érdemes megnézni. Aztán van egy nagyobb szakasz, a Magyar utca Kálvin tér felé eső végén, erről beszéltem a legelején, a koronaszálló parkolóházának az oldalában is, itt van egy emléktábla is, ami erre emlékeztet minket, illetve a Múzeum körút és a Magyar utca közötti házsor néhány épületének a belső udvar szintén, ha sikerül bejutnunk. Én néha figyelem, hogy nyitva van esetleg egy kapu, illetve vannak olyan épületek, ahol nagyon kedvesen a kapuba vágtak egy kis lyukat, és be lehet kukucskálni, és lehet látni. Tehát még csak nyitvaság kell legyen az ajtó, vagy a kapu, hanem be lehet nézni a belső udvarokra.
2: Milyen múzeum kapcsolódik?
3: A Királyi Pál utca 13B szám alatt van egy kis városfal múzeum. Ez is része volt a régi pesti városfalnak, ugye, ahogy beépült a környező házak falába. Tehát ez egy olyan bemutató hely, bemutató terem, ahol kulcsra zárt kis szobácska van. Ennek a kulcsát el kell kérni a szemközti cégtől, akik a városi sétákat szerveznek, és onnan tudják nyitni. Tehát nincs egy állandóan jelenlévő személyzet, de mindenképpen, ha arra járunk, érdemes oda ellátogatni. Egyik oldalon egy tűzfal van, másik oldalon pedig beépített városfal, de egy igazi időutazás. Nagyon szép régi metszetek mutatják meg, hogy milyen volt régi pesti városfal, tehát egy igazi időutazás, ami több mint 500 évvel korábbra visz minket vissza.
2: Ez a városfal múzeum mindig méltóan kezelték?
3: Nem, azért ennek is voltak olyan időszakai, amikor például a 2000-es évek környékén teljesen méltatlan állapotok uralkodtak már, olyan volt, mint egy lomtár igazából, és aztán néhány évvel ezelőtt felújították, és most már, ahogy mondtam, ott vannak ezek a régi metszetek, még mindig lehetne rajta javítani. Én nagyon örülnék, hogyha ez állandóan nyitva lenne, hogyha mondjuk kettől vasárnapig, ahogy a legtöbb múzeum látogatható lenne, de érjük be annyival, hogyha arra járunk, akkor el tudjuk kérni a kulcsot, be lehet menni és meg lehet figyelni ezt a nagyon szép részét, nagyon régi, nagymúltú részét a városnak.
2: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy esemény adja az apropót, hogy beszélgessünk Bántholc szobrának avatásáról, amely 1936. szeptember 23-án történt, és én azt gondolom, hogy itt most az úriemberről is sok mindent meg fogunk tudni.
2: Igen, Harry Hill Bántholc tábornoknak a szobráról van szó. Aki számára ez a név nem ismert, akkor elhelyezzük őt térben és időben. A szobor először is a mai Szabadság téren található, az amerikai nagykövetség előtt, de hogy miért avattak az ő emlékére szobrot 90 évvel ezelőtt, ehhez a történelem viszontagságos éveihez kell visszamennünk, ugyanis 1919-ben tudjuk, hogy a román csapatok a győztes hatalmak jóváhagyása nélkül szállták meg az országunk keleti felét 19 nyarán. Ugye itt már a trianoni szerződés előszelei voltak érezhetők, ugye a románok a győztes oldalon, mi a vesztes oldalon az első világháború után, és mivel ez jóváhagyás nélkül történt ez a megszállás, a nagyhatalmak a román kivonulás felügyeletére egy nemzetközi amerikai, francia, angol és olasz tagokból álló bizottságot küldtek, és ennek a bizottságnak volt a tagja Harry Hill Bántholc tábornok is. Ő 1919. augusztusában érkezett Magyarországra, és a társaival azonnal nekilátott a román tevékenységek korlátozásának, fékezésének. Ez egy nagyon-nagyon intenzív és rendkívül képlékeny időszak volt. Ugyanis a román hadvezetés azt gondolta, hogy mindent elvisznek a Nemzeti Múzeumból, ami valamennyire Erdélyhez is köthető, hiszen Erdély akkoriban már ugye tudtuk, hogy majd Romániához lesz csatolva. Azonban a katonai misszió tagjai október 1-én úgy döntöttek, hogy erről nem lehet szó. Esetleg arról lehet szó, hogy egy bizottság megvizsgálja a román kérést, de ennek ellenére október 5-én délután az amerikai tábornok Harry Hill Bántholc arról kapott értesítést, hogy a román csapatok körbevették a Magyar Nemzeti Múzeumot, és a tárgyak elszállításához felsorakozott 14 teherautó.
1: A tábornok gondolom rögtön indult.
2: Igen, tehát ő egyből egy amerikai ezredessel a Magyar Nemzeti Múzeumhoz sietett, és hát ezt tudjuk a korabeli leírásokból, nagyon határozott fellépésével megakadályozta, hogy a románok kipakolják a Magyar Nemzeti Múzeumot. Ezután a főbejáratra egy rövid közleményt helyezett el, lepecsételte a múzeumot, és a múzeum kulcsait magához vette. Tehát tényleg egy hősként akadályozta meg azt, hogy elszállítsák ezt a rengeteg értékes tárgyat a Nemzeti Múzeumból.
1: Ezután érkezünk el ahhoz a dátumhoz, ahogyan kezdtük, ugye 1936. szeptember 23-a, azaz 90 évvel ezelőtt vagyunk.
2: Igen, Ligeti Miklós alkotásáról van szó. 90 évvel ezelőtt állították fel a Szabadság téren egy magyar származású amerikai tiszt, Boros Eugén vagy Boros Jenő javaslatára. A javaslat annak hatására született, hogy Bántholc tábornok naplója megjelent 1933-ban, és ott leírta ezt az incidenst meglehetősen részletesen. A magyarul az a napló viszont csak 1993-ban jelent meg.
1: Amikor kiszivárgott ez az információ, hogy szeretnének egy szobrot készíteni a tábornoknak, az mit okozott?
2: Hát elképzelhetjük, hogy a románok nem örültek ennek az egész történetnek, hiszen ez nem egy dicsőséges pillanata volt a történelemnek az ő szemszögükből nézve. Tehát a román diplomácia jelentős támadást intézett az alkotás ellen. Nem csak a szobor tényesértette őket, hanem az is, hogy a tervezet szerint a tábornokat egyenruhában lovagló pálcával a kezében ábrázolják, ugyanis a legenda szerint, bár erről a tábornok naplójában nincsen szó, Bántholc tábornok lovagló pálcájával utasította ki a románokat a múzeumból. És végül a szobor valóban így került megformázásra, úgyhogy ha elmegyünk a Szabadság térre és megkeressük ezt a szobrot, akkor láthatjuk, hogy a tábornoknak a háta mögött bizony ott van az a bizonyos lovagló pálca, amit később aztán a Nemzeti Múzeum végül megkapott.
1: A szobor elkészült, tehát 1936. szeptember 23-án fel is avatták, és ezután?
2: Egészen 1949-ig a helyén maradhatott, sőt 46-ban a világháború után még helyre is állították rajta a sérüléseket, ám 1949 márciusában a Szabad Nép egyik, hát mesterségesen kreált újságcikkére hivatkozva restaurálás címen elszállították egy szobortemetőbe, ugyanis a kommunista hatalom szerint sértette a testőrét román nemzet érzéseit, tehát ezt így tulajdonképpen diplomáciai nyomásra távolították el, és 1951-ben a talapzatát is elbontották. Bár a Szabadság térről eltávolították a művet, nem semmisítették meg, egészen 1985-ig raktárban volt, amikor az amerikai nagykövetség zugligeti rezidenciájának az udvarán ismét felállították. És 1989-ben jött egy újabb lépés a szobor történetében, az Egyesült Államok akkori elnöke, idősebb George Bush Magyarországra szobrokra látogatott, és ennek kapcsán a szobor visszaállítását Mark Palmer, akkori amerikai nagykövet kezdeményezte a fővárosi tanácsnál 1988 őszén, tehát még mindig a rendszerváltás előtt vagyunk, de már azért nagyon a küszöbén.
1: És ez megtörtént? Visszaállították?
2: Megtörtént. Amilyen csendben távolították el 40 évvel korábban, ugyanolyan halkan helyezték vissza eredeti helyére a tábornok szobrát a budapesti amerikai nagykövetség épülete mellé. Finoman történt mindez, és a köztéri szobrok avatásánál szokásos hírverés és nagy ceremónia is elmaradt. Egyszerűen csak visszakerült a szobor.
1: Most hogy néz ki ez a szobor?
2: A szobor az eredeti alkotás, tehát ott áll nagyon határozottan a tábornok, mögötte, a háta mögött ez a bizonyos lovagló pálca, és az előlapon van egy szöveg is, ami olvasható. Harry Hilt Bandholz, a hőslelkű amerikai tábornok, az igazság nemes bajnok a dicső emlékére a hálás magyar nemzet 1919, vagy ugye ebben az évben történt az incidens, és alatta pedig egy idézetet találunk a tábornoktól, és ezt pedig idézem, csupán kormányom utasítását teljesítettem úgy, ahogyan azokat, mint az Egyesült Államok hadseregének tisztje és állampolgára értelmeztem. Ez magyarul és angolul is ott szerepel a talapzaton különben. És a talapzat hátoldalán pedig az adakozók és a szobor felállítóinak névsorát tüntették föl.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban most nagyon-nagyon-nagyon sokat megyünk vissza az időben. 1046. Nem is tudom, hogy ilyen nagyon sokat mentünk-e már vissza az időben.
2: Mentünk már vissza szerintem, mikor Szent Istvánról beszéltünk egyszer-kétszer, de nem sokszor valóban.
1: 980 évet röpölünk vissza az időben. Gellért püspök halála a témánk a mai napon.
2: Igen, nem szoktunk nagyon halálról beszélni, ezt igyekszünk mindig elkerülni. Azért hoztam mégis ezt a témát mára, mert Gellért püspöknek a halála gyakorlatilag a Gellérthegynek a nevében is ott van, és ez vesz minket körül. Arra gondoltam, hogy kicsit vegyük az ő életét végig, és nézzük meg, hogy került ő ide Magyarországra, és hol lelte végül halálát, mert hogy Gellért püspök, bár a neve magyarul hangzik, ő nem magyar volt.
1: Na hát akkor ismerjük meg, hol született.
2: Itáliai kereskedő család fiaként született Velencében, minden bizonnyal 977 körül, de ez nem biztos évszám, ugye akkoriban azért nem tudhatjuk ennyire pontosan, de szülei kiskorában már aggódni kezdtek érte, látszólag gyógyíthatatlan betegség gyötörte. San Giorgio Maggiore szigeten fekvő bencés kolostorba adták, hát ha a szerzetesek imái meggyógyítják, Isten szolgálatába ajánlották tehát őt. A kis Giorgio felépült, és tanulmányait a bencések között kezdte meg, nagyon tehetségesnek bizonyult, 25 évesen már előléptették, és 7 évig oktatott a bolognai kolostori iskolában, majd 1012-ben a velencei rendház apátja lett. Közben édesapját egy szentföldi zarándoklaton megölték az arabok, és a fiú ekkor 995-ben változtatta a nevét édesapja után Gerardusra, vagy magyarul Gellértre. Ezt követően nem sokkal édesanyja is meghalt, tehát nagyon fiatalon árva lett.
1: Hogyan folytatódott Gellért élete?
2: Lemondott minden örökségéről, és életét tényleg az imának és a tanulásnak szentelte, ám apátként sem találta meg élete célját, egyre inkább elhatalmasodott rajta az a régi vágya, hogy a Szentföldön terjessze a hitet, ezért 1015-ben hajóra szállt, ám egy vihar miatt végül a Szent András szigeten kényszerült vesztegelni, és itt ismerkedett meg Razina pannonhalmi apáttal. Ugye Pannonhalmán ekkor már állt a bencés kolostor. Razina rábeszélésére Gellért vonakodva vár, de hajlandó volt Szent István király udvarába ellátogatni, és onnan Magyarországon átvezető zarándok útvonalon tervezett eljutni céljához. A legenda szerint 1015. augusztusában jutott el Fehérvárra, és a királlyal augusztus 15-én nagy boldogasszony ünnepén találkozott. Gellért prédikációja olyan hatást gyakorolt Istvánra, hogy rávette a szerzetest, maradjon Magyarországon, és ezzel együtt rábízta fia Imre herceg nevelését is. Gellért végül lemondott szentföldi terveiről, és végül 7 évig maradt a magyar király udvarában, közben Imre herceget tanította, és diplomáciai ügyekben is eljárt, a magyar király követeként például megfordult Franciaországban is. Amikor pedig Imre herceg betöltötte a 15. életévét, 1023-ban Gellért püspök Bakonybélre vonult vissza, hogy remeteként éljen, és ettől kezdve minden idejét imádsággal, emlékedéssel és írással töltötte. Nem élvezhettem ugyanakkor sokáig a maga választotta elvonultságot, hiszen István király 1028-ban legyőzte Ajtonyt, az itteni egyház megszervezését pedig Gellértre bízta, aki hatalmas energiával látott neki a munkának, és nagyon szép eredményeket ért el, térítette az ottani magyarokat, hirdette az igét, gyógyításaival számos csodát is véghez vitt. Elmondhatjuk róla, hogy István király egyik legtehetségesebb hűsegítőtársa volt, és mindig számíthattak egymásra.
1: Mikor történt változás, újabb változás az életében?
2: Ugye azt tudjuk, hogy 1038-ban István király halála után szembe került István utódaival, tehát itt egy trón viszály kellős közepébe csöppent bele, és Gellért püspök mindeközben keményen harcolt a magyar egyház önállóságáért. Olyannyira, hogy a vataféle pogánylázadás kitörésekor 1046-ban Fehérvárról Vazul hazatérő fiai András és Béla elé indult. És itt a legenda szerint a pesti révhez útban Diósdon szállt meg, ahol megálmodta a halálát. Folytatta útját, ekkor már 56 éves az agg Gellért püspök, és elvesztette minden erejét, úgyhogy kocsin vitette magát, és a legenda szerint a révnél pogányok támadtak rájuk, kövekkel dobálták az úr szolgáit. Gellért a kereszt jelét vetette támadóira, majd térdre borulva arra kérte Istent, ne rója fel bűnükül, hiszen nem tudják, mit cselekszenek. Ennek ellenére, és ugye itt érünk ahhoz a történethez, amely oly sok formában visszaköszön hozzánk, a pogányok leráncigálták a kocsijáról, taligára tették, és a mélybe taszították az átkelő mellett magasodó Kelen hegyéről. Ez az a hegy, amit később aztán az itt halálát lelő püspökről neveztek Gellért hegynek, tehát ezért van nekünk egy Gellért hegyünk. Belvárosi plébánia templomként ismert templomban, ugye a pesti oldalon ott temették el, 7 évig itt nyugodott, ezek után testét hazavitték Csanádra, és hát tudjuk, hogy a Kelen hegyét pedig ma már Gellért hegyként ismerjük.
1: Akkor most már a Gellért hegynek a történetét is ismerhetjük, de van-e valami, ami a nevén kívül emlékeztet még rá?
2: A Gellért hegy oldalában az Erzsébet híd budai hídfőjénél látunk egy nagyon szép Gellért szobrot, illetve a Szent István bazilikában is van Gellértnek szobra, ott van a Gellért fürdő is, tehát azért sok mindenben emlékezhetünk Gellért püspökre.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most könnyű volt kiszámolni, hogy mennyit megyünk vissza az időben, 100 évet egészen pontosan, 1926. szeptember 25-ig. Mi történt ekkor?
2: Kereken 100 évvel ezelőtt született Forrai Katalin. Hát szeretném hinni, hogy nagyon sok kisgyerekes anyuka, kismama ismeri az ő nevét, óvodapedagógus, zenepedagógus ismeri a nevét. Én, mikor a gyerekeim kicsik voltak, nagyon sokat tanultam az ő könyveiből, mondókákat, énekeket, évszakokhoz, jeles napokhoz kapcsolódóan. Fantasztikus örökséget hagyott maga után Forrai Katalin, róla fogunk ma beszélgetni.
1: Ő volt a magyar zenepedagógia kiemelkedő képviselője, a kisgyermekkori zenei nevelés meghatározó alak. És munkássága, ugye, ma is élő örökség. Kitől tanult ő?
2: Kodály Zoltánnak volt ő a tanítványa, több mint fél évszázadon át dolgozott azért, hogy a zene a kisgyermekek természetes élményévé váljon. És tényleg fantasztikusak azok az énekes könyvek, amikből a mai napig is tanulhatunk az ő pedagógiájának gyűjtésének köszönhetően.
1: Honnan indult az ő élete?
2: Debrecenben született Forrai Katalin, zenét szerető és művelő családba. Egy bérházban laktak, ahol persze tudjuk, hogy akkoriban nagyon sok gyerek volt, hangosak lehettek,
1: hangosak,
2: a lépcsőház,
1: igen.
2: Ugye az mindig visszaveri ezeket a hangokat, mindenki szitta őket, és Forrai Katalin volt az, aki kivitte a gyerekeket a szabadba, hetente egyszer, hát elképzelhetjük, hogy nagyon hálásak lehettek a szülők, hogy kivitte őket, és együtt énekeltek, itt is már megmutatkozott az ő hihetetlen fogékonysága a pedagógia irányába. 1947-ben szerzett ének szaktanítói diplomát a Zeneakadémián, és 1951-ben kórusvezetői tanári diplomával egészítette ezt ki. Tehát tanárként kezdte el a pályáját, aztán 1951-től a budapesti óvónőképző tanára, 52-től pedig foglalkozásokat tartott a Csobánc utcai óvodában, ezt Kodály Zoltán biztatására kezdte el. Az 50-es évek végétől már nemzetközi érdeklődést övezte az ő munkáját, a 60-as évektől pedig a Bölcsődék Országos Módszertani Intézetében dolgozott, és egészen hosszú ideig, 1953-tól 88-ig vezetett a rádióban óvodások számára zenei műsorokat. Ez 35 év.
1: Elképesztő.
2: Az egy igen. Tényleg fantasztikus.
1: Azt gondolom, hogy nagyon nagy munkabírása volt.
2: Kivételes teherbírása volt, ez a rádióműsor is tényleg mutatja. Fáradhatatlanul énekelt, játszott velük közösen az óvodásokkal, ugyanakkor óvónőknek magas szintű mintát mutatott mindezzel, zenei feladatokat, dalcsokrokat dolgozott ki, és hát persze mindennek a célja az volt, hogy fejlessze a zenei hallást, szórakoztasson, de ugye ezzel együtt edukáció is mindez, hiszen a zenén, a mesén, a versen keresztül a kisgyermek egészen picikortól kezdve hihetetlenül tud fejlődni. Megnéztem róla egy-két videót, ahogy igen. Készültem erre az adásra, és azt láttam, hogy egészen elképesztő, hogy idegen nyelvű, idegen környezetből jövő gyerekekkel is hihetetlenül tudott azonnal kapcsolatot teremteni.
1: A tehát zenének köszönhetően.
2: A zenének köszönhetően. Uh-huh. A zenék, a mondókák, megfogta a kezét, bevonta, és abban a pillanatban a gyerekek is teljesen elfeledkeztek arról, hogy nem ismerték ezt a hölgyet korábban, tehát tényleg a zene mindenkié. Kodály elvet vallotta magáénak, a zenei nevelés központjában az énekes játék, a dal és a mondóka gyűjtemény, és azt vallotta, hogy mindennek az alapja a jól képzett pedagógus. A férje is különben hasonló területről jön, hiszen Vikár László népzenekutató volt Forrai Katalin férje. Elmondhatjuk róla, hogy a magyar zenepedagógiai nagyköveteként járta a világot, és népszerűsítette a Kodály módszert, tényleg egész több kontinensen át, nagyon sokat utazott fáradhatatlanul. Nemzetközi konferencia termekben is hihetetlen szakértelemmel tudott felszólalni, de igazán jól a gyerekek között. Az óvodában, a bölcsődében érezte magát csillogó tekintetű, éneklő gyerekek között, és gyönyörűen énekelt. Tényleg olyan kristálytiszta hanggal, és annyira egyszerűen és tisztán tudott a gyermekekkel kapcsolódni, hogy az tényleg fantasztikus.
1: A mestere Kodály Zoltán volt, és egy idő után azt gondolom, hogy már neki is voltak tanítványai.
2: Igen, és nagyon sok díjat is nyert. Apácai díjas, ifjúsági díjas, Brunswick Teréz díjas, Kis Árpád díjas pedagógus lett ő. Megkapta a Budapestért díjat is, illetve a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét is. Hitt abban, hogy a kisgyermekkorban kell szükségletté tenni az érzelmek énekléssel történő kifejezését, és hogy ekkor kell megízleltetni az együtt éneklés örömforrást jelentő élményét. 2004. decemberében halt meg, és 2008-ban Táplán-Szentkereszten múzeumot alapítottak az emlékére. Majd 2013 nyarán átadták az első nemzetközi Forrai Katalin díjat is Kecskeméten, a Kodály Intézetben, és ezt követően két évente kerül sor a díjazásra. Azt gondolom, hogy a hitvallását ma is érvényesnek érezhetjük, idéznék tőle, a zene, az ének a művészeti nevelés hatékony eszköze. Ezért lényeges, hogy megkapja méltó helyét a pedagógus képzésben, nem csak mint ismeretanyag, hanem mint a személyiségfejlesztés fontos területe, mert általa a gyerekek is boldogok, és az is, aki tanítja. Uh-huh. Ez a Mester tanít című portréfilmből uh-huh. volt egy idézet.
1: Forrai Katalint a mai napig ünnepeljük, elismerjük és felnézünk rá, de van-e valami, ami őrzi az ő emlékét ezeken a tanításokon, illetve a könyveken kívül?
2: Egy nagyon szép kerek évforduló van, hiszen a 100 éves születési évfordulója van, és ennek alkalmából az ELTE tanító és óvónő képző intézete nemzetközi konferenciát tart a születésnapján. Megnézhetik az eredeti munkanaplóit, a foglalkozás vázlatait, feljegyzéseit, korabeli filmvetítésekre is sor kerül majd, illetve a legendás Csobánc utcai zeneóvoda értékes dokumentumait is megnézhetik, illetve a féltve őrzött vendégkönyvek titkaiba is bepillantást nyerhetnek. Forrai Katalin emlékét őrzi a 8. kerületben az a bizonyos legendás Csobánc utcai óvoda, ennek a falán van egy emléktábla, ezt most Mackóvár óvoda néven ismerjük.
1: Nagyon szépen köszönöm.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának Szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt, a beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A 2 óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégeimet itt a stúdióban, Németh Borbálát, a klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta és pszichodráma vezető jelölt, valamint dr. Unoka Zsoltot, aki pszichiáter, pszichoterapeuta és sématerápia kiképző. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek!
2: Szervusztok, köszöntjük mi is a hallgatókat sok szeretettel!
1: De most azért már a pozíciókból ítélve, ugye nyilvánvalóan arról lesz szó a mai műsorban, hogy ez alapvetően, hogy mit tehetünk azért, hogy jól legyünk, hogy milyen problémákkal küzdünk, milyen nehézségekkel találkozunk az életünkben, és ezen én egy kicsit itt eltöprengtem, mielőtt jöttetek, és az jutott eszembe, hogy az ember annyira szeretne rálátni saját magára, saját működésére, de hogy azért ebben erőteljesen gátolt. Tehát, hogy amikor küzdünk bizonyos elakadásokkal az életünk során, vagy akár pszichoszomatikus tünetekkel, bármivel, akkor jó lenne, ha tudnánk a forgatókönyvet, jó lenne, ha tudnánk azt, hogy mi zajlik bennünk, és mit tehetünk ezért. Tehát mit gondoltok, hogy hová érdemes leásni, vagy hol kezdődik mindez? Ez egyfajta tudatosságot jelent önmagunkra? Eljuthatunk mi saját magunk egy bizonyos szintre?
2: Én azt gondolom, hogy egyrészt van, aki önindította, önismereti szándéktól vezérelve megy el egy pszichoterápiába, vagy szeretne jobban rálátni a saját működésére, de általában valamilyen szenvedés, nyomás visz el bennünket, hogy valamivel küzdünk az életben, vagy akár önbizalomhiánnyal, vagy önértékelési nehézségekkel, vagy pszichoszomatikus testi tünetekkel, amiből nem találunk kiutat, és ilyen módon keresünk valami fajta segítséget, hiszen tudatosan és tudattalanul egyaránt működő lények vagyunk mi emberek, és sokszor a saját vakfoltjainkra önállóan nem tudunk rálátni. Kapcsolati lények vagyunk, és igazából kapcsolatokban tudunk hatékonyan fejlődni. A pszichoterápia ezt alkalmazza akár az egyéni, akár a csoportos munkafolyamat során, hogy reflektív munkamódban kapcsolódunk egymáshoz, és beszélgetünk, ahogy itt most mi is elkezdünk beszélgetni. Ezt egy nagyon fontos műfajnak tartjuk mi ketten a Zsolttal.
1: Mármint a beszélgetést.
3: Így van. Másrészt pedig, amikor meg akarjuk érteni magunkat, azzal is tisztába kell lennünk, hogy egy ilyen kapcsolati infrastruktúra hozott létre minket. Tehát a gyerekkori család, a családnak a felmenői több generáción át már elkezdtek valamilyen irányba sodródni, ami egyfajta ilyen nehézséget jelentett a felmenőknek, és az hat a gyereknevelésre, és aztán az a struktúra, bölcsőde, óvoda és iskolai hatások, amik érik a gyereket, és hogy ezek a hatások olyanok, hogy úgy szerveződnek, hogy támogatóak és önbecsülést fokozóak és készségeket nyújtóak, vagy a hiányzó készségeket kiegészítőek, és akkor valaki vagy egy ilyenbe van beleágyazva, és ha bajba kerül, akkor a megfelelő emberek belépnek és segítik őt, akár az önismeretében kap reális visszajelzést, vagy ez egy teljesen töredezett társas világ, ahol bukdácsol az egyik rendszerből a másikba az egyén, és teljesen magára van hagyva, és belegabajodik valamilyen biológiai önstimuláló rendszerbe, elkezd inni, drogozni, magányos lesz, netez a helyet, hogy kapcsolódna, mert kikerült ebből a kapcsolati infrastruktúrámmal. És az önismeret nem csak az egyén önmagának az ismerete, hanem annak az egész szociális hálózatnak, ami őt létrehozta, annak az ismerete.
1: De hogy ez azt is vetetje, hogy ezért mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mindannyian gyerekként, tehát mennyire függünk attól, hogy mit kapunk a családunktól, egyáltalán a társadalomtól.
3: Hát igen, tehát
2: Hát függő viszonyokban fejlődünk, tulajdonképpen magzatkorunktól kezdve a jelen pillanatig rengetegféle kapcsolati élmény történik velünk, ami meghatározza a saját viszonyulásunkat a világunkhoz, és amit a Zsolt kinyitott, hogy van egy csomó transzgenerációs hatás is. Ahhoz én szeretném hozzátenni, hogy hát nem csak a szenvedés motiválhat bennünket változásra, hanem akár hogyha valami hiányzik az életünkből, és úgy érezzük, hogy keresésben vagyunk, akár hogyha valamilyen vágyunk bontakozó félben van, valami felé törekszünk, valamilyen cél születik meg bennünk, valamilyen irányban szeretnénk változni, és pszichoterápiában nagy, tehát hogy például a családunkban örökölhetünk különféle mintákat, de egy szülő az mindig mindent ad, jót és rosszat egyaránt, és pszichoterápiában arra is lehetőség van, illetve például a csoportos módszereknél nagyon nagy ereje van annak, hogy rálátunk arra, amivel sokszor kevesebbet foglalkozunk, a saját erősségeinkre, az értékeinkre, és ezt nem csak felismerjük és megtanuljuk elfogadni, befogadni, értékelni magunkban, hanem képessé válunk arra, hogy ezeket tovább fejlesszük. Mert ami nehézség, az mindig szemeszúr, vagy az így előtérbe tud kerülni, de én azt gondolom, hogy nagyon fontos mondjuk a stabil önértékelés, vagy amivel engem sokszor megkeresnek, annak a vágya, hogy valaki egy autonóm, önálló, független lényé váljon, vagy egy jól működő kapcsolati lényé váljon, azhoz ezek nagyon fontos szempontok.
1: Köszönöm szépen. Még valami eszembe jutott, hogy olyan könnyen válaszolunk arra a kérdésre, hogy mondjuk milyen nehézségekkel küzdünk viszonylag, de hogy milyen az jól lenni. Szóval, hogy ugye, hogy ez is olyan nehezen definiálható. Na de majd erre is visszatérünk, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ugye arról beszélgettünk az előbb, hogy vajon hogyan lehet azt definiálni, hogy valaki jól van. Tehát, hogy az ember azt nem sűrűn mondja magáról, hogy nem tudom, most olyan jól vagyok, olyan boldog vagyok, eleget örülök, vagy nem is tudom. Mindig ennek az ellenkezője az, ami feltűnik.
2: Igen, ez egy ilyen kulturális séma is, legalábbis Budapesten. Ha megkérdezik, hogy vagy, akkor tulajdonképpen, ha nem panaszkodsz, akkor hülyének néznek, vagy beképzeltnek, de hogy...
3: Esetleg irigykedni kezdenek rád,
2: ezért az emberek mindig elmondják, hogy hány bajuk van, és nagyon kevésszer hallom azt, hogy vagy. Képzeld, arra vagyok ma büszke, hogy ezt és ezt elégtem, és fantasztikus dolgokat csináltam ma, és hogy imádom a gyerekeimet, akik most nem tudom, mit csinálnak. És hogy ez egy fontos dolog, hogy hogyan tudunk hozzáférni azokhoz a dolgokhoz, amelyekre büszkék vagyunk, örömet okoznak nekünk a saját emlékezeti adatbázisunkból. És ez azért egy ilyen tanulási, tanítási folyamat, ahogy a gyerekeknek a szülei rendszeresen megkérdezik, hogy mi történt veled, hogy vagy, és mikről beszélne. És hogyha egy ilyen panaszkultúra van otthon, meg a hibák keresése, akkor társasan az embernek az emlék előhívási rendszere is egy ilyen társas rendszer, olyan emlékeket hívok elő, amiről tudom, hogy másokat érdekel. És hogyha másokat az érdekli, hogy mi bajom van, meg mit rontottam el, akkor ha megkérdezik, hogy vagyok, akkor ezeket fogom önkéntelenül felsorolni. És ezt át lehet állítani arra, hogy milyen jó dolog történt. Tehát ez terápiában ez egy külön folyamat, és a páciensek meglepődnek, hogy jé, ennyi jó dolog történt ma velem, vagy a múltamban van ilyen pázi feladat, hogy gyűjtsön olyan emlékeket, amelyek
3: erőforrások
2: szólnak, hogy erőforrások, vagy hogy milyen szükségleteik elégültek ki. És a jólétnek az egyik ilyen sématerápiás definíciója az, hogy valamilyen alapérzelmi szükségem, kötődés, önállóság, kompetencia, az érzelmek szabad kifejezése, játékosság, stb. Az kielégült.
1: Akkor valahogy ezt a láncolatot azért meg lehet szakítani.
2: Meg lehet, igen.
1: Említetted az előbb, hogy amikor valakivel találkozunk, és megkérdez, hogy hogy vagyunk, akkor az ember elkezdi felsorolni azt, hogy mi minden szörnyűség történt vele, és hogy tulajdonképpen ezt valahogy ebben a társadalomban így illik. Tehát, hogy nem? Vagy nem tudom, hogy én ezt tapasztaltam. Vagy hogyha a másik valami rosszat mond, valami negatív mond, akkor nekem is illik valami hasonló. Tehát mondhatom azt, hogy figyelj, én több volt. Én most éppen jól vagyok. Mert akkor azt hogyan tehetném meg? Szóval, hogy ezzel mit lehet kezdeni? Vagy ez már egyfajta bevésődésnek, vagy sémának tekinthető?
2: Igen. Ez egy kulturális séma, ami fenntart egy rossz közérzetet.
1: Hát akkor tele vagyunk ilyenekkel.
2: Gazdagok vagyunk. Ebből a szempontból.
1: Voltaképpen hogyan lehet a sémát definiálni?
2: A sémát úgy lehet definiálni, hogy van valamilyen alapérzelmi szükségletem, hogy szeretném, hogy kötődjek, anyám vegyen föl, anyámnak sok a dolga, nem tud fölvenni, és azt mondja, hogy menjél be legózni a sarokba, kaptál legót, ne pofázz. És akkor én bennem kialakul egy olyan, hogyha felébred bennem a szükséglet, hogy de jó lenne kötődni, arra van egy tanult tapasztalatom, hogy ez kudarcba fog fulladni, és aztán ezt az előzetes tudást használja az agyunk, mert az agyunk egy ilyen jósló gép, hogy megjósolja, hogy mit várhatok. És amikor elmegyek egy randira, és érzem, hogy de jó lenne, ha átölelne, és de jó lenne megmondani, hogy szeretem, akkor az agyam jósolja, hogy hát meg ne próbáld, mert úgyis ellök és elutasít. Így működik a séma.
1: De te erősen gátló hatással van ránk, illetve elszakít a jelentől.
2: Abszolút elszakít a jelentől, a múltba tart, és egy korábbi... Ugye ennek van haszna, ami ha sokszor visszautasított anyám, akkor ez jó, hogyha belülről figyelmeztet az idegrendszerem, hogy ne ess még egyszer orra, vagy nem tudom, és akkor inkább elkerülöm. Akkor nincs az a nagy csalódás, de viszont a kielégülés az biztosítottan elmarad.
1: Meg ez akkor úgy van valahogy, ha jól értem, hogy egy bizonyos ideig véd engem ez az elképzelés, de hogy aztán, amikor felnövök, és erre már nincs szükség, mert mondjuk élhetnék szabadon, boldogan és a jelenben, akkor ez végül is erőteljesen gátol is falakat.
2: Igen, mert hogyha találkozom az, mit tudom én, fehér lovon érkező lovaggal, és ő azt mondja, hogy szeret, akkor én tudom, hogy biztos ez valami kamu. Mit meg akar dönteni pusztán? Hiszen engem nem szerethet, hiszen az agyam jelzi, hogy ez kizárt.
1: Na jó, de lehet ezzel dolgozni. Úgyhogy erről is beszélgetünk a folytatásban. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Ha az ember szeretne magán változtatni, egyáltalán szeretné, ha kevesebb nehézséggel, akadással lenne az életben, akkor mit tehet ezért saját maga? Tehát hogyan tudja mondjuk a helyzeteket jobban kezelni, hogyan tudja akár azt a gyökérokot megváltoztatni, ami mindennek a hátterében áll? Lehetséges ez?
2: Hát én azt gondolom, hogy rendkívül erőteljes módszerek léteznek arra, hogy önismeretet szerezzünk a világban. Ennek egyik műfaja a pszichoterápia, ami szintén rendkívül sokszínű iskolákkal bír. Én ebből a pszichodrámát és a integratív, imaginatív pszichoterápiát művelem, és hát ezek olyan erőteljes módszerek, amelyek pont abban segíthetnek nekünk, akik úgy érezzük, hogy esetleg elakadtunk, vagy valamivel kapcsolatban tehetetlenné válunk, hogy ebből a tehetetlenségből megértsük azt egyáltalán, hogy mi a probléma. Sokszor ez lehet az első lépés, mert nagyon sokszor ez nem nyilvánvaló kezdetben. Sokszor valaki mondjuk inkább valami szorongást, vagy levertséget, vagy depresszív hangulatot tapasztal, vagy mondjuk álmatlanságot, vagy testi tüneteket, és ezzel megy el orvoshoz, vagy éppen pszichológushoz, pszichiáterhez, és hogy mit tudunk ezzel kezdeni pszichoterápiában. Mi dolgozunk akár például online ismeretterjesztő előadások tartásával is, amivel kifejezetten az a célunk, hogy egy nagyobb közönség számára is elérhetővé, megérthetővé és elérthetővé tehessük ezt a pszichoterápiás tudást, és olyan gyakorlatias módszereket ajánlunk, amit bárki azonnal alkalmazhat. Ilyenek a különféle naplómódszerek, vagy akár a álomnaplózás, vagy kognitív viselkedés terápiás technikák, amiket nagyon hamar elsajátíthatunk és hasznosíthatunk. És hát pszichoterápiában pedig egy olyan folyamatba indulhatunk el, ahol az első lépés lehet az, hogy közösen megfogalmazzuk, hogy hol vagyunk, hol tartunk, mi vezetett idáig, tehát hasznos, nagyon fontos arra, hogy reflektáljunk arra, hogy mi van minden mögött, ezek mögött, az élményeink mögött, és sokszor a beszélgetés során sikerül összekapcsolni azt, hogy mi minden lehet mondjuk a kapcsolati működéseinkben, a kapcsolatainkban, a munkahelyi problémáink hátterében, vagy a gyereknevelésben nehézség. Sokszor ez hát ezt egy homály fedi és köt fedi, és az első pár alkalom során realizálhatjuk azt közösen, hogy mire is szerződünk, mi lehet a terápiás terv, hogy hol tartunk éppen, és hová szeretnénk eljutni. Tehát ilyenkor van a közös célok megfogalmazása.
1: De önmagában a csoport az hogyan segíthet? Tehát egy másik ember, az hogyan tud nekem abban segíteni, hogy én felismerjem azt, hogy mi az alapvető problémám?
2: Kicsit visszakapcsolódnék az előbbi kérdésedhez, a boldogsággal kapcsolatban az jutott eszembe, hogy most már longitudinális, nagyon hosszú emberöltőket felülelő kutatások birtokában mondhatjuk azt, kijelenthetjük, hogy a legfontosabb az emberi boldogság szempontjából az a megtartó, elfogadó, biztonságos kapcsolatoknak a megléte, tehát hogy annyira milyen áthatja a működésünket a kapcsolatiság, hogy mi emberek egymást nélkül képtelenek vagyunk jól létezni, és egyéni folyamatban ugye ketten tudunk nagyon mélyre menni egy-egy témakörben. A csoport meg egy más minőségben tud támogató lenni az egyén számára. Amivel én foglalkozom csoportmódszert, azt pszichodrámának nevezik, amit Jacob Louis Moreno fejlesztett ki, ő ezt egy akcióorientált metódusnak tartotta, tehát egy ilyen cselekvéses és élmény alapú módszert kell elképzelni, ahol nem csak beszélünk egy konfliktusról, mert az is nagyon fontos, maga a beszélgetés, de az a kiindulási pont, hanem nagyon hamar egy csoportos közegben, természetesen biztonságos keretek mellett, akcióba visszük, eljátsszuk, tehát egy élmény alapúság jöhet ilyen módon létre, és ebben a pszichodrámának van egy úgynevezett mintha tere, egy ilyen mintha valósága, ahol bármi az emberi élmények hát végtelenségéből bármi megjeleníthető az ébrenléttől, az álomvilágon keresztül bármilyen élmény a csoporttagok segítségével, és ilyen módon aki részt vesz egy ilyen csoportban, az képes arra, hogy a saját élményeit szabadon megélhesse a csoportban, bármi is legyen az ő élménye. Ez kitehető legyen, és közösen együtt rá tudjunk erre tekinteni, és ráadásul, ahogy ezt kitesszük, hogy a csoporttagok is részt vesznek ebben, nem csak arra van lehetőség, hogy azt átélje, hanem hogy külső nézőpontokat próbáljon ki, más személyek, például fontos személyek, vagy saját belső élményeinek a helyéből tekintsen rá más nézőpontból egy adott helyzetre, belső hangokat kipróbáljon, megjelenítsen, tükörből rá tekintsen, nagyon sokféle módszer segíti mindezt, és ami talán a legfontosabb, hogy végül gyakran ezek ilyen érzelmileg nagyon mély katartikus élmények is lehetnek, új szerepeket lehet kipróbálni, és új működésmódokat lehet kifejleszteni egy ilyen folyamatban. Ilyen módon ez a csoport nem is egy közönség ott a résztvevő számára, hanem egy kapcsolati és társas tanulási térré válik ez az egész rendszer, és a végén pedig mindezekre reflektálunk. Hát így lehet ezt elképzelni.
3: És talán még az egy nagy ereje a csoportnak, hogy a lelki problémák mind izolálják az embert, elkülönítik a többiektől, és itt a csoportban az, hogy a csoport tagok az ő belső világát megjelenítik, játszanak vele, megtartják, ezt a legmélyebb magányosságot, ami a legsúlyosabb patológia most a 21. században, ezt radikálisan feloldja és megszünteti ez a csoport élmény.
2: Igen, tehát mindenfajta egyébként pszichoterápiás módszertől függetlenül egy ilyen biztonságos csoportban az ember számára megélhetővé válik az, hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal, hirtelen rádöbbenünk, hogy bár külsőre lehet nagyon különbözőek vagyunk, de kicsit mélyre ásunk, akkor nagyon sok hasonlóságot tapasztalunk az életünkben, és ami a nehézségünk, amivel esetleg szégyenbe vagyunk, azt mások ugyanúgy tapasztalják. Innentől kezdve ementén is lehet kapcsolódni és megértést nyerni, úgyhogy ez egy óriási oldás ennek a terhén. Azon kívül természetes hatótényezője a csoportos működésnek egyfajta remény felkeltése a csoport résztvevőiben, hogy látom, hogy mások hogyan dolgoznak magukon, és ez hát mintát ad nekem, inspirál arra, hogy én is tegyek azért, hogy szabadon megjelenítsem azt, ami bennem van, és már talán nem is olyan tűnik olyan veszélyesnek, egyre biztonságosabb élményé válik mindez.
1: Ez lehetséges, hogy a sémákat is lehet a pszichodráma keretein belül oldani? Vagy dolgozni vele?
2: Hát igen, lehetséges. Mi ezt kipróbáltuk, erre tettünk egy kísérletet pár évvel ezelőtt Zsolta, mivel különböző módszerekből érkeztünk, elkezdtünk azon gondolkodni, hogy a mi tudásunkat hogyan tudjuk, bár mind a kettő teljesen komplex, akreditált módszerről lévén szó, mégis hogyan tudjuk a tudásunkat összetenni egy közös csoport érdekében, hogy ott még tovább mélyítsük, és még hatékonyabbá tegyük ott a résztvevőink számára az élményt, és hát azt tapasztaltuk, hogy sok minden eltérő, de a célok azok ugyanazok, és bár az eszköz használat eltérő, ezeket jól tudjuk integrálni, tehát ahogy a sématerápiában például ilyen térképként megmutatható, és ez egy nagyon nagy erőforrás a sématerápiás szemléletnek, hogy kitehető az érintett elé az, hogy ő miben van. Ezt dramatikus módon színpadra is tudjuk állítani a dráma eszközeivel, és különféle dramatikus technikákkal megszólaltathatóakká válnak, és szerepeltethetőekké válnak ezek a résztvevők, vagy én részek, és fontos személyek az életünkben.
1: Na, akkor innen folytatjuk tovább, ez egyre izgalmasabb. Rána, hogyha az ember arra gondol, hogy nagyon sokat segíthet, vagy legalábbis jelentős lépéseket érhetünk el abban, hogy egyszerűen az életünket jobban éljük, akkor pedig azt hiszem, hogy erről bőven érdemes beszélni. Jövünk is vissza. Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.
0: Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Az előbb egy olyan helyzetről, vagy módszerről, pszichológiai módszerről beszélgettünk, ahol talán a sémákat pszichodramatikus módszerekkel próbáljátok meg feldolgozni. Ugye, jól értettem?
2: Igen.
1: Hogyan történik mindez? Tehát, hogy gyakorlatban mondjuk, tehát már ott kezdődik azt hiszem a dolog, hogy kik kerülnek egy csoportba, tehát, hogy ti ezt szakmailag felméritek, megállapítjátok, hogy hogyan jó az egymáshoz való összhangviszony, vagy pedig ez teljesen spontán módon alakul?
3: Nem, hát általában
2: mondjam.
3: Hát van egy, kiteszünk egy csoporthirdetést, megszervezzük a csoportnak a feltételeit, és arra bejelentkezőkkel végzünk egy első interjút, tehát van egy megismerkedős beszélgetés tulajdonképpen, amiben átbeszéljük, hogy ki mivel szeretne dolgozni, vagy hova akar eljutni, mi a vágya. Ez a csoport, és beszélünk arról is, hogy mi hogyan dolgozunk, kik vagyunk, mi a munkamódunk, és aztán eleinte vannak úgynevezett próbaalkalmak, amikor minden résztvevő kipróbálhatja magának a csoportot. Hasznos, hogyha ismerősök, vagy párok, vagy családtagok egyszerre nem kerülnek be egy ilyen csoportba, mert inkább érdemes mindenkinek egy elsőre neutrális környezetben, ismeretlen környezetben indulnia. Úgyhogy ez az első alkalmak során kiszokott hamar derülni, és az is, hogy kinek való ez a csoport, vagy ki az, aki szívesen elköteleződne egy hosszabb folyamatra. Ez általában a második alkalomra megtörténik, és akkor kérjük mindenkinek az elköteleződését egy hosszabb folyamat, hogy akinek tetszik a módszer, és tetszünk mi is, az velünk tarthat ezen a izgalmas utazásom.
2: És ugye még ez egy kritérium, hogy mivel ez egy csoportmódszer, olyan emberek, akiknek olyan súlyos egyéni problémái van, vagy problémája van, amely miatt ő a csoport közös munkáját nem tudná elősegíteni, és a csoport okozta stressz az őt annyira megviselni, hogy neki nem tenne jót, vagy hogy erre a stresszre adott reakció bizonyos embereknél az, hogy támadó lesz, vagy kiterebélyesedik a szociális térbe, és ezáltal ellehetetleníti a közös munkát, hogy nekik inkább ilyen egyéni terápiás kezeléseket javaslunk, és hogy mi az integráció, hogy működik a séma, meg a pszichodráma együtt. Arról még egy dolgot el kell mondani a séma elméletről, hogy nem csak sémákkal foglalkozunk, hanem van egy olyan jelenség, amit séma módoknak nevezünk, ami azt jelenti, hogy az ember különféle én állapotok között átdöccen, hogy egyszer baromira szomorú vagyok, mert megbántottak, aztán, vagy megszégyenültem, aztán dühbe jövök, hogy a másik mit képzel, hogy megszégyenült, aztán belülről megszólal bennem a hang, hogy mi van, hogyha emiatt elhagy, és te egy dühöngő hülye vagy, nem érdemled meg a párodat, és akkor belülről kezdem elszídni magam. Ez olyan feszültséget okoz, hogy vagy iszom, vagy valamilyen szerrel letompítom magam, vagy elkerülöm a páromat, hogy ne is legyen kapcsolódási probléma, vagy még inkább bántalmazom őt. És ezek a különféle megküzdési módok, érzelmi állapotok, és ilyen önreflexiós állapot, mikor magunkat kritizáljuk, vagy dicsérjük, ezeket ebbe a modellbe séma módoknak nevezik, és akkor itt jön össze a pszichodráma, mert az embernek ezeket a pillanatról pillanatra gyorsan változó én állapotait ki tudjuk rakni úgy, hogy a csoporttagok eljátsszák az ő belső világát, és ezáltal, hogyha ő ezt látja kívülről, akkor így hirtelen így nagyon erősen megemelkedik az a képesség, amit a pszichoterápiák egyik nagy eredménye, az önreflexió. A reflexió az a tükröződés, az olyan, mintha egy tükörbe látnám magam, ez az önreflexió, hogy képes vagyok magamra rátekinteni. És ezt megsegíti a csoport úgy, hogy ők eljátsszák az én belső világomat, és én megmutatom mindegyik részt, hogy hogy játsszak, de utána az egészet én tudom kívülről nézni, és el tudok gondolkozni azon, hogy mind kéne változtatni. Lehet, hogy ez jobb lenne, ebből kevesebb kéne, az nagyon árt, stb. Stb. És akkor ez egyrészt az egyén szempontjából egy nagyon nagy előrelépés, de másrészt a csoporttagok szempontjából pedig úgy előrelépés, hogy egy másik ember belső világába lenni, azt eljátszani, az iszonyan felfokozza az empátiás készségemet. Az
3: együttérzést.
2: És az együttérző készségemet, és látom, hogy mindezek mögött, a kellemetlen viselkedések mögött, hogy ő iszik, vagy kiabál, vagy félrevonul, duzzog, emögött ott van egy érző rész, aki megbántottak, és amögött ott van az ő szükséglete, hogy valójában mire lett volna szüksége. És hogyha mindenkinél el tudunk jutni idáig, ez a csoporttagoknak felfedezte azt a képességét, hogy otthon esetleg a társának nem a hülyeségeire reagál, hanem hogy miért vagy ilyen hülye? Mire lenne szükséged, Sanyiká? Gyere, átölellek, vagy egy puszit. Ne a sört fogjad, hanem engem, és akkor gyere, dumáljunk. És akkor ez már az ő társas skilljeit is feljavítja, röviden mondjuk. Aha. Nem tudom, mennyire volt követhető ez.
1: Abszolút, meg az jutott eszembe, hogy ez nagyon felkavaró lehet szembesülni egy csoportban azzal, hogy én hogy működöm, mert ott hirtelen láthatóvá válik.
3: Igen, igen, ez nagyon konfrontatív ez a technika, tehát ami bennünk van, azt nagyon sokszor mai magyar társadalomban nem fejezzük ki, valami mást jelenítünk meg, ez nagyon gyakori, hogy nem olyan közegekben élünk, ahol ezt szabadon megtehetjük, úgyhogy ez elsőre egy nagyon különleges helyzet a legtöbb ember számára.
2: Ugye az különleges a baj, hogy ha mást fejezünk ki egy idő után, azt a mást hisszük el.
1: Aha. Igen.
2: Ez egy találkozás önmagunkkal.
1: Ez egy picit olyan lehet, nem, mint amikor valaki például rendszeresen dühös, tehát hogy nagyon erőteljesen dühöt fejez ki, hogy abban menekül, miközben annak a dühnek a mélyén egészen máshoz.
2: Ezt mi úgy nevezik, hogy dühös védelmező.
3: Ez is egy mód.
2: Tehát van ez a férfi, akit Ottónak neveztek, nem tudom, látták ezt a filmet.
3: Volt egy ilyen sorozat, ha valaki látta esetleg.
2: Szerintem ez csak egy film volt, de mindegy. De lehet, hogy egy sorozat, hogy az az embernek meghalt a nagy szerelme, és akkor utána így visszavonult minden emberi kapcsolattal, és ilyen nagyon mogorva, dühös volt, de hogy az intimitást kerülte ezzel. Mert félt, hogy megint kapcsolódik valaki, ez akit elveszt.
1: Igen. De közben ez mennyire megindító, nem? Hogy milyen védelmi mechanizmusokat építünk ki, hogy létezni tudjunk, és hogy ahelyett végül is, hogy felvállalnánk, vagy megélnénk azt, ami van.
2: Hát igen, hogyha én dühötten rám szól, hogyha valaki egy ilyen csoportot elvégez, hogyha az ilyen zsimbes emberekhez már tud úgy fordulni, hogy mi fáj.
1: Megértés van.
2: Igen. Mi fáj.
1: Hát igen, és ez megváltoztat mindenkit, minden résztvevőt. Jövünk is vissza, folytatjuk a beszélgetést. Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt a vendégem itt a stúdióban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Toróczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Toróczkai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Toróczkai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Hat ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és négy amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta. A körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Az előbb a sémadrámáról beszélgettünk, ugye, amely csoportformában történik, és ti ketten tartjátok, egyébként hamarosan indul majd. Szóval, hogy például nektek olyan gyakorlatias szempontra érdemes odafigyelni, hogy mondjuk a csoporttagok jellemzően azonos sémák szerint működjenek, vagy pedig épp ellenkezőleg, hogy legyen nagyon színes és sokféle mindez.
2: Hát célzottan nem feltétlenül figyelünk ilyesmire, tehát ilyen szelektíven nem válogatjuk a résztvevőinket, hanem felnőtt csoportba bárkit beválasztunk, aki motivált és jelentkezik. Ugyanakkor nagyon érdekes konstellációk figyelhetők meg csoportokba, és itt eszembe jut egy varázslatos jelensége a csoportmunkának, amit telének, vagy teletalálatnak is nevezünk, hogy a csoportban lét az úgy olyan finom összehangolódást mélyít el az emberekben, hogy szinte szavak nélkül is érzékelni tudjuk egymást. Rendszeresen előfordul minden csoport tapasztalata az, hogy például a szerepválasztások, hogy kit választok ki egy-egy szerepre, azok teletalálatok, tehát hogy bombasztikusan bele tudunk trafálni egymás kimondatlan történeteibe.
1: Vagy akár nem is lehet más, ugye? Csak az egy. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy ő...
2: Abszolút. Tehát ez nagyon katartikus élmény szokott lenni a választottaknak, sőt, gyakori tapasztalatom a csoportjainkban, hogy megfogalmazzák a résztvevőink, hogy hát mondjuk ő a saját témájával mi nem akart volna játszani, de ami szerepet kapott, az neki olyan volt, mint egy nagy játék tulajdonképpen. Tehát, hogy annyira megélte a másik játékán keresztül a saját életének a mélységeit, és tudott arra reflektálni, amire persze kerítünk sort, hogy ezekről is mind feldolgozhatóakká váljanak, és ementén tudjunk egymáshoz kapcsolni. De visszatérve a kérdésedhez, hogyha nagyon hasonló problémával jelentkeznek emberek egy csoportba, az kicsit úgy gyanítom, hogy egyfajta önsegítő körré válik olyan szempontból, hogy tükreit látják egymásnak az életükben, esetleg rácsodálkozhatnak a különbözőségekre, de van mondandójuk, hiszen nagyon nagy az élmény közelség, és ez az úgynevezett univerzalitás hatása, hogy nem vagyok egyedül a problémámmal, az valószínűleg egy ilyen csoportban halmozottan felfokozódik. Hogyha nagyon különbözőek vagyunk, akkor meg pont a sokszínűségünknek a szépségét tudjuk megtapasztalni, azt gondolom.
3: A munkahelyemen is súlyosabb betegeknek tartok csoportot, ilyen sima terápiás csoportot, és ott ugye az ilyen nagyon impulzív, robbanékony emberek, meg az ilyen szorongó, elkerülő, szociális fóbiás emberek egy csoportba, aztán beszámolnak arról, hogy mennyi mindent tanultak egymástól. Tehát a szorongók az, hogy ezek a robbanékonyok mit megmernek csinálni.
2: Mit ők csak szeretnének.
3: És akkor így egy kicsit ilyen bátorságot kapnak, a másik meg így megtanulja a másiktól, hogy igen, lehet valamit nem kimondani, meg visszafogni, és hogy egymást is nagyon tudják ebben segíteni. Hogy ez az emberi sokszínűség az ahhoz vezet, hogy nagyon sokféle új készséget is meg tudnak egymástól tanulni. Tehát nagyon fontos eleme a csoportterápiának, hogy nem a csoport vezető az, aki átad valamilyen tudást, hanem a csoport tagok egymás emberi dolgaiból nagyon sokat tudnak tanulni. És hát ez az emberiségnek az alapcsodája, hogy így létezünk. Tehát az egész emberi kultúra, meg a kultúrák sokasága egy nagyon intenzív, kölcsönös adok-kapokból épül föl, és ez itt újra megjelenik egy ilyen vegyes csoportban.
2: Abszolút, igen. Sőt, még most az altruizmus is eszembe juthat, tehát hogy megtapasztalhatjuk azt egy ilyen csoport részeként, hogy teljesen spontán kapunk, és mi is adunk. Tehát, hogy ez természetes, ez az adok-kapok egyensúly.
1: És hogyan történik a változás? Tehát rendben van, ezt megéli az ember, ott és akkor nagyon erős. De mi történik, amikor hazamegy? Tehát, hogy visszatér ugyanabba a közegbe, ahol ő a régi módon működött. Tehát akkor, és akkor nyilván nem úgy reagál rá a családja, a kollégái a munkahelyen. Tehát, hogy nagyon nehéz fenntartani azt az élményt, azt a változást, azt az elemi élményt, amit az ember egy ilyen csoportban megél.
3: Hát igen, azért amikor felmérjük, hogy honnan jön valaki, akkor nem mindegy, hogy a múltjában volt valami intenzív, negatív hatás, vagy jelenében nap mint nap. És akkor ezt azért megbeszéljük az emberekkel, hogy a jelenében nap mint nap van egy intenzív bántalmazó környezet, hogy akkor nagyon kis esélye van annak, hogy heti egy alkalom szor 3 óra egy csoportban azt ne söpörné el az otthoni megalázás, verés, bántalmazás tömeg. Tehát, hogy ezt át kell beszélni az emberekkel, hogy mire számíthatnak. Nyilván könnyebb hatást elérni akkor, hogy a múltban volt valami, és itt új tapasztalatokra tesz szert, és a környezete meg olyan átlagos, nem nagyon bántalmazó, meg nem is túl jó, hanem olyan egy hétköznapi emberi kapcsolat. És akkor itt ezek az új kapcsolati modellek be elkezdhet hinni, és kipróbálhatja, és akkor esetleg megtapasztalja, hogy a másik nem olyan bántalmazóan reagál, mint annak idején, hanem jé, ez csak az én fejemben volt így. És akkor így elindulnak az új tapasztalatok, megerősítő tapasztalatok a csoporton kívül. De hogyha mindig visszadöngölik a földbe, hát az ott nagyon nehéz.
2: Igen, másik dolog, ami az eszembe jut, az a csoporttitok, ami minden ilyen csoportnak az alapját képezi, tehát hogy attól válik ez egy igazán biztonságos és megtartó térré, hogy a csoport teréből nem vihető ki semmit. Tehát, hogy nem az van, hogy hazamegyünk és otthon megbeszéljük, mit láttunk a férjünkkel, felségünkkel, a szomszédasszonnyal, hanem ezt hagyjuk, hogy egyrészt azért is fontos ez, mert hogy hagyjuk, hogy bennünk dolgozzon tovább, az a különleges élmény, amit egy ilyen csoporttól kaphatunk. Másrészt nem szellőztetjük meg azt, hogy névtelenül is tilos megszellőztetni azt, hogy ki mit hozott be, pont azért, hogy meglegyen az a biztonsága és bizalma a legbizonytalanabb és törékenyebb személynek is arra, hogy az élményeit szabadon behozhassa. Másrészt pedig folyamatban gondolkodunk, tehát nem egyik alkalomról másikra történnek a drasztikus változások, ahogyan az életünkben sem egyik napról másik napra alakul ki a személyiségünk, hanem hosszú évek munkája. Egy ilyen csoportos munkafolyamat is általában nagyon intenzíven, de egy pár hónapos vagy éves folyamatot szokott jelenteni, és a csoportnak az ereje az összeadódik, tulajdonképpen ezt nevezzük csoport többletnek is, hogy a remény, az együttérzés, a csoportnak a támogatása az egyben sokkal többnek érződik, mint azt egyénileg megélhető lenne.
1: Én nem is arra gondoltam, hogy az ember elmondja otthon azt, hogy mi történt a csoportban, hanem arra, hogy a változást kimondatlanul érzékeli a környezete, akár ezt a lassú, fokozatos változást is, hogy arra hogyan reagál.
3: Hát ez egy nagyon komplex probléma. Mert felborulnak az egyensúlyok.
2: Felborulhatnak
3: az egyensúlyok, és hogyha az egy ilyen életképes kapcsolat vagy család, akkor az igazodik ehhez. Ha meg egy nagyon merev, akkor ott valami baj lesz, tehát törés vagy ilyesmi. Igen. Én nagyon régóta oktatok ilyen pszichoterapeuta képzésbe, ami 2 vagy 3 éves, attól függ, hogy milyen az előképzettsége a résztvevőknek, és ennek kötelező része az önismeret. És hogy hát én már szinte így a felvételén teszek rá célzásokat, hogy biztos, hogy akar jönni a kapcsolata, hát otthon rendben van.
2: De nem mindenki fog örülni feltétlenül ezeknek a változásoknak.
3: Mert hogy én nagyon sok ilyen válást figyelek meg ebbe, hogy az egyik fél elkezd ott alakulni, és a másiknak ez nem tetszik, vagy nem bírja elviselni, vagy aki alakul, az nem tudja elviselni, hogy a másik nem alakul. És hogy ez egy kockázati tényező, vagy mellékhatása is ennek a folyamatnak, vagy nyeressége, persze, hogyha egy ilyen bántalmazó kapcsolatból valaki kimer lépni, de ez egy nagyon nagy nehézség. Az emberek vissza akarják nyomni a helyére a családtagjukat, hogy legyen rend.
1: Amit megszoktak.
2: Legyen olyan, mint
3: igen,
2: volt, ugye?
3: Igen. Ez zavarja össze.
1: Ez mindent megváltoztat.
3: Miért vagy ilyen kedves? Megkaptál egy kocsit, most mit veled? Akarsz?
1: Ez így már nem az igazi, ugye? Nem ugyanaz, ami volt. Igen. Na jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták. Most egy nagyon talán érzékeny témát érintünk, nem mint hogyha az eddigi nem lett volna az, de hogy a társadalomban milyen lenyomatot hagyott mondjuk az elmúlt időszak, az elmúlt 16 év. Tehát hogyan képeződik ez le az egyes embernél, vagy akár milyen csoport folyamatokat tudtok észlelni?
2: Igen, hát most történt egy nagy kormányváltás, és sokan bíznak a rendszerváltásban is, de hát az a helyzet, hogy a lélektani és szociokulturális örökség az nem változik meg egyik napról a másikra, és ezt a kormányváltás se tudja semmisé tenni, hiszen ezek hát összetettebb és hosszabban zajló folyamatok. Vannak olyan külföldi és pár hazai tanulmány, amelyek alapján egyrészt az kimondható, hogy ez az elmúlt 16 éves időszak nem egyformán hatott mindenkire, mert nagyon különböző módon érintette mondjuk a vidéki közmunkást, az állami alkalmazottat, az LMBTQ fiatalt, vagy egy tanárt, egy katás egyéni vállalkozót, vagy a gazdagodó réteget, vagy mindazokat, akik a nyertesei ennek a rendszernek. Nagyon eltérő módon érintette mindezeket, de az a tanulmányokból kilátszik, hogy a társadalmi lélektani hatás egyrészt elmélyített a társadalom jelentős részében egyfajta cinizmust, egy olyan tapasztalatot, hogy nem az igazság számít, hanem hogy az a fontos, egyre inkább az vált fontossá 2010-15 utáni időszakban, hogy melyik politikai törzshöz tartozik ki kicsoda, és kinek a szimpatizánsa, és kialakult egy kettős beszéd, amit a saját életünkben is azt gondolom, én az ismerősi körömben nagyon tapasztaltunk, hogy egészen megváltozott az a biztonságos tér, nagyon beszűkült, és ilyen mikroközösségekben voltunk igazán szabadok, és gyakran nem éreztük, hogy a nyilvánosságban ez megmutatkozhat a vélemény. Főleg gondolok arra, amikor valaki állami munkahelyen dolgozott, vagy iskolában, vagy kisvárosi közegben, önkormányzatnál, tehát ott ugye ez nem gyávaságból történt, hanem ez egy egzisztenciális kérdés volt, hogy ki az, aki, hogy ki mit mond, hiszen a politikai ellenvélemény, vagy a kormány ellenesség az nagyon súlyos kockázatot hozott magával, és megbélyegzéssel, kirekesztéssel fenyegetett.
1: De hát mégis voltak, akik bátran vállalták a véleményüket. Tehát nem mindenki viszonyult ehhez így, hogy otthon máshogy beszélek, meg máshogy a nem tudom, munkahelyemen. Tehát azért voltak olyan emberek, akik egész egyszerűen azt mondták minden helyzetben, amit láttak, akkor is, ha az erős kritikai éllel volt jelen.
3: Igen, ez nagyon jó, és ezeknek az embereknek egy része, az például az ellenzéki sajtóban dolgozott, akik tulajdonképpen hősök, és őket lehallgatták, meg csomó atrocitás érte őket, és voltak olyan emberek, akik pedig emiatt elvesztették az állásukat, és voltak olyan emberek, akik szabadon beszélhettek, mert egy olyan pozícióban voltak, olyan munkahelyen, ahol ez nem vezetett problémához. Tehát, hogy ez a önmagát felvállaló ember is egy természetes, normális közegben egy egészségesen működő embertől elment a hősön át az áldozatig, aki nem fogta föl, hogy mi a helyzet, és hát azt lehet mondani, hogy nem vált hőssé, mert nem csinált semmit, csak elvesztette az állását, mert nem mérte föl jól azt a helyzetet. Uh-huh. És hogy ez is nagyon változatos.
1: De ugyanakkor önazonos maradt.
3: Igen.
1: Tehát azért az egy nagy belső lelki erő, hogy én az vagyok, aki vagyok, és azt képviselem, amit gondolok, akkor is, ha bármi történik körülöttem.
2: Én azt gondolom, hogy erre sokan vágytak volna, de az egzisztenciális okokból nagyon sokan ezt nem tehették meg, és muszáj volt visszatartani magukban a véleményüket, az élményeiket, és azért ez általánosan jellemző az ilyen intézményi kultúrákra, hogy nagyon visszafogottan kellett létezni, és hát azt kellett követni, ami éppen van. Ez egy túlélési stratégia tulajdonképpen, nagyon erőteljes bizalmatlansággal, amit csak tovább súlyosbított az, hogy a közös valóságunk az szétesett, a média tanács és a média ökoszisztémájának az átrendezésével tulajdonképpen a valóságérzékelésünk is hát megváltozott, hiszen teljesen más történetekkel találkoztunk különféle politikai törzsekbe, és hát ez rengeteg, ugye mindannyian ismerjük, azt gondolom, legtöbben tapasztaltuk a közvetlen környezetünkben is, hogy a családok szétesésével járt mindez.
3: Bizonyos családoké, és hát de visszatérve a pszichoterápiára, ugye ez az egyik legnagyobb pszichoterápiás téma, minden irányzat erről beszél, hogy amit valahol úgy neveznek, hogy hamis self, vagy sokféle néven nevezik ezt a jelenséget, hogy valaki azért, hogy egy nála erősebb, dominánsabb, hatalmasabb lénynyel együtt tudjon működni, vagy ne érje bántódást.
2: Hogy biztonságban érezze magát, és életben maradjon.
3: Magát, és ez vezet nagyon súlyos problémákhoz. És ugye ez a terápiának ez az egyik nagy témája, hogy újra képes legyen valaki nem feladni magát, és hát ebbe a folyamatba ez egy elkerülhetetlen lépés, amikor szembesül azzal, hogy mit csinált, és egy nagyon erős bűntudata lesz saját maga felé. Mert ugye a bűntudat az sok esetben arról szól, hogy valakinek ártottam, ezt megbántam, és helyre akarom hozni. De ez meg egy olyan bűntudat, hogy magamnak ártottam, ezt én csináltam magammal, és hogy ezt helyre tudom-e hozni. És hát itt nagyon sok munka van a terápiában, hogy egyáltalán idáig eljusson.
1: Hogy elismerje egyáltalán.
3: Hát igen, vagy ugye nem hülye, de erről szól egy kicsit a tudattalannak a dinamikus felfogása, hogy nem hülye, nem vesztett el az emlékezetét, nem demens, de legszívesebben nem emlékszik ezekre. Ha eszébe is jut, félre rakja, de mégis érzi a zavart magába, és ez ilyen-olyan tünetekben megnyilvánulhat, és hát motivált arra, hogy ne nézzen szembe azzal, hogy mit csinált magával, mert az annyira fájdalmas, és annyira szégyenteli, vagy bűntudatot okozó, attól függ, hogy milyen a személyiség szerveződése, és hát, és hogy ha egy kultúra, és a mi kultúránk ilyen volt az elmúlt 16 évben, de előtte is, tehát a Kádár korszak is ilyen volt, ha azt motiválta a kultúra, hogy ne legyél integráns, ne add önmagad, akkor egyénileg valaki erre képes volt, mert olyan temperamentuma volt, de nagyon sok embernek ebbe beletört a bicskája, és ebből egy csomó probléma született, amivel így tudunk foglalkozni ezeken a közös munkáinkon.
1: Tehát akkor ez végül is előjön a csoportban, ez a torzulás, amit a személyiségben ugye okozott.
2: Hát nagyon erőteljesen megjelennek a társadalmi hatások az egyéni életünkben, a családunk életében is, az életszínvonalunkban, életminőségünkön. És én azt gondolom, hogy a mai magyar társadalomban nagyon hasonló dolgok zajlanak, illetve merem remélni, hogy fognak zajlani, mint egy ilyen csoporton, egy sémadráma csoporton. Én bízom benne, hogy az emberek egyre inkább ráéreznek arra, hogy egyedül nem megyünk semmire, hanem minél többen. Fontos, hogy részt vegyünk a változásban, és amellett, hogy reflektálunk arra, hogy hogy mi a részességünk, vagy mi hol tartottunk eddig, miből érkezünk. Amellett fontos lehet meghatározunk azt, hogy hol tartunk, és hová akarunk, mint társadalom eljutni. És ebben mindenkire tényleg szükség lehet, hogy kezdeményezzünk, hogy hallassuk a hangunkat, és ne úgy viselkedjünk, mint egy alattvaló, hanem úgy viselkedjünk egyre inkább, mint egy öntudatos polgár, akinek fontos a hangja és fontos a szerepe. És én azt tapasztalom, hogy a mi csoportjaink folyamatának végére ehhez közelítünk mi mindannyian.
1: Pedig ez egy hosszú út lehet, nem?
3: Hát, nagyon hosszú.
2: Egyéni válogatja.
3: Hát, de mondjuk ebbe különböznek azért szerencsére már az ilyen jobban kidolgozott terápiák, hogy ezt a hosszú utat le lehet rövidíteni, hogy célzottan tudjuk, hogy mire kell fókuszálni, és azt csináljuk, és ezáltal hát így gyorsabb a változás, mint egy ilyen egyéni útba, ahol...
2: Igen, tehát, nem lehetetlen, az fontos, hogy nem lehetetlen, és most olyan tisztában látszanak a feladatok
3: angol
2: is.
3: Angol kifejezés, ez a bullshitting, nem tudom magyarul mi a legjobb szó rá.
2: Mellébeszélés?
3: Mellébeszélés, tehát, hogy azért az ember koporsaig tud mellébeszélni saját magának, úgy értem, de egy másik ember az hallja, hogy figyelj, érzi, hogy unja, nem tudok rá figyelni. Ez nem róla szól. Aha. Ez nem egy ember. Ez valami ilyen gép, ami úgy beszél benne, és a csoporton ez nagyon keményen megjelenik, és a csoporttagok, ugye én tudok mellé beszélni órákig, de egy másik ember nagyon rövid ideig tűri ezt, mert rossz hallgatni, unalmas, időveszteségnek érzik, és nagyon hamar leállítják. Uh-huh. És hogy ez azért felgyorsítja a folyamatot.
1: Uh-huh. Na, hát akkor jövünk vissza. Jó, folytatjuk a beszélgetést Németh Borbálával és dr. Unoka Zsolttal, mindketten pszichoterapeuták.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt mindketten pszichoterapeuták. Ugye korábban beszélgettünk a sémákról, talán a különböző énállapotokról is, arról, hogy az ember mivel leplezheti mondjuk a valódi érzését, hogy akár ugye dühvel. Szóval, hogy annyiféle érzelem van jelen folyamatosan az életünkben, annyiszor reagálhatunk a 24 óra során is, hogy ez egy olyan ideális állapot lenne, hát úgy szerintem, nem tudom, hogyha egy kicsit ezeket kívül tudnánk hagyni. Tehát, hogyha valahogy így önmagunk maradnánk, és nem engednénk magunkat folyamatosan rángatni a különböző külső érzelmi behatásoktól.
2: Ez egy nagyon fontos kérdés, és a pszichoterápiás munkának ez egy lehetséges, vagy a legtöbb pszichoterápiának ez lehet az eredménye, vagy részleges eredménye, már pedig az, hogy egyrészt a saját érzelmeink, ahogy elsodornak minket, vagy a tanult minták, ahogy automatikusan megmondják, hogy mi a valóság, holott az egy torzított valóság, vagy pedig az, hogy a cselekedeteinkben azonnal reagálunk valami külső ingerre, és hogy tulajdonképpen így sodródunk a múltunk, a biológikumunk, a testünk mintázataiba, és a környezeti hatásoknak az áldozatai vagyunk, úgymond, és hogy ez a munka, ami így a pszichoterápiában zajlik, az annak az egyik célja az a tudatosítás, az önreflektivitásban, hogy én most legszívesebben megpofoznám, vagy legszívesebben most azt mondanám, hogy igaza van, holott nem is azt gondolom. Most félek tőle, ezért alávetem magam, hogy ezt egyáltalán észrevegyem, és aztán pedig, hogy legyen egy rés, a cselekvés és az észrevevés között legyen egy tér, vagy egy idősáv, amikor esetleg megfontolhatok nagyon sok alternatívát, és aztán hozzak egy döntést, hogy mit csinálja. És tulajdonképpen ez egyfajta ilyen szabadságfokot ad az embernek, hogy amit non-reaktivitásnak is nevezünk, hogy nem reagálok azonnal. Gondolati szinten, érzelmi szinten, vagy cselekvési szinten, hanem megállítom a reakciót, és reflektálok, gondolkozok, magamba nézek, körülnézek, és aztán esetleg hozok egy döntést, hogy így vagy úgy, vagy amúgy reagálok, de az az én döntésem. És akkor ugye itt mindig van egy ilyen állandó rekurzivitás, hogy végül az a döntés nem-e valójában egy másfajta reaktivitásnak az eredménye, vagy ilyesmi. Tehát, hogy ebben van azért egy ilyen végtelen homály, hogy eljutunk-e az igazi énig, van-e igazi énünk, ez egy vita, hogy de az biztos, hogy van egy testi valóságunk, ami valamilyen irányban mindig nyom minket.
3: Igen.
2: De egyáltalán, hogy ez a kis tér, ez a kis időszakasz, hogy nem reagálok azonnal, gondolkozom, alternatívákat számba veszek, az szerintem egy óriási lépés az emberiség fejlődésébe, meg az egyén fejlődésébe, és ebben nagyon sokat segít a pszichoterápia, és ezt nagyon felgyorsítják az ilyen csoportos, különösen ezek a dramatikus technikák, vagy a síma terápia ezzel a drámával kombinálva, de más terápiák is elvisznek idáig.
1: Igen, mert akkor nem hagyod magad dobálni a hullámok által.
2: Igen.
3: Igen, én meg nagyon sokszor fordulnak hozzám úgy emberek, hogy azt tapasztalom, hogy szeretnéknek valahogy megszabadulni, vagy terhesnek tartják a saját érzelmeiket, és visszatérő elem a munkámban, hogy hogy igazából föltárjuk azt, hogy mi is az, amit az illető éppen átél, mik azok az érzelmek, és a Zsolttal egyébként csináltunk egy olyan érzelemszabályozási sématerápiás programot, most fogjuk már harmadik alkalommal elindítani, ahol célzottan a különféle alapérzelmeket vesszük végig, hogy egy kicsit hát a kultúránktól úgy beépítsük, beintegráljuk ezeknek az ismeretét, a tiszteletét, és hát visszavezessük az embereket ezeknek a szabályozó funkciójához, hiszen eredetileg az érzelmeink az önszabályozásunkhoz és a kapcsolataink szabályozásának a evolúciósan belénk bennünk lévő fontos mechanizmusai, és például a negatív érzelmeknek a jelentősége, hogy a haraggal való munka is nagyon gyakori, hogy valaki úgy érkezik, hogy nem tud mit kezdeni a túlzott dühével, haragjával, vagy éppen nem éli meg, és valahova eltünteti teljesen, és például szorongásá alakul át a haragja, tehát az agresszió elfolytás, vagy akár a erős tapasztalatom volt számomra, hogy mekkora aha-élményt hozott sokaknak az irigységgel való munkánk, ahol arról beszélgettünk, hogy hát az irigység is egy természetes alapérzelem, és mi van, hogyha erre saját magunkban is tudunk úgy tekinteni, mint valaminek a hiányára, ami miatt ezt az érzést átéljük, és egymás irigységét is más módon empatikusan szemlélhetjük ilyen módon, tehát hogy nagyon hasznos azt gondolom egy kis ismeretet szerezni a saját érzelmi működésünkről, mert akkor már megtehető az a lépés is, amit a Zsolt említett, hogy tudatosabban használjuk ezeket a kapcsolatainkban.
2: És hát egy olyan modellt használunk, hogy ugye az érzelem az eláraszthat, és akkor már én úgy érzem, hogy nem én döntök, vagy nem ki vagyok szolgáltatva valaminek, és hogy ugye a terápiában nem az a cél, hogy ne érezzünk, hanem inkább, hogy ezt az elárasztó, beszűkítő, kiszolgáltatott állapotból eljussunk oda, hogy átéljük teljes valójában az érzelmeinket, a haragunkat, szégyenünket, bűntudatunkat, félelmeinket, vagy az örömöket és a mindenféle emelkedettségérzést, de úgy, hogy az nem szűkít be, nem sodor el, hanem egy mély megéléshez vezet, de meg tudom tartani önmagamat.
1: Tehát, hogyha valaki ezek szerint ezt megengedi magának, hogy az érzelmeit kifejezze, akkor azt nem fenyegeti az a veszély, hogy itt túlságosan elárasztódik, és már nincs semmilyen kontrollja felett?
2: De van, akit ez a veszély fenyeget, és innen jutunk el odáig, hogy ezeket tudja úgy átélni, hogy ne legyen neki kiszolgáltatva.
1: De hogy ilyen csökkentett verzióban, vagy...
2: Hát,
1: szóval ugye abban, vagy hogyan?
2: Ezt úgy lehet mondani, hogy most ilyen idegrendszerileg, hogy vannak az idegrendszerünknek a bizonyos részei, ahol generálódnak az érzelmek, van egy másik része, amely ezeket tudja szabályozni, és minél izmosabb ez a szabályozó rész, annál erősebb érzelmi viharok között is meg tudja tartani az integritását, hogy nem szűkül be egy. Tehát mondjuk, aki nagyon dühös a párjára, akkor aki beszűkül, az a párját tisztán rossznak látja abba a pillanatba. Akinek már ez a szabályozó rendszere fejlettebb, az tudja észlelni, hogy most baromi dühös vagyok a páromra, de amúgy milyen cuki máskor, és hogy mennyi jó dolgot csináltunk, de most legszívesebben most valamit odaordítanék neki, de hát közben tudom, hogy ez hogy megbántaná, meg hogy azért ő nem abból áll, amit most, amivel felidegesített, hanem sokkal több. Aha. Tehát, hogy átélem az erős érzést, de nem szűkíti be a tudatomat arra, amire egy érzés beszűkít.
1: Tehát megmaradnak a színek.
2: Igen.
1: Nem fekete-fehér.
2: Így van.
1: Az, ugye?
3: Érdekes, én a munkám során sokkal többet találkozom azzal, amikor valakinél inkább eltűnnek az érzések, és valamilyen testi tünetté alakulnak, ugye a pszichoszomatika területén érkeznek hozzám emberek, tehát különféle megterhelő életesemények hatására ez a csoport, vagy ez ilyen típusú emberek, hát különféle szenvedést élnek át a testi szinten, de az érzelmeiket nagyon nehezen élik meg, és ilyenkor általában az a munkánk folyamata, akár egyéni, akár csoportos szinten, hogy hogyan tudnak más módon kapcsolódni önmagukhoz, reflektálni megértéssel arra, hogy egyáltalán hogy alakult ki náluk ez a fajta működésmód. Például valakinél ilyen bőrcsipkedés jelentkezik akkor, amikor haragos, vagy amikor ki kéne állni magáért, amikor egyébként haragosnak is lehetne lennie, akkor elkezdi magát egy kicsit így bántani, valahogy magán vezeti, ugye visszahullik rá az ő haragja, és ilyenkor az a feladatunk, hogy hogyan tudjuk ezt megérteni, hogy mi történik, és hát kivezetni egy olyan irányba, hiszen a személyiségünket úgy képzeljük el legtöbb pszichoterápiás iskolában, mint egy kukta fazék, hogy hát azért van benne töltés rendesen, és valahol ezt le is kell engedni, ezt a feszültséget. Az agresszióval, haraggal hatványozottan így van, hogy amikor jön, akkor fontos, hogy ezt megélhető legyen. És az is fontos, hogy egy másik ember ezt tudja fogadni, és tudja hát elfogadni részünkről, hogy valamiért haragszunk, valami történik bennünk.
4: És nem dől össze a világ, nem?
3: És nem, hogyha.
4: Akkor nekem sem. Ez egyébként sokszor segített ez a gondolat, hogy egyszerűen erre gondoltam, hogy nem dől össze a világ. Hát most meg ez a nagy, és akkor mi van? Tehát,
3: nem, csak egy nagyon más működésre kell ilyenkor áttanulni, ami nagyon szokatlan a személy számára, mert ő úgy tanulta meg az önszabályozást, és egy másik mód az még ismeretlen, még belakatlan, de hát ahogy belakja, úgy érez rá tulajdonképpen az ízére, úgymond, és kezdi el ezt egyre jobban használni. És tűnnek el ezek a pszichoszomatikus tünetek, mint a bőrcsipkedés, vagy a körömrágás, és egyebek.
4: Egyre könnyebb lesz az élet. Végül is ezáltal jövünk vissza. Vendégeim itt a stúdióban Németh Borbála és dr. Unoka Zsolt, mindketten pszichoterapeuták.
0: Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene a hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

0: Duett a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A stúdióban Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezetői jelölt, és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző. Na hát most, hogy annyit beszélhetünk az érzelmekről, meg a különböző működési módokról, és ezek következményeiről, hogy úgy gondolom itt az idő, hogy fejtsük meg azt, ha van erre egy ilyen egyértelmű gondolat, hogy voltaképpen mi az az érzelem, vagy miből fakad, mi indítja el az érzelmet, hogy lehetséges, hogy gondolat indítja el az érzelmet, vagy mi?
2: Ez nagyon izgalmas kérdés. Sokáig volt egy ilyen vita, hogy, hogy egy gondolat indítja el az érzelmet, vagy az érzelem az egy olyan csomag, aminek a része a gondolat. Tehát, hogy volt olyan elmélet, hogy a valamit valamilyennek értékelünk, és az alapján fogok haragudni, vagy megijedni, vagy szégyelni magam. Tehát, hogyha jön felém valaki, aki árt nekem, hogyha a gyengébb nálam, akkor haragszom rá, ha erősebb nálam, akkor meg félek tőle, és hogyha ennek van egy csomó szent tanulja, akkor még szégyellem is magam, vagy mit tudom én. Mert hogy mit gondolok a többiekről, hogy mit gondolnak rólam, stb. De az érzelmeknek van egy ilyen komplex komponens elmélete, amiben benne van, hogy van valamilyen esemény, azt valahogy értékeljük, de van az érzelemben egy ilyen fiziológiai változás, hogy a szívem gyorsabban, lassabban ver, izzadok, megfeszülnek az izmai, vagy ellazulnak, felmelegszem, vagy hideg lesz a kezem, vagy ilyesmi. És másrészt van az érzelmekben egy ilyen kifejező komponens, hogy ráncolom a homlokom, vagy vicsorgok, vagy mosolygok, vagy ilyesmi, és van egy viselkedéses tendencia, hogy elfutok, vagy támadok, vagy bármi, amit aztán meg is csinálok viselkedésbe, ami látható, és aztán van egy ilyen utólagos értékelés, hogy na mi lett ebből, és az aztán újra átváltoztathatja az érzelmi állapotot, és a leginkább ilyen köznyelvbe, ami miatt érzelmnek nevezzük, hogy van egy ilyen címkézés, hogy most dühös vagyok, vagy most félek, vagy szorongok. És akkor van egy olyan, eleve egy olyan jelenség, amit alexitímiának nevezünk, ami ezeknek az ilyen szomatizációs zavaroknak, akinek ilyen-olyan testi tünetei vannak,
3: jelentős részre jellemző.
2: Igen, hogy ezt a címkézés nem tudja megcsinálni. Hiába tud magyarul, és ismeri az érzelm szavakat, de az ő fiziológiai testi állapotára nem tudja ezt alkalmazni, és akkor...
3: Nem mindenkire, csak nagyon gyakori, egy olyan 25-30%.
2: És akkor erre azt mondja, hogy jó, hát akkor ver a szívem, akkor szívbajom van, vagy itt szór, ott szór, és akkor valami testi bajom van, vagy miért izzadok.
3: Rájuk inkább egy ilyen praktikus, pragmatikus gondolkodás.
2: És akkor nem tudja és meg... akkor az érzelem, mert ennek megfelelően be tudja indítani egy külső esemény, hogy ez vagy az történik, be tudja indítani egy gondolat, hogy azt gondolom, hogy mi van, ha ez vagy az történik, például aggodalmaskodom, vagy eszembe jut a Sanyi, aki nem vett sört, és akkor dühös vagyok rá, vagy mit tudom én mi, és be tudja indítani egy testi változás, tehát van, akinek, mit tudom én, elkezd hevesen,

0: Vagy így a fogaink, és akkor az meg olyan, mint mosoly. A mosoly, és az befolyásolja, hogy mennyire tetszik valami, amit nézek. Tehát, hogy ilyen nagyon komplexen, több komponensből lehet elindulni, hogy befolyásolni tudjuk az érzelmi állapotainkat. És hát ugye az érzelmszabályozás sématerápiás kurzusunkban pont ezt próbáljuk megismertetni az emberekkel, hogy melyik komponensre hogy lehet hatni, meg melyik érzelemmel mit lehet kezdeni.
1: Illetve, hogy az érzelmeink színes skálájának megélése az egy emberi alapvető szükséglet, tehát hogy ezt elfolytani, eltenni későbbre semmiképpen sem kifizetődő, sem nem érdemes, hanem a legjobb az, hogyha...
0: Hát jó, főnökömet nem verem pofán, azért az
2: kifizetődő.
0: Az kifizetődő. Lehet,
1: hogy végleg zsebre tenni, ugye, hogy végleg, nem érdemes, igen, nem teljesen jó. Eltüntetni. Nyilván kontrollálnunk kell, mert nem a barlanglakók vagyunk már, hanem hát tömegtársadalmakban élő lények, ahol fontos, hogy figyeljünk egymásra, hogy mi hogy hat a másikra, és különböző komplex szituációk vannak. Tehát ez nagyon bonyolult folyamat, igen, tényleg az is, hogy egymás között megtanuljuk, igen, ezt úgy kifejezni, hogy az segítse és építse a kapcsolatainkat.
0: És akkor még egy dolog, amibe itt segíteni próbálunk, hogy van az érzelmek a granularitása, az azt jelenti, hogy valaki, hogy vagy feszült vagyok, és akkor nem tud különbséget tenni, hogy most jól van, vagy rosszul van, és hogyha rosszul van, akkor most dühös, vagy szégyeli magát, vagy bűntudata van, vagy fél, mert hogy ezekre is vannak ilyen forgatókönyvek, hogy lehet megszüntetni. Tehát, hogyha dühös, akkor úgy tudja megszüntetni, hogyha rájön, hogy a vágyai céljai elérésébe ki az, ami jobbtanul korlátozza. És akkor ezt vagy elhárítja, és akkor eltűnik a dühe, vagy rájön, hogy tévedett, nem is jobbtanul korlátozta, vagy nem is korlátozta. Ez egy ilyen kognitív újrakeretezés. És akkor, hát, hogyha nem is tudja megállapítani azon kívül, hogy feszült, akkor nem is tud utána menni, hogy mitől van ez az állapot, és ráadásul mi egy ilyen sématerápiás modellbe dolgozunk, ahol eleve az az alap érzelmszabályozási legjobb stratégia, hogy beazonosítjuk, hogy milyen alap érzelmi szükségletünk sérült. És akkor nem elnyomjuk az érzelmet, nem eltüntetjük, vagy nem az érzelm szerint így bántunk másokat, hanem megfogalmazzuk, hogy figyelj, nekem erre lenne szükségem, tudunk erről beszélni. Uh-huh. Egy csomó ember nem jut el idáig, hogy mire is lenne szüksége.
1: Igen. Tehát igyekszünk ezt hát egyrészt egy online keretben ismeretterjesztő előadás formájában bemutatni az érdeklődőknek, és mindeközben a COVID óta rátanultunk arra, hogy hogyan tudjuk egy kicsit ezt ilyen élményközelivé tenni olyan módon, hogy egy online Zoomon keresztül egy nagy csoportos működést kialakítva, kicsit egy ilyen pszichoterápiára emlékeztető, de nem az, de mégis gyakorlatorientált és készségfejlesztő gyakorlatokat átadó kis csoportos páros gyakorlatokat is bevonó komplex módon, átvezetve a résztvevőket az különféle alapérzelmek megismerésén át ezeknek a helyzeteknek, amelyekben ezek megjelennek a kezelésén keresztül.
0: És pár ilyen érzelmszabályozási technikát tudnak párba gyakorolni ezért.
2: Na,
0: és breakout roomomban.
2: És akkor viszik haza magukkal, ugye? És akkor lehetőség szerint, ugye,
1: kipróbálhatják
2: családra, meg megpróbálják ezt alkalmazni, igen.
0: Igen, tehát és azért...
1: hasznos tapasztalatokról számolnak be.
0: Igen, meg arról is, hogy a szülei elüldözik, hogy őt hagyják ezzel békén. Meg hát ugye azért nem beszéltünk arról, hogy a pszichoterápiás változásnál ott azért egy kockázatbecslést a számításba kell venni, mert nagyon sok nőt bántalmaznak Magyarországon, és akkor itt a pszichoterápiában

0: felnő, és tisztában lesz a szükségleteivel, és hangot is merennek adni, hogy azért ezt tudni kell, hogy nem fogják ezért agyonverni otthon. Azért rengeteg nőt megöl a társa, hogyha nem úgy ugrál, ahogy ő szeretné, sajnos. Azt hiszem minden héten egy nőt Magyarországon
1: megöltek. Van egy ilyen szomorú statisztika, én is így tudom.
0: Most ez arról, bocs, ez egy kicsit brutális happy end, de hogy...
2: De fontos.
0: End, de hogy ez egy fontos dolog, hogy, hogy nem lehet úgy változni, hogy a környezet nem változik, vagy, vagy el kell onnan menni, mert bizonyos emberek iszonyú nagy bajba kerülne.
2: És ezt is fel kell tudni ismerni, ebben is tudtok segíteni, valaki miben van. Igen. Jaj, hát ez egy újabb nagy téma, hát gyertek legközelebb, és akkor ezt is megbeszéljük még, mert ez tényleg, hát ez még annyi kaput nyit, hogy el sem tudom mondani.
0: Szívesen jövünk, köszi.
2: Nagyon,
0: a meghívást.
2: Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor folytatjuk tovább.
1: Legyen úgy.
2: Németh Borbála, klinikai szakpszichológus, integratív pszichoterapeuta, pszichodráma vezető jelölt és dr. Unoka Zsolt, pszichiáter, pszichoterapeuta, sématerápia kiképző volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
3: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1 Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa négy napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22. 22-25 fok valószínű.
3: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene a hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előretolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére. Ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mayer-Fipince márvány hordója a Budapest egyik legeldugottabb nevezetessége. A hatalmas márványboros hordó a Várhegyi Attila út egyik pincéjében található. Nem vezet hozzá kiépített út, a vár alatti barlangrendszer hepehúpás ösvényein előzetes egyeztetés alapján látogatható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére

0: Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Él a zene. A nap, amikor a magyar előadókat és szerzőket népszerűsítjük. A nap, amikor a hazai média szolgáltatók megmutatják, milyen színes a hazai zenei paletta. A nap, amikor a Klasszik Rádió 92.1 hallgatói is saját fülükkel tapasztalhatják, milyen sokszínű is a magyar klasszikus zenei szcéna. Él a zene. A hazai médiában és a Klasszik Rádió 92.1-en is.

Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. Következik Ludwig van Beethoven 3. Esz-dur Eroika szimfónia, első tétel. Előadja a Chicagói Szimfonikus Zenekar. Karmester Solti György.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falkmiksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás éri az Országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd, csak úgy, mint a főváros többi hídja, a II. Világháborúban elpusztult. A visszavonuló német katonák 1945. január 14-én robbantották fel a budai és a pesti hídnyílásban elhelyezett robbanó töltetekkel. Miután a hadi események lezajlottak Budapesten, a hídroncsra hadi hidat épített a szovjet hadsereg, ami ideiglenesen biztosította a déli város részek forgalmát, illetve ezen vezették át azt a gázcsövet is, ami az óbudai gázgyárat összekötötte a pesti oldal csőhálózatával, és így a balparti város rész gázellátását biztosította. Az eredeti anyagok visszanyerése és az árvízveszély csökkentése miatt a következő év nyarán hozzáláttak a hídroncs kiemeléséhez. A teljes újjáépítést követő átadásra azonban 6 évet kellett várni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon. Következik Joseph Haydn Fis-moll búcsú szimfónia 4. tétel. Előadja az osztrák-magyar Haydn zenekar. Karmester Fischer Ádám.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország, New York

0: állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A híres osztrák zeneszerző ifjabb Johann Strauss komponálta a zenetörténelem máig egyik leggyakrabban játszott művét, a Kék Duna keringőt. A mű eredeti címe az An der schönen blauen Donau volt. Érdekessége, hogy az eredeti címet egy magyar költő Beck Károly egyik versének hasonló sorából vették, holott Beck nem a bécsi, hanem a szülővárosánál, Bajánál folyó kékséget énekelte meg. A szép Kék Duna partján áll kedves kis falum csöndesen, olvashatjuk a költő versében. Az ifjabb Strauss-t, a közel 500 keringőt komponáló Walzer királyt a Kék Duna keringő tette halhatatlanná és mesésen gazdaggá.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tangó az ecseri piac régebbi neve a pesti szlengben. Budapest legnagyobb használt cikkpiacának a története már az 1800-as években elkezdődött. Az ócskások kezdetben a városfalon kívüli területet használták piacként, majd ahogy a város nőtt, egyre kijebb költöztek. A piac egy darabig az Andrássy úton, később a mai II. János Pál pápa térhelyén, majd az 50-es években valóban az ecseri úton működött. 1964-ben a József Attila lakótelep építésekor a piacot még távolabb, a Nagykörösi úthoz telepítették. Az árusok ekkor azonban már az ecseri piac nevet is vitték magukkal. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hídak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadsághíd nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötők blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentősbe

0: Vételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve kötfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden szempontból különleges mozi volt Budán az Átrium, amely 1935-ben nyílt meg. Az elegáns Art Deco filmszínház azonban nem sokáig tudott zavartalanul működni, mert a II. Világháborúban több bombatalálat is érte, az ostrom alatt pedig ideiglenesen mészárszék is működött benne. Az újjáépítés után, amelynek részeként színpadot is kapott a nézőtér, 1947. március 14-én nyílt meg ismét. 2012-ben 4 magánszemély megvásárolta, és színházként felújítva üzemelteti.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumi közeg mellett egyre nagyobb trend, hogy a művészeti alkotások a kulturális intézmények mellett utcai környezetben érik el mondani valójukat, céljukat. Az úgynevezett street art a 90-es években terjedt el, egyik műfaja a graffiti, azonban alkotója ismert profi és engedélyezve jelennek meg. A street art egyik legismertebb képviselője Banksy, aki a brit undergroundból nőtte ki magát. Témái leginkább a kormányt bírálták, így műveit vandalizmusnak tartották. Karrierjét graffiti művészként kezdte, azonban műveiből 2002-ben nyitottak kiállítás Los Angelesben. 2009-ben már a Bristol City Museum and Art Galériában mutatta be alkotásait, így az utcai művészet képviselőjének egyik legnagyobb kiállítása nyílt meg, több mint 100 alkotással és 78 új munkával.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres Egyiptomi Múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd Budapest egyik Dunahídja, mely a pesti és budai körút déli szakaszainak villamos és gépjármű forgalmát vezeti át a folyó felett a Boráros tér és a Goldman György tér között. 1937-es átadásakor a Horthy Miklós híd nevet kapta, amit a II. Világháborúig viselt. 1945-ben felrobbantották az átkelőt, és újjáépítése után Petőfi Sándor magyar költő nevét kapta meg. Teljes hossza a feljárókkal együtt meghaladja a 0,5 kilométert. Érdekessége, hogy a hídpálya alatt egy kézzel hajtható szerelőkocsi lóg. Erről lehet ellenőrizni a híd teljes hosszában a villamosvágányokat leerősítő csavarok állapotát. A szerelőkocsiba csak a két hídfőnél lehet beszállni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az Új-Delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diák